0: tudományából. A bioaktív vegyületek hozzájárulhatnak az egészséges agyi öregedéshez, mondta a Sláger FM-nek dr. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem megelőző orvostani és népegészségtani intézetének adjunktusa, a kutatás vezetője.
1: Ezek a polifenolok, ezek ilyen kis bioaktív összetevők a növények termelnek. Azért termelik meg maguknak, hogy egy ilyen antioxidáns védelmet alakítanak ki az UV-sugárzás ellen, vagy a korokozók ellen, stb. És ezt, hogyha mi minél nagyobb mennyiségben fogyasztjuk a polifenolokat, akkor ezek a kis bioaktív vegyületek ki tudják váltani azokat a védő funkciókat, vajon a kognitív funkcióinkat, a memória, a teljesítmény, munkamemória, vagy bármi erre képesek-e, és igen. Szóval ezeket a polifenolokat nagyon jó lenne, hogyha jóval nagyobb arányba vinnénk be. Célunk az az, hogy lassítsuk az öregedési folyamatokat, lassítsuk a demenciákat és a krónikus betegségek kialakulását, és erre az első lépcső a táplálkozásunk megváltoztatása, és ne a bogyókba keressük a megoldást.
0: A kutatók hangsúlyozzák, nincs csoda étrend, de a növényi alapú táplálkozás hosszú távon támogathatja az agy egészségét. 5 éve ezen a napon hunyt el Rádai Mihály, a legendás városvédő, televíziós és művészettörténész, akinek neve generációk számára forrt össze Budapest épített örökségének védelmével. Az évforduló alkalmából a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest gyűjteménye elindította a Nem Fekete-Fehér című új online tematikus weboldalát, amely első alkalommal teszi átfogóan hozzáférhetővé Rádai Mihály budapesti fotóhagyatékát. A látogatók 25 kiemelt helyszínt is felfedezhetnek, köztük a New York palotát, a Hungária fürdőt, a Gresham palotát, a Rumbach zsinagógát és a Városligetet. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, hogy mennyire színház az egész világ a mai napig, és mennyi, ez az ősi igazság mennyire él napjainkban, és ezt Németh Kristóf, bocsánat, el fogja nekünk mondani, akinek nagyon örülök, már rég találkoztunk, Kristóf.
2: Szervusz, és köszönöm szépen a kedves meghívást. Hát színház az egész világ, ez így van, és színész benne minden férfi és nő. Ez a színpadon is így van, meg a színpadon kívül is, én nagyon azt látom. Egyébként sokat szokták kérdezni tőlünk, hogy mi színészek mennyit szerepelünk a magánéletben, meg mennyire mutatjuk más arcokat, mint amilyenek valójában vagyunk, és én meg mindig el szoktam mondani, hogy nekem az a tapasztalásom, hogy akiket mi civilnek hívunk, tehát akik nem színházi emberek, hogy szerintem egy civil ember az sokkal többet játszik az életében, vagy próbál picit más mutatni sokszor, mint mi színészek, mert mi kijátszunk magunkat a színpadon, aztán a magánéletben meg igyekszünk azt mondani, ami a frankó, szóval ami az igazság.
1: Tehát elég a színpadon.
2: Szerintem elég a színpadon, igen, alapvetően. Meg aztán nyilván, hogy az idő telik, az ember rájön arra, hogy nem is nagyon van értelme különböző más színeket mutatni magadból, mint ami valóban jellemző, hát főleg, mert az hamar kiderül.
1: Az idősödéssel jön ugye az érési folyamat is, hát változunk. Fórum Színház. Szívemnek nagyon kedves Fórum Színház, sok-sok legendás bemutató, és megint egy ilyen mérföldkő, mondhatom?
2: Mindenféleképpen, egyrészt a hagyományainkhoz híven ismét egy brit vígjátékkal állunk
1: elő. Ami már bizonyított,
2: igen. Másrészt pedig újdonság olyan szempontból, hogy picit elmegyünk most a bizonyos történelmi időkbe. No, szóval miről is van szó? Philip King csodálatos brit szerzőnek a művét mutatjuk be hamarosan a Gödöllői Nyári Színházban, a Sziszi Nyári Játékokon július 27-én, és aztán kisvártatva a Visegrádi Nyári Színházban, Visegrádon, ez pedig augusztus 17-én lesz ez az előadás, ősztől pedig megyünk körbe az országban is minden nagy színpadon, ahogy szoktuk, szeretnénk ezt az előadást megmutatni. Az a cím, hogy Botrány a paplakban. Sokat ígérő a cím, Botrány a paplakban, avagy a hasznos futás nem szégyen. Ez a címe az előadásnak. Na most itt 1940-be repülünk vissza, tehát a második világháború történelmi időjébe. Az angliai háttérországnak egy anglikán templomnak a paplakjában játszódik ez az előadás. És az a csodálatos, hogy az a tipikus brit, tipikus angol humor végig kíséri az előadást, amit olyannyira szeretünk mi mindenképpen, akik a Fórum Színházban dolgozunk, és azt látjuk, hogy a kedves nézőink is. Tehát egy ilyen igazán maró, igazán ironikus előadásról van szó, amiben az a csodálatos, hogy miközben történelmi időben megyünk, mondom, vissza, és zajlik a második világháború, és közben bombázások kísértenek Anglia és London fölött. Közben ebben a vidéki paplakban egészen mások foglalkoztatják az ott lakókat, mint sem alapvetően a háború. Nyilván annak a szelleme is ott van körülöttük, de a kis stílű megcsalások, az egymásról pletykálkodás, a férfiak és nők egymás megtalálásai, a féltékenykedés, a csábítás, természetesen ezek lesznek az alapvető.
1: Örök témák.
2: Az örök témák. És nyilvánvalóan, mivel hogy nem véletlen, ugye, hogy mikor játszódunk, az előadásban hamarosan ugye egy tiszteletesnek a házában vagyunk, egy anglikán tiszteletes, tehát egy protestáns pap, őt játszom én, Lionel Toop, akinek csodálatos és gyönyörű felesége, Pikali Gerda. Gerda egy olyan lányt játszik, aki színésznő volt polgári életében, de mióta ő lelkész feleség, azóta alapvetően igyekszik ennek a szerepnek megfelelni. Ezt többször el is mondja a darabban, és nagyon nagyon zokon veszi a férje, hogy miért nevezi ezt szerepnek. Tehát pont erről beszél, hát nem szerepként kéne megélni az életet, hanem a lelkész feleségeként viselkedni ahhoz méltóan. De itt egy valóságos szerelemről van szó. Tehát egy protestáns paplakban vagyunk, ahol van egy vén kisasszony, Miss Kilon, akit a csodálatos Vanya Tímea játszik az ő egészen elképesztően izgalmas humorával. Egyébként Vanya Tímeáról is el szoktam mondani, nagyon örülök, hogy ő is a Fórum Színház társulatához csatlakozott most már egy jó ideje, hogy szerintem belőle korunknak az egyik legnagyobb színésznője fog kinőni hamarosan. És ő nagyon-nagyon fontos színházigazgatóként.
3: Széchenye, jól
2: tudom. Ez így van, és nagyon fontos szerintem színház vezetőként az embernek azon gondolkodni, hogy hogyan tudja egyengetni a pályáját, vagy segíteni a pályáját a saját színészeinek, milyen szerepekkel kell megkínálni színészeket és színésznőket, ahhoz, hogy meg tudják mutatni azt, hogy mi van bennük.
3: És ez egy ilyen darab?
2: Ez egy csodálatos darab, mert ebben minden szerep olyan, ami óriási lehetőséget ad. Aztán jönnek olyanok is a társulatunkba, akik már régóta itt vannak, Beleznai Endre is megjelenik egy angol katonaként a darabban, katonaruhában, és aztán jönnek sokan, akik pedig most csatlakoznak, Salinger Gábor például, Timkó János, vagy Kovács Dórit mondhatnám Zalaegerszegről. Tehát jönnek különböző színházakból olyan kollégák, ugye Salinger Gábor, én a Víg Színházban ismerem még pályám eleje óta, és itt most, mivel hogy idén 9 éves a Fórum Színház, talán ez is predesztinálja azt, hogy először vagyunk 9-en a színpadon, számunkra ez nagy szám, mert egy ilyen kis magánszínházban az, hogy 9 színész játszon egy darabban együtt, az meglehetősen ritkaság, és mondjuk gazdasági értelemben sem túl egyszerű ezt létrehozni, viszont nagyon büszkék vagyunk arra, hogy most már látszik, hát nagyjából 2 hét van a bemutatóig vissza, most ahogyan beszélgetünk egymással, ugye július 27-e, ez a gödöllői bemutatónk, vagy előbemutatónk, hogy olyan parádésan szép a díszletünk, annyira minden tárgy a helyén van, mindegyik a korból van ide emelve. Az összes ruha, az összes jelm, az összes katonaruha végtelen igényességgel jelenik meg. Tehát valami olyan színházat csinálunk, mint a Fórum Színházban, amiért gyerekkorunkban láttuk, és amiért úgy döntöttünk, hogy mi szeretnénk színészek lenni, amiről igazi díszlet van, igazi jelmezek vannak, igazi színészek vannak, és igazi színdarab van, és ez a botrány a paplakban, ez egy ilyen színmű, úgyhogy azért annyit még el kell mondjak, mert az angol humorra is, hogy mivel megjelenik majd egy német katona szökevény is, pontosabban hát egy hadifogoly, az előadásban különböző rendőrök kezdenek el, mert egy krimiszál is kialakul itt a nagy szerelmi szálak mellett. Így tehát az első felvonás végén már 5 különböző papiruhába öltözött férfi kergeti egymást ebben a paplakban, és amikor a hatóság megérkezik, és a nők elkezdik ezeket a férfiakat kivallatni, hogy ki kicsoda tulajdonképpen, hát szép lassan mindenki elfelejti, hogy pontosan mit is hazudott magáról, vagy a másikról néhány perccel azelőtt, tehát kialakul egy igazi komédia, és hogyha mindezt megfűszerezzük ezzel a vidéki vénkisasszonnyal, ezzel a vallásos, ájtatos vénkisasszonnyal, ugye, akit Vanya Tímea játszik, illetve egy nagyon lelkes, de annál butácskább felszolgáló lánnyal, illetve bejáró kisasszonnyal, akkor azt gondolom, hogy valóban egy igazi angol komédia alakul ki. Ez már csak az kell, hogy megérkezzék a darabba a Salinger Gábor által játszott püspök, aki felteszi a koronát arra, hogy még egy püspök is érkezik. Úgyhogy sokan kérdezték, egyáltalán semmifajta viccelődés nincsen itt a vallással, vagy a hitbéli érzelmekkel, hanem egy nagyon különleges helyszínen, pontosan, szerintem végtelenül helyesen és végtelenül érzékenyen jelenítjük meg azt, és ez megint az angol humor sajátja, hogy egy teljesen szokatlan helyszínen, tehát hogy egy paplakban játszódik mindaz, ami közben egyébként a világban játszódik ott a világháború kellős közepén. Ez van koncentrálva egy ilyen különleges környezetben, ettől kicsit ugye elemelődik a mindennapokból. Ez azért fontos, mert amikor ezt a darabot megírta a szerző, és amikor bemutatták, ez is egy legendás történet, és ez mutatja, amivel az egész beszélgetést kezdtük, vagyis hogy te kezdted, hogy színház az egész világ. Tehát, hogy olyannyira színház az egész világ, hogy amikor ezt a 40-es években bemutatták Londonban, a bemutató alatt jött egy légiriadó, és elkezdtek bombázni. Aha. és a West End-en, amikor bent ültek a nézők ennek a Botrány a paplotnak című előadásnak, a bemutató előadásán Londonban 1940-es években, akkor elhallgatott ugye a színházban minden, amikor a légiszirénák megszólaltak, és elindult az első bombázás. És végigülték a nézők az egész előadást, a színészek pedig megszakításokkal ugyan, de lejátszották az egész előadást, aminek a végén egy hatalmas nagy vastapssal ünnepelték meg. Nem csak ennek az előadásnak a sikerét, hanem az életben maradást, magát az életet. És szerintem ennek egy olyan gyönyörű szép üzenete van, hogy színház mindig volt, mindig van, és szerintem mindig lesz is. És ennek az előadásnak a főszereplője, akit most én játszom ebben az előadásban, ez a Lionel Tubb tiszteletest játszó angol színész, azt mondta a premiért követően, hogy hát ebből is látszik, ebből a mai estéből, hogy ez a német, a mi ellenfeleink, a németek, micsoda egy kultúrbarbár nemzet, mert az első felvonásban 3 jó poénom volt, és mindegyikbe belebombáztak. Szóval ez az igazi, igazi brit humor.
1: Na, annyiszor mondtad az igazi szót, igazi rendezés is van?
2: Igazi rendezés az nincs. Igazi rendezés nincsen, mert hogy mi ezt ketten társrendezzük, hát ezt az előadást.
1: Mert ez most hagyomány lett a Fórum Színház életében, ugye?
2: Igen, és most már el is tudom mondani a pontos megfejtést. Ugye az van kiírva ismét egy előadásunk színlapjára, hogy rendezte Beleznay Endre és Németh Kristóf, Németh Kristóf és Beleznay Endre. Ez így volt a Feleség 40-nél kezdődik című házasságjavító vígjátékunknál is, aminek éppen most ünnepeltük a 100. előadását, és most már köszönjük szépen, most már a túl a 100-on turnéval megyünk országszerte, tehát ez fantasztikus
1: dolog.
2: A mi élet még egy külszínház életében is, nem pedig egy magánszínház életében.

0: egyébből, de amik vannak szép emlékeim, azok pontosan arról szólnak, hogy együtt dolgozik egy társaság, hogy mint amikor a főiskolán még úgy hoztunk létre előadásokat, vagy éppen helyzetgyakorlatokat, vagy kis bemutató mesterség órára szánt etüdöket az osztályfőnökünknek, Benedek Miklósnak, hogy együtt dolgoztunk, hogy aki éppen nem volt a színpadon, az segítette a színpadon lévőket, és amikor lejöttek a többiek, és ő ment föl, akkor azok segítették őt, tehát alapvetően ez egy műhely munka. És itt az egész társulat dolgozik együtt. Nyilván ki legyen nevezve egy vagy két ember, aki a végső szót kimondja, aki különleges felelősséget vállal magára, mert azon túl, hogy az előadás hogyan alakul ki, hogy hogyan működnek majd a viccek, hogy mennyire lesz igazi és minőségi, mint az az érzelemvilág, amiközben nagyon őszintén és nagyon igazian megjelenik a színpadon. Ezért van egy rendezőnek ugye az alapvető felelőssége, de ezen felül nekünk oda kell figyelnünk a próbarendre, az egyeztetésekre, a jelmezekre, a díszletekre, a logisztikára, stb. Ennyiben van több dolgunk, több felelősségünk, de nincsen több jogunk, mint a többieknek.
1: Megoszlik a felelősség?
0: A felelősség elsősorban a színház igazgatója, tehát az enyém, de Endrével nagyon, nagyon, nagyon nagy dolog az, hogy mindenben tudjuk mi meg ebben a szerepben segíteni egymást. Tehát ilyen értelemben megosztik a munka, a felelősség az enyém, inkább ezt mondanám. A fő felelősség az enyém. És az jut eszembe, hogy amikor a főiskola előtt még az én életemben, még amikor diák színjátszók voltunk, vagy én Földesi Margithoz jártam, és az ő növendéke voltam, az egész gyerekkoromtól nekem ez jelentette az igazi színház csinálást, amikor egy társulat, egy csapat, hozzáteszem jó esetben, és ez nálunk azért mindig is így volt a fórumban, hogy egy baráti társaság, akik egyébként kollégák és szakemberek, és a saját szakmájukban én szerintem a legjobbak közül valók, ők jönnek össze, és így alakul ki egy remélhetően nagyon sikeres előadás. Pont arról beszélgettünk Pikali Gerdával a minap, hogy ugye ő a József Attila Színház társulatához tartozik pillanatnyilag, hogy az az érdekes különlegessége és egyébként ilyen unikális előnye az ilyenfajta magánszínházaknak, mint a fórum is, hogy olyan kollégák tudnak együtt dolgozni és összetalálkozni, akik az anyaszínházukban soha nem találkozhatnának, mert hiszen, hogyha valaki egy színházi társulatnak a tagja, akkor alapvetően az összes többi sok ezer kollégáival elkerülik egymást, hiszen a saját színházában dolgozik szinte kizárólag. És az, hogy ma most már van erre lehetőség, az, hogy őt is kiadták, meg hát az összes kollégáinkat, mindenkit, aki színháznál van, most már örömmel és bizalommal adnak ki 9. éve a Fórum Színház társulatához. Itt azt kell mondjam, és ebben most magamat kivenném ebből, de a kollégáimról mindenképp elmondanám, hogy itt egy ilyen All Stars válogatott
1: abszolút,
0: játszik együtt.
1: Vagytok.
0: Egy szupergrup, és így készülünk most mind a Visegrádi Nyári Színházra, mind pedig a Gödöllői Nyári Színházi bemutatónkra. Tehát
1: szöveg már megy?
0: A szöveget tudjuk, igen. A szöveg az alapvetés. És most már vagyunk annyira szerintem hát idősek is, meg tapasztaltak is, hogy amit sok-sok évtizeden keresztül az ember csak mond, hogy ugye úgy kéne érkezni a próbára, az első próbára, és az ember a szöveget tudja. Sokan azt mondják színház nézők, hogy hát az a nehéz a mi szakmánkban, hogy ezt a sok szöveget hogy lehet megtanulni. Na most valójában a szöveg megtanulás az az alap, tehát onnan indulunk el. Az még nem feladat. Ott kezdődik a munka, igazság szerint. Úgyhogy én nagyon jól állunk, szerintem nagyon-nagyon szépen.
1: Jól is szórakoztunk
0: az előadás.
1: Menet közben.
0: Kifejezetten jól szórakozunk egymással és egymáson. És én szerintem meg azt szokták mondani a nézőink, hogy ez érződik az előadásainkon is. Nyilván így vígjátéknak ez jót tesz. És ez nem komoly talankodást jelent. Ez nem azt jelenti természetesen. De azt, hogy mondjuk a mi csapatunkat mindig is messze elkerülte a feszültségteremtés, az abuzálások, az egymással kikezdés, a hatalmi visszaélések, hiszen itt nincs, egy magánszínházban
1: nincs. A rossz energiák kerültek el benneteket.
0: Igen, és én azt gondolom, hogy mindenki, pont ezt mondom, ez a téma is szinte minden nap szóba jön, amikor itt a nyár, ahol a őrült kánikulában mi bemegyünk ilyen hűtött színháztermekbe, és elkezdünk együtt próbálni, még a többiek a strandokon vannak, meg az utcán. Mindig arról beszélgetünk, és azt mondják az én barátaim, hogy azért jó ide jönni a Fórum Színházba együtt dolgozni, mert ez egy ilyen kis sziget, egy

0: kis menekülősziget, bárhonnan jön az ember, amikor hozza az ottani munkahelyi stresszt magával, akkor azt itt le tudja vetkőzni. Tehát itt nem újabb stresszeket termelünk, hanem ez egy olyan hely, ahol picit le lehet tenni. Egy lelki, meg egy művészeti wellness, így van, tehát ez a Fórum Wellness Központ, és abban bízunk, hogy hosszú távon tudjuk még szórakoztatni a közönséget. Pillanatnyilag az egy óriási nagy dolog, és egyébként azt kell mondjam, hogy ez a legnagyobb bizalmat mutatja a kedves nézők részéről, hogy amikor készülünk egy előadásra, erről a nézők csak azt tudhatják pillanatnyilag, amit így elmondtunk róla, vagy ami egy plakáton megjelenik. És hát ezzel együtt a gödői előadásunk az most már majdnem telt ház, úgyhogy tulajdonképpen ez csak a bizalom okán van így, úgyhogy legfőképpen Visegrádra augusztus 17-ére várunk mindenkit, és aztán persze az országban minden nagy színpadon el fogjuk játszani a Botrány a paplakban című előadást, és én azt gondolom, hogy ez még a mi repertoárunkban is egy különlegesség, egy különleges minőségű, különleges míves, és egy végtelenül helyes. Ezzel az angolságával, ezzel egy az alaprepertoártól picit elütő előadás.
1: Uh-huh. Na hát szívből kívánom, hogy legalább olyan jól szórakozzunk mi is, mint ti.
0: Azt nagyon közben. Remélem. Igen, és nagyon fontos, amit mondasz, mert hogyha annyira fognak csak szórakozni a kedves nézők, amennyire mi a próbákon, akkor
1: baj nem lesz. Fórumszínház.hu, ott megtalálnak
0: minden információt.
1: Fontos információt. Szeressék, kövessék őket a közösségi oldalakon is. Németh Kristóffal beszélgettem, a színház direktorával és kiváló színművésszel, aki most meg is mutatja majd ebben a darabban, hogy mit tud.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, örültem neked. Köszönöm, és Kristóftól most elköszönök önöktől, még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, és remélem, hogy nem haragszik meg érte, régi kedves barátunkat mondhatom így.
2: Szabos nagyon örülök, igen, köszönöm.
1: Köszöntöm, nagy szeretettel.
2: Köszöntök mindenkit.
1: Az ország kedvenc orgona művészét, hadd mondjak ilyen titulusokat.
2: Jaj, de kedves vagy, hát én ezt nem tudom eldönteni.
1: Én mondhatok
2: szerintem,
1: ilyet.
2: Hát te mondtad.
1: Meg azt is, hogy a Filharmónia Magyarország.
2: Te kapod a leveleket.
1: Hadd írjanak. Aki szerintem a legtöbbet teszi ebben az országban a egyáltalán az orgona műfajának, hangszerének, játékának, zenének a megismeréséért, a népszerűsítéséért, azért te teszel a legtöbbet.
2: Hát igen, igyekszem talán, ezt lehet, hogy elfogadom. Nyilván ebben szerepe van nem csak az elhivatottságomnak, hanem a lehetőségeimnek is.
1: De kell hozzá a Filharmónia Magyarország is?
2: Hát ez egy nehéz kérdés, mert nagyon sok projektem már a Filharmónia előtti időkből van. Ha szabad így fogalmaznom. Okay. Tehát amikor egy szűk 20 évig voltam a Pécsi Bazilika zeneigazgatója, ott nagyon sok programot indítottam el. Uh-huh. De az, hogy ez a kezdeményezés, ezek a kezdeményezések így kiterebélyesedhettek, ahhoz bizonyára kellenek a Filharmónia Magyarország lehetőségei, és hát öröm volt meglátni, megismerni az összefüggéseket. Például szerintem senki nem találná ki, ha most játszanánk egy ilyen játékot a kedves hallgatókkal, hogy melyik az az egyetlen város, ahol a rendszerváltás előtt óta nem szakadt meg a Filharmónia, akkoriban még az Országos Filharmónia, és az utód szervezett Filharmónia által szervezett orgona koncertek
1: Szeged?
2: Sora. Nem talált.
1: Ja, akkor nem tudom.
2: Miskolc.
1: Komolyan?
2: Szerintem ezt senki nem találta volna tényleg ki. És hát nagyon izgalmas egyrészt ezt is látni, hogy a rendszerváltás előtt kizárólag a Filharmónia szervezett ilyeneket, és utána rendszerváltozás után ez teljesen megszűnt. Egy-két kis magánkezdeményezés, illetve egyházi kezdeményezés volt, és ma pedig elmondhatjuk, hogy országszerte virágzik az orgona koncerteknek a műfaja talán, így mondjuk, és azt meg én magam se gondoltam, hogy majd az orgonák éjszakája, ami most már 8 alkalommal megrendezésre került, pedig ilyen világsikert tudhat majd magáénak, és hát ennek kapcsán egy nagyon izgalmas, ha szabad elmondanom, felismerést retettem szert, látván Dél-Amerikát, látván Ázsiát, hogy azt gondolom, hogy a Földnek azt szoktuk mondani, hogy a 15-20 leggazdagabb százalékában vagyunk mi itt Magyarországon, és szerintem összefügg az orgona ismerete és az orgona tudás is ezzel. Tehát én azt gondolom, hogy a Föld nagy részén nem is ismerik ezt a hangszert és a lehetőségeit se. Uh-huh. Tehát például Kínában a taxisofőrtől, hogyha megkérdezték, hogy mi az az orgona, akkor nem tudta. Vagy mutattak egy videót az orgonáról, akkor azt mondta rá, hogy ez egy zongora. És ez és miközben a lehetőségeik megvannak, és kitűnő hangszereket építenek, nem tudják, hogy mi az a hangszer, és azt mondják egy 15 milliós kis kínai városban, hogy a külügyi igazgató, hogy én vagyok az orgona keresztapja, mert bár már itt áll ez az orgona 10 éve, de hát ez még így nem szólalt meg sose. Uh-huh. Tehát, hogy azt gondolom, hogy fantasztikus lehetőségek vannak ebben a hangszerben, azáltal, hogy egy művész elutazik a világ bármely tájára, és ott egyedül egy kvázi zenekari hangversenyt tud adni, mindegy kulturális misszióként, mindegy magyar kulturális misszióként, lehet ez diplomáciai küldetés, lehet ez azoknak a hidaknak a megjelenítése is, amire minden országban, ahol járok, hivatkoznak és beszélnek róla, hogy a zenénél jobb összekötő kapocs, azt gondolom, ember és ez ember biztos között nincs, és hogy ezt is mennyire jól meg tudja jeleníteni, és mindeközben, ahogy az elején is említettem, egy 70-80-100 fő zenekar helyett, vagy társulat helyett egy művész utazik, és egy olyan komplex élményt tud nyújtani, hogy szerintem ez egy olyan kincsünk, és olyan magyar kincs is, mert azt gondolom, hogy Magyarország már az elmúlt évszázadban is egy jelentős orgona, hát birodalomnak talán azért nem nevezném, de egy jelentős helye volt az orgonistáknak és a hangszereknek, és az utóbbi évtizedekben ez csak tovább ívelt felfelé, a kis 40 éves szünet után, hogy és nagyon sok ország van a világon, ahol ezt nem tudják így kezelni, vagy esetleg csak a historikus hangszereiket, a 200-300 éves hangszereiket újítgatják föl, nem készülnek új, igen, modern hangszerek, igen, a kor kihívásainak megfelelő hangszerek, és hát ebből a szempontból az pedig csak egy múzeummá válik. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból Magyarország egy nagyon jelentős helyet tölt be a zenei térben, és azon belül is az orgonista társadalom, az orgona művészet területén is, és nagy öröm, hogy ezt betölthetjük, és a kollégákkal együtt ezen dolgozhatunk, hogy az emberek egyre jobban megszeressék ezt a hangszert, és aztán itt már nyilván következik egy újabb, nem könnyen megválaszolható kérdés itt a Sláger Rádióban, hogy milyen műfajú művekkel tehetjük ezt népszerűvé, ezt az orgona muzsikát.
1: Ez kint múlik egyébként?
2: Hát nyilván egyrészt a szervezőn, amikor fölkéri a művészt, akkor ad-e itinert, vagy fogalmaz-e meg kérést a program összeállítással kapcsolatban. Másrésztről pedig hát a művész maga állítja össze a koncertet.
0: Tehát mint alkotó eldöntheti.
2: Tehát ő állítja össze a programot végső soron. A végső döntés az övé, de én mindig megfogalmazom minden sorozatunkba, az ország felnőtt bérleteibe, az ifjúsági bérletekbe, nyári sorozatokba, és természetesen az orgona koncerteken is, hogy mit szeretnénk a közönségnek közvetíteni. És szerintem az orgona koncerteknek például három fontos műfaja van. A Filharmónia Magyarország sorozatában van, az orgonák éjszakája van, a nyári orgonapont sorozat és az évados bérletek. És az orgonák éjszakájának és a nyári orgonapontnak egyértelműen a népszerűsítés, a küldetése, az üzenete. Hogy minél többen megszeressék, megkedveljék ezt a hangszert. A bérleteknek pedig az, hogy akik szeretik, ismerik ezt a hangszert, azok bérletet váltsanak rá, hogy évente 3-4-5 alkalommal is meghallgassanak orgona koncerteket,
0: igen,
2: változatos művészekkel, és ott van a tere az ős bemutatóknak, az unikális művek bemutatásának, az esetlegesen nem... Hát ugye ezt megint nehéz megfogalmazni, hogy mi az az orgona mű, ami esetleg nehéz egy olyan hallgatónak, aki életében először ül orgona koncerten. Igen. Mert valószínűleg a népszerű orgona művekről is már kértem például kollégákat, hogy állítsanak erről össze egy listát. Teljesen más listát állít össze a legnépszerűbb orgona művekről három különböző orgonista. Ez is nagyon izgalmas dolog. Tehát mindenkinek más a saját szubjektív döntése és választása. Tehát ilyen módon azt gondolom, hogy azért mégiscsak van valami olyan metszet, amiben belehelyezhetünk néhány orgonaművet, és ezeken segíthetnek a különböző csatornák, például a filmek. Hogyha egy filmbe helyet kap egy zene, akkor az nyilván ismertebbé válik, és ha olyan hangulatvilágú, hogy könnyen megszeretik az emberek, akkor ez ad hozzá, és tovább növelheti a sikerének az esélyeit. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fontos választásunk, hogy megszólítsuk az embereket, hogy ott üljenek a koncerteken, és válasszák ezt a programot, ahelyett, hogy otthon választják esetleg a fotelt és a kényelmes otthoni akár zenehallgatást, akár más egyéb tévécsatornák nézését.
1: De mondom, hogy a legtöbbet te teszed ezért, mert ami miatt most tulajdonképpen beszélgetünk erről, nekem nagyon tetszik a név is Orgonapont. Az ország több pontján. Ugye a Filharmónia Magyarország kezdeményezése ez is, sőt egy koncertsorozat augusztus 3 és 30-a között 19 városban, kedves hallgatóink, 24 alkalommal várjátok a közönséget.
2: Így van, nagyon ez ajánlom.
1: Szép vállalás.
2: Applikáció letöltését, a Filharmóniának van egy applikációja, és az mutatja mindig, hogy mikor, hol van koncert, sőt 40 kilométeres körzetben ajánl is programokat. Tehát természetesen lehet keresni az egész országba, illetve ha tudjuk, hogy mi lesz az úti célunk augusztus 8-án például, akkor biztos, hogy ajánl lehet koncertet a Filharmónia programja is, vagy hogy mely környéken járunk.
1: Csak a hallgatók kedvéért mondom, nyugodjanak meg, itt Budapesten is van, meg a környékünkön.
2: Így van, természetesen a fővárosban mindig nagyon fontos a legkiemeltebb programjainkat hozzuk így az Orgonapontba is, az Orgona sorozatokba is. Kérdezem, Esztergom az már nem...
1: De belefér, belefér.
2: Ja, de az még körzetetek?
1: Igen, meg Fehérvár is, tehát persze.
2: Az idei esztendőben a Filharmónia Magyarország először rendez programot a hazánk leghatalmasabb bazilikájában, az Esztergomi Bazilikában, ugye, ami jelölve van a római Szent Péter Bazilikába, hogy eddig érne az Esztergomi, és nekem is most lesz alkalmam először koncertet adni azon a hangszeren, ami egyébként az idei esztendőben készült el, és volt egy kiváló orgona művésze, zeneigazgatója ennek a fantasztikus templomnak, Baróti István, aki nagy gonddal építette, szépítette ezt a hangszert, és igazából egy maratoni projektnek bizonyult, de az idei esztendőben a Pécsi Orgona építő manufaktúra befejezte ezt a hangszer felújítást és építést, úgyhogy nagy öröm, hogy én is életemben első alkalommal adhatok ott koncertet, nagyon kedves barátommal és művészpartneremmel, Hozé Kúrával.
1: Na, de akkor találkoztok először a hangszerrel?
2: Nem. Ja, hát igen, koncerten, de természetesen ahhoz, hogy én ott valami értékelhetőt tudjak a hangszeren produkálni, ahhoz nekem már előzetesen oda el kell menni. Tehát erről talán már igyekszek sokat beszélni, igen, hogy nincs két egyforma orgona, és hogy ez pláne, tehát amikor valami olyan máshol nagy, ez az esztergomi, ha jól emlékszem, több mint 120 regiszter, ez azt jelenti, hogy minél nagyobb egy hangszer, annál inkább növekszik az idő, amit vele kell tölteni, hogy az ember megismerje, mert ha 20 vagy 30 vagy 40 gombot kell megjegyezni két oldalt, akkor ez nyilvánvalóan gyorsabban megy, mint a 80-at vagy 120-at. És ezeknek a különböző beállításait, illetve memorizálni a hangképét, és akkor én ezt a hangot szeretném használni, vagy azt abban az adott műbe, és utána még mindig nem tudjuk, hogy arányilag megfelele az, amit én elképzelek annak az adott térnek.
1: És neked kell ott felkészülnöd, vagy a kedves, hogy mondtad, barátodnak, alkotótársaddal együtt kell
2: bepróbálni? Hát a munka oroszlán része, a helyszínen az enyém. Aha. Tehát ez gyakorlatilag olyan, mint egy, amikor akár egy zongoristával, vagy egy szimfonikus zenekarral, hogyha egy szólista szerepel, együttműködik, akkor ők előkészítik azt a kíséretet, és abban az esetben, amikor közös műveket játszunk, akkor én kísérek. Tehát nekem kell hozzáigazodnom, az ő szólóját megfelelően kiegészíteni, ha kell fortissimo-ban, trombitákkal, ha kell egészen lágyan és puhán, éterien, vagy sejtelmesen, vagy kedvesen, kísérni. Természetesen a kíséretekben is vannak szóló részei a kíséretnek, olyankor azt pedig megfelelően szép színesen kell szép színesen kell megvalósítani.
1: Aha. A hatás kedvéért, gondolom úgyis az a lényeg, nem? A hatás mindig.
2: Hát igen, ez egy fontos kérdés, hogy mi a lényeg. Én azt a célt tűzöm ki magamnak mindig egy koncert előtt, hogy a hallgatóság, aki veszi a fáradtságot és eljön oda, megvásárolja a jegyet, és beül a padokba, ahol éppen vagy megfelelő a hőmérséklet, vagy nem, ugye évszakhoz képest, hogy lehet, hogy mindenképp ki tudjam emelni ebből a világból, amiből érkezik. És egy olyan világba tudjon kerülni, amiben jól érzi magát, amiből töltekezhet, mint egy akkumulátorként, erőt meríthet a következő napokra, hetekre, a munkájára, vagy éppen a saját emberi kapcsolataihoz, baráti kapcsolataihoz. És azt gondolom, hogy fontos, hogy jó jelek is érkezzenek, és szólítsanak meg embereket, és én akkor érzem azt, hogy jól tettük a dolgunkat, hogyha mosolygó emberek, csillogó szemek néznek ránk vissza a koncert végén.
1: De te látod őket egyébként?
2: Hát természetesen koncert közben nem.
1: Oké, de utána?
2: Akkor még csak a taps erejéből, vagy melegségéből érezhetek visszajelzést, de a végén mindig lemegyünk,
1: igen.
2: És meghajolunk, és olyankor nagyon jó érzés látni valóban ezeket a mosolyokat és boldog tekinteteket. Azt gondolom, hogy ez mindig erőt ad. Mert a koncert előtt nem azt érezzük, hogy hú, hát de jó, hogy végre itt vagyunk, hanem akkor picit nagy a druk a fellépővel mindig, hogy biztos, hogy kell nekem ez az izgalom, hogy most itt ennyi ember, és hogy most sikerülni fog-e, vagy meg tudom-e valósítani, amit szeretnék. Tehát, hogy ez mindig bennünk van, ez az izgalom koncertek előtt, és hát a koncert napig. Vége igazából nekünk is erőt ad, nem csak a közönségnek.
1: Világos, ha viszed haza, ti is viszitek alkotóként, meg előadóként. Szabolcs, nem nagyon tudtam még ezt ilyen szempontból senkitől megkérdezni, de az, hogy, és ezért örülök, hogy most pont tőled, hogy mennyien vannak, az téged befolyásol?
2: Hát szeretnék, vagy szívesen pufogtatnék ilyen közhelyeket, hogy nem is bárhány embernek szívesen játszik az ember, és ez így is van. Csak fontos, hogy mire készülök.
1: Ja, világos. Okay. Jó.
2: Tehát van, amikor néhány barátom megkér, hogy jönnek vendégei, és hogy nem mutatnám meg nekik a hangszert, és természetesen szívesen állok rendelkezésükre, és ez általában mindig túlnyúlik egy órán. És ugyanolyan lelkes vagyok a 80. percben, mint a 10. hogyha látom, hogy érdekli őket. Most abba az esetben, ha egy nagy helyszínt kiválasztunk, és várunk oda sok embert, és esetleg ahhoz képest, amit vártunk, kevesebben jönnek, akkor el kell, hogy gondolkodjak, hogy hol hibáztunk, hol nem ment át az üzenet, vagy nem jól választottunk helyszínt.
1: Értem.
2: Tehát ez is benne van, ugyanakkor természetesen mindenhol nem lehet helyszínt választani, mert a hangszer a legfontosabb támpont, és van, ahol csak az az egy hangszer van, és akkor ez nem merül föl kérdésként. Tehát azt gondolom, hogy befolyásol, és befolyásol az is, hogy fogadják. És ebbe is érdekes dolog az, hogy ez országonként is különböző, de országon belül településenként, illetve templomonként is, hogy egyik helyen azt mondják, hogy csak a végén tapsolunk, majd egybe. Aha. És akkor...
1: Ezt ők döntik el maguktól?
2: Hát nem, van olyan templom, ahol azt mondja a vezető lelkész, hogy ő nem szereti, hogyha van taps a darabok között. Van olyan hely, ahol...
1: Neked ez... mi az, ami jobb ilyen szempontból?
2: Hát én mindkettőben nagyon sokat játszottam. Azt gondolom, ha direkt egy ilyen meditatív programot állítok össze, akkor biztos, hogy jobb a csend.
1: Tehát
2: két darab függő. Igen, inkább. Program függő. És mindegyiknek megvan a helye.
1: Hát meg a szépsége is. Így talán. Van. Na, egyszer könyvet kell írni rólad vagy rólatok, mert pont ezen gondolkodtam, hogy azért ez olyan komoly lélektan a tiétek, hogy tényleg nem is tudom, hogy van-e még ilyen hangszeres, hogy nem látod a közönséget, amíg játszol. Nincs valami teljesen más interakcióban kell, hogy működj, és szerintem ez sokkal bonyolultabb, összetettebb, mint bármelyik más hangszer.
2: Ez teljesen igaz, ebben 100%-ig egyetértek, illetve ugye most már van néhány, ami annak idején 2007-ben Pécsi Bazilikában volt elsőként Magyarországon lenti játszóasztal, és most már van a Mátyás templomba is, meg még több helyszínen az országban. Olyankor ott ülünk a közönség előtt, ugyanakkor ott másik nehézséggel állunk szembe, hogy a hang az 30 méterrel, 40-50 méterrel messzebbről jön, mint ahol megszólaltatjuk. És
1: ez egy
2: összetett dolog, ugyanakkor ott megérezzük a közönségnek a hozzáállását és a pozitív hullámait, vagy esetleges semlegességét is.
1: Szabos, nagyon élveztem most is a beszélgetést, sajnos megint picit túl is léptük, mert jó társaságban repül az idő, de a legfontosabb, a Philharmonia applikációját töltsék le a kedves hallgatók, mert az összes, ugye a 19 város 24 különböző koncertje ott fel van sorolva.
2: Vagy ha ezt nem tennék, akkor természetesen a Philharmonia Magyarország honlapján is megtalálhatják az összes helyszínt és orgona koncertet a legkiválóbb orgona művészekkel és közreműködőkkel, nagyon sokféle párosításban orgona, hegedű, szaxofon, és hadd ne soroljam, harmonika is társa
1: pont, lesz az orgona. Pont augusztus 3 és 30-a között. Örültem, hogy itt voltál. Szamosi Szabolcsal beszélgettem, kedves hallgatóink, a Philharmonia Magyarország ügyvezetőjével és orgona művésszel. Szabolcs, most elköszönök, önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, de egy búcsú erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Németh Kristófnak és Szamosi Szabolcsnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több ezer milliárd forintos vasútfejlesztési program indul. Fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Szerződést hosszabbít Szoboszlai Dominika Liverpoollal. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Több ezer milliárd forintos vasútfejlesztési program előkészítéséről döntött a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a jó részt uniós forrásból finanszírozott beruházási csomag részleteit a jövő hét elején ismertetik. A program pályafelújításokat, villamosításokat, új mozdonyok, vasúti kocsik és hévszerelvények beszerzését, valamint új tram-train hálózatok kiépítését is tartalmazza. A fejlesztések a következő 2-6 évben valósulnak meg. Az első látványos eredmények várhatóan 2-3 éven belül jelentkezhetnek. A kormány célja azonban az, hogy addig is gyorsabbá, kiszámíthatóbbá és kényelmesebbé tegye a vasúti közlekedést. Társadalmi egyeztetést indított a kormány a közlekedésbiztonsági szabályok szigorításáról. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a szeptember 1-jéig kitölthető online kérdői válaszai alapján már ősszel módosulhatnak a közlekedési jogszabályok. A felmérésben egyebek mellett a kirívó gyorshajtások szigorú büntetéséről, a járművek elkobzásának lehetőségéről, az átlagsebességmérés bevezetéséről és a progresszív bírságolásról is kikérik a lakosság véleményét. Külön blokk foglalkozik az elektromos rollerek szabályozásával, például a 25 km/órás sebességhatárral, a bukós is a kötelező használatával és az életkori korlátozásokkal. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a cél nem a bírságbevételek növelése, hanem a közlekedési balesetek számának csökkentése és az emberéletek védelme. A belügyminiszter 30 napos fokozott közbiztonsági akció végrehajtását rendelte el a fővárosban, a budapesti rendőrfőkapitányság, a készenléti rendőrség és a polgárőrség bevonásával. Válaszul arra, hogy a lakosság és több polgármester romló közbiztonságról számolt be az elmúlt időszakban, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az akció elsődleges területei a belváros kiemelt forgalmú szórakozóhelyének környezete, valamint Rákos rendező térsége, figyelemmel az elmúlt időszakban tapasztalt közbiztonsági problémákra és lakossági jelzésekre. Az intézkedés célja a rendőri jelenlét látható növelése, a jogsértő cselekmények megelőzése, a visszatérő elkövetői magatartások visszaszorítása és a közterületi rend fenntartása. 2 millió forintnyi bírságot szabott ki a rendőrség a leállósávban szabálytalanul közlekedő autósokra. Az ellenőrzést az M7-es autópályán, az M0-ás csomópont és az Érdi lehajtó között tartották a nyári csúcsforgalomban. A rendőrök drón segítségével figyelték a forgalmat, és néhány óra alatt 15 szabálytalankodót szűrtek ki. 13 autós a leállósávban előzte a dugót, rájuk összesen 2 millió forint bírságot szabtak ki. Szerződést hosszabbít Szoboszlai Dominika Liverpoollal. A magyar válogatott csapatkapitánya újabb 5 évre ír alá az angol klubnál, még nem hivatalos források szerint. A Liverpool az év elején kezdett tárgyalni a középpályás menedzsmentjével a 2028-ig érvényes szerződés meghosszabbításáról, amelynek eredményeként Szoboszlai Dominik 2031. júniusáig maradhat a csapatnál. A hétvégi lehűlés előtt ma tetőzik a hőség. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, a hőmérséklet pedig 35-37 fokig is emelkedhet. Délutántól a szél jelenthet némi enyhülést, aztán nyugat felől zivatarrendszer érkezhet, amely késő este érheti el a középső ország részt. Szombaton kelet felé vonul a felhőzet, máshol napos, de szeles lesz az idő. Vasárnap pedig újabb front és csapadék érkezik.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

építünk, építünk valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra, hogy ellopjuk a

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, október 11-ig bármikor megtekinthetik a Műcsarnokban Révész Tamás Csend a mindennapok költészete című kiállítását. Révész Tamás autonóm fotográfiai munkásságát gyakran úgy jellemzik, hogy az alkotó a lírai dokumentarizmus egyik meghatározó képviselője. Példaképéhez, André Kertészhez hasonlóan a mindennapi élet apró, gyorsan tovatűnő pillanatai határozzák meg emocionális töltetű felvételeit. A Műcsarnok három termében rendezett kiállítás közel 100 felvételen mutatja be az emberi léthelyzetek sokféle aspektusát. A válogatásban a spontán utcai felvételek pillanatképes esztétikája épp úgy megmutatkozik, mint a riportfotó dinamizmusa, vagy a modern városi terek architektúrája. A képekből kirajzolódó vizuális memoár Budapestől New Yorkig és Ecuadortól Szicíliáig szívszorító és felemelő pillanatokat egyaránt megörökítő, roppant gazdag életmű. Révész Tamás a 60-as évek végétől fotóriporter és képszerkesztő, pályafutását a képes újságnál kezdte, majd a Tükör és az Új Tükör munkatársaként dolgozott. A magyar fotós élet aktív szereplője, tanított a MUHASZ újságíró iskolájában és a Nemzetközi Újságíró iskolában, magyar és külhoni egyetemeken. Magyar és nemzetközi szakmai fórumok kuratóriumi tagságát látta el, miközben 3 évtizede szervezője Magyarországon a WordPress fotókiállításnak, melynek 88-ban és 89-ben zsűri tagja is volt. Művészetét és a szakma és a nagy közönség 1977-ben a Búcsú a Cigányteleptől című albumából és a Néprajzi Múzeumban rendezett kiállításból ismerhette meg. Azóta közel 100 önálló kiállítás van, és ennél is több tematikus tárlaton láthatták egyébként a felvételeit. 2016 óta ismét Budapesten él, érdemes tehát ellátogatni, október 11-ig megtehetik a Műcsarnokba a mindennapok költészete kiállítása.
0: Programajánlót hallottak.
2: Amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkmanem csak előre tudott tekerni. A tini szerelmes éveim.
0: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Budapest közbiztonságának javításáról egyeztetett Karácsony Gergely az új rendőrfőkapitánnyal. Kitakarították a déli pályaudvart. A hegyvidéki önkormányzat szerint életveszélyes az Erzsébet kilátó. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Budapest közbiztonságának javításáról egyeztetett Karácsony Gergely az új rendőrfőkapitánnyal. A főpolgármester közösségi oldalán közölte, Baricska Norberttel a fővárost érintő közbiztonsági problémák lehetséges megoldásairól tárgyalt. Karácsony Gergely szerint a lakosságot zavaró jelenségek jelentős része szociális és egészségügyi eredetű, ezért a rendészeti intézkedések mellett ezek kezelésére is szükség van. A főpolgármester Budapest pótlékot és nagyobb közterületi rendőri jelenlétet sürgetett, valamint kezdeményezte, hogy a fővárosi trafipaxok bevételeiből a budapesti rendőrség is részesüljön. A déli pályaudvarnál folytatódott a BKK összehangolt köztisztasági és közbiztonsági akciósorozata. Az FKF és a Főkert munkatársai megtisztították az aluljárót, a kerengőt, a lépcsőket és a villamos megállókat. A BKV segítette a takarítást. A BRFK fokozott rendőri jelenlétet biztosított. A Föri és a Budavári rendészet ellenőrizte a megállókat és a környező utcákat, kiemelt figyelmet fordítva a tiltott dohányzás visszaszorítására. Súlyos statikai problémák miatt életveszélyesnek nyilvánította az Erzsébet kilátót a 12. kerületi önkormányzat. A hegyvidéki önkormányzat közlése szerint a szakértői vizsgálatok jelentős szerkezeti hibákat tártak fel, ezért az épület teljes körű felújítása elkerülhetetlenné vált. A költségeket több milliárd forintra becsülik, ezért az önkormányzat segítséget kért Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztertől, valamint Magyar Péter miniszterelnöktől, aki egyben a kerület országgyűlési képviselője. Az 1910-ben átadott kilátót idén februárban vakolatomlás miatt zárták le, a későbbi vizsgálatok pedig mélyebb szerkezeti problémát igazoltak. A bogyós gyümölcsökben, teákban, kakaóban, kávéban és extra szűz olívaolajban található polifenolok kedvezően hatatnak az Alzheimer-kór és más neurodegeneratív betegségekhez kapcsolódó folyamatokra, derült ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak összefoglaló tanulmányából. A bioaktív vegyületek hozzájárulhatnak az egészséges agyi öregedéshez, mondta el a Sláger FM-nek dr. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem megelőző orvostani és népegészségtani intézetének adjunktusa, a kutatás vezetője.
4: Ezek a polifenolok, ezek ilyen kis bioaktív összetevők a növények termelnek. Azért termelik meg maguknak, hogy egy ilyen antioxidáns védelmet alakítanak ki az UV-sugárzás ellen, vagy a korokozók ellen, stb. És ezt, hogyha mi minél nagyobb mennyiségben fogyasztjuk a polifenolokat, akkor ezek a kis bioaktív vegyületek ki tudják váltani azokat a védő funkciókat, vajon a kognitív funkcióinkat, a memória, a teljesítmény, munkamemória, vagy bármi erre képesek-e, és igen. Szóval ezeket a polifenolokat nagyon jó lenne, hogyha jóval nagyobb arányba vinnénk be. Célunk az az, hogy lassítsuk az öregedési folyamatokat, lassítsuk a demenciákat és a krónikus betegségek kialakulását, és erre az első lépcső a táplálkozásunk megváltoztatása, és ne a bogyókba keressük a megoldást.
3: A kutatók hangsúlyozzák, hogy nincs csoda étrend, de a növényi alapú táplálkozás hosszú távon támogathatja az agy egészségét. Ma sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható, délután 35 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Az esti éjszakai órákban érkezik majd a front, ami zivatarokat hoz, így szombaton már felhőkre és néhol esőre ébredhetünk. Hétvégére több frontot és szeles időt ígérnek, vasárnap várható több csapadék. A jövő héten mérsékelten meleg idő várható.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, szeptember 20-áig látható a Műcsarnokban az újabb találkozásaink, Hemző és Hemző díjasok című kiállítás, amely 1976 és a 2026 közötti időszakot foglalja össze. Mert hogy a 70-es években történt valami. Sorra kapták a kiállítási lehetőségeket a fotográfusok a Műcsarnokban, többek között Féner Tamás, Kornis Péter, Horling Róbert, Ács Irén, Molnár Edit és Hemző Károly. Tárlatukkal, vagyis a mostani tárlattal, Hemző éppen 50 éve, 1976-ban megnyílt Találkozásaim című legendás kiállítását idézik meg, és párbeszédbe állítják a 21. századi fiatal alkotók a Hemző Károlyról elnevezett díjnyerteseinek és finalistáinak képi látásával. Hemző Károly legendás sportfotósból legendás fotóriporter és szerkesztő lett. Aztán legendás könyvsorozattal a sok millió példányban megjelent iskolát teremtő szakácskönyvekkel vált népszerűvé társával és alkotótársával Lajos Marival együtt. Bepillanthatnak az 1976-os kiállítás merész, újszerű alkotói és prezentációs stratégiáiba. Kutatnak, rekonstruálnak, felfedeznek, de fölvillantják a minden szempontból gazdag és változatos életmű egyéb szegmenseit is, zömmel a szerző főként saját kezűleg nagyított vintage képeit bemutatva, bár Hemző sehol nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát Bánkuti András, illetve a Bánkutit követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel és a Hemző-díj kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemző-díjasok világával. A kurátora a kiállításnak Szarka Klára, szívből ajánljuk mindenkinek, tehát szeptember 20-áig a Műcsarnokban Hemző és a Hemző-díjasok.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több ezer milliárd forintos vasútfejlesztési program indul. Fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Szerződést hosszabbít Szoboszlai Dominika Liverpoollal. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Több ezer milliárd forintos vasútfejlesztési program előkészítéséről döntött a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a jórészt uniós forrásból finanszírozott beruházási csomag részleteit a jövő hét elején ismertetik. A program pályafelújításokat, villamosításokat, új mozdonyok, vasúti kocsik és hévszerelvények beszerzését, valamint új tram-train hálózatok kiépítését is tartalmazza. A fejlesztések a következő 2-6 évben valósulnak meg. Az első látványos eredmények várhatóan 2-3 éven belül jelentkezhetnek. A kormány célja azonban az, hogy addig is gyorsabbá, kiszámíthatóbbá és kényelmesebbé tegye a vasúti közlekedést. Társadalmi egyeztetést indított a kormány a közlekedésbiztonsági szabályok szigorításáról. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a szeptember 1-jéig kitölthető online kérdői válaszai alapján már ősszel módosulhatnak a közlekedési jogszabályok. A felmérésben egyebek mellett a kirívó gyorshajtások szigorú büntetéséről, a járművek elkobzásának lehetőségéről, az átlagsebességmérés bevezetéséről és a progresszív bírságolásról is kikérik a lakosság véleményét. Külön blokk foglalkozik az elektromos rollerek szabályozásával, például a 25 km/órás sebességhatárral, a bukós is a kötelező használatával és az életkori korlátozásokkal. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a cél nem a bírságbevételek növelése, hanem a közlekedési balesetek számának csökkentése és az emberéletek védelme. A belügyminiszter 30 napos fokozott közbiztonsági akció végrehajtását rendelte el a fővárosban, a budapesti rendőrfőkapitányság, a készenléti rendőrség és a polgárőrség bevonásával. Válaszul arra, hogy a lakosság és több polgármester romló közbiztonságról számolt be az elmúlt időszakban, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az akció elsődleges területei a belváros kiemelt forgalmú szórakozóhelyének környezete, valamint Rákos rendező térsége, figyelemmel az elmúlt időszakban tapasztalt közbiztonsági problémákra és lakossági jelzésekre. Az intézkedés célja a rendőri jelenlét látható növelése, a jogsértő cselekmények megelőzése, a visszatérő elkövetői magatartások visszaszorítása és a közterületi rend fenntartása. 2 millió forintnyi bírságot szabott ki a rendőrség a leállósávban szabálytalanul közlekedő autósokra. Az ellenőrzést az M7-es autópályán, az M0-ás csomópont és az Érdi lehajtó között tartották a nyári csúcsforgalomban. A rendőrök drón segítségével figyelték a forgalmat, és néhány óra alatt 15 szabálytalankodót szűrtek ki. 13 autós a leállósávban előzte a dugót, rájuk összesen 2 millió forint bírságot szabtak ki. Szerződést hosszabbít Szoboszlai Dominika Liverpoollal. A magyar válogatott csapatkapitánya újabb 5 évre ír alá az angol klubnál, még nem hivatalos források szerint. A Liverpool az év elején kezdett tárgyalni a középpályás menedzsmentjével a 2028-ig érvényes szerződés meghosszabbításáról, amelynek eredményeként Szoboszlai Dominik 2031. júniusáig maradhat a csapatnál. A hétvégi lehűlés előtt ma tetőzik a hőség. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, a hőmérséklet pedig 35-37 fokig is emelkedhet. Délutántól a szél jelenthet némi enyhülést, aztán nyugat felül zivatarrendszer érkezhet, amely késő este érheti el a középső ország részt. Szombaton kelet felé vonul a felhőzet, máshol napos, de szeles lesz az idő. Vasárnap pedig újabb front és csapadék érkezik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos

0: csatát, így nyertem.
1: Ez a Slágerkult.
2: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, Inotai Ákos színész köszöntöm nagy szeretettel, és te számomra nem csak színész vagy, hanem kommunikációs nagymester is.
3: Hát azért ezt
2: örülök neked.
3: Köszönöm szépen, nagyon köszönöm.
2: Mindig megleplek egy új titulussal.
3: Igen, mert kértem, hát, hogy színész, mert ugye a színész az ugye nagyon jó kis hétköznapi, meg hozzám közelebb álló, engem jobban kifejező megszólítás. A kommunikációs nagymester sem az, tehát illetve az nem az, tehát a kommunikációval foglalkozó
2: szakember.
3: Vagy
2: mert szakembert sem mondhatok? Tanár, oké, tanárember.
3: És ezeket szeretem úgy körbejárni. Egy kíváncsi ember vagyok, és a színházat is úgy szeretem körbejárni, meg a filmet is szerettem körbejárni, meg a kommunikációt is szeretem.
2: Igen, de nagyon-nagyon fontos missziót képviselsz. Az én szemembe mindenképp, de egyébként szerintem a társadalom szemébe is, mert aki kommunikációt oktat, az azért nagyobb felelősséggel kell, hogy rendelkezzen, vagy cipelje a hivatás szépségét. Hát hiszen áthatsz valamit, hidat képzel.
3: Hát igen.
2: Kommunikációs
3: hidakat.
2: Abszolút
3: kommunikációs hidakat, meg nekem mániám a jelenlét, hogy jelen legyünk az életünkben. Én azt, amit én tanítom, ezt a kommunikációt egy egyetemen.
2: Hát nem akárhol.
3: És egy budapesti magánegyetemen, korábban főiskola volt, és ott én már 13 éve foglalkozom, bíbelődöm ezzel a kommunikáció témával. Most van ott egy új kurzusom is, amiről szívesen beszélek egy kicsit később akár, de hogy én mindig azzal kezdem, hogy a jelenlét, hogy a figyelem és a jelenlét, hogy jelen legyünk az életünkben, és azt gondolom, hogy ebben van felelősségem, hogy ezt úgy továbbadjam, meg én is így éljem.
2: Elfogadják? És megértik? Megélik?
3: Hát remélem. Őszintén remélem.
2: Te mióta éled meg a saját jelenlétedet, Ákos?
3: Fú, hát nagyon sokáig nem éltem meg, inkább azzal kezdeném, hogy én nekem sokszor voltak olyan tapasztalataim, hogy ezt hívják lépcsőházi gondolatoknak, amikor kijössz egy fontos helyzetből, vagy ahol úgy jó lenne jelen lenni, meg hogy el kellett volna mondani valamit, valaminek volt tétje akár annak a szituációnak, és akkor utána jutnak eszedbe szebbnél szebb gondolatok, hogy miket kellett volna ott mondanom, hogy kellett volna viselkednem. Vagy egyszerűen egy olyan helyzet, hogy elmegyünk nyaralni, és utána átszalad rajtunk a nyaralás, és utána azt mondom, hogy basszus, hát ott ültem a tengerparton, és azt miért nem éltem meg olyan jól, és nekem nagyon sok ilyen élményem
2: De
3: volt.
2: Valahogy mindig utólag.
3: És utólag.
2: Értékeltük a pillanatokat.
3: Így van, utólag. Mint ahogy most például az is számomra döbbenetes, hogy nyár közepe van, július közepe, és
2: már,
3: nekem még...
2: Már.
3: Igen, már.
2: Igen. Abszolút értem, és szerintem nagyon
3: hova
2: sok hallgató...
3: Hova szalad az idő?
2: Abszolút, felgyorsult minden.
3: Igen.
2: De abszolút tudnak ezzel a hallgatók is biztos, hogy csatlakozni, és érzik, amiről átélik, amiről most beszélünk, mert szerintem mindannyiunkra kivétel nélkül ez jellemző, de hát az ember érik, és talán az időt is jobban értékeli. Fontosabbá válik. Jobban vigyázunk rá? Egy bizonyos kor után? Hogy látod?
3: Hát én hallottam most nem olyan rég egy jó mondás, azt mondja, Geszti Péter mondta, hogy az ember élete két részből áll, és a második rész akkor kezdődik, valami jól mondani, második fél akkor kezdődik, amikor rájössz, hogy nem vagy halhatatlan, tehát hogy véges.
2: Igen.
3: Véges idő áll rendelkezésünkre. És minél jobban tisztában vagyunk ezzel, én azt gondolom, hogy annál jobban érzékelem, hogy szalad az idő, és annál jobban próbálom megbecsülni.
2: Igen. Én tényleg nagyon fontosnak tartom a te hivatásaidat, mind a kettőt, a színészit is, meg az oktatóit is, mert beszéljünk arról a darabról, amiben azért téged gyakran láthat a közönség. A férfi, ha elmúlt 40, az is egy mérföldkő. Valahol a férfi életében, ugye?
3: Igen. Sőt, én már elmúltam már. Hát mondjuk, hogy már bővebben elmúltam 40, de nagyon érdekes ezekről a kérdésekről beszélni, meg szeretik is a nézők. Ez Tollár Mónika rendezte ezt az
2: én
3: előadást.
2: Én nem puszíjuk őt az éterből.
3: Igen, én is. És ez tulajdonképpen egy ilyen képzelet színházi előadás, Janikovszki Éva monológokat adunk elő, illetve verseket, klasszikus. És van egy beszélgetés. Utána klasszikus élethelyzetekről monológok a lemez egyik oldala, a lemez másik oldala, és utána van egy beszélgetés mindig erről a témáról, hogy milyen így ebben az életkorban magánemberként és színészként is létezni. Szabó Simon barátommal csináljuk gyakran, de Elek Ferivel is szoktunk összesorsolódni, összekerülni, vagy Csonka Bandival, úgyhogy ezek nagyon jó találkozások is mindig velük. Nagyon kíváncsian hallgatom őket is, hogy ők mit gondolnak életről, színházról, filmről, elmúlásról adott esetben, és ugye erről azt gondolom, hogy van igény. Tehát a nézők nagyon szeretik, ugye szeretik a monológokat is, és a verseket is, de ezekről is. A kérdés, azt érzem, hogy nagyon nagy szükség van arra, amit te is mondasz, hogy a műsorodban egy természetesen emberi hangok műsora, ugye?
2: Igen.
3: És ezzel én azt gondolom, hogy ezzel én nagyon tudok menni, és ezekben az előadásokban azt nagyon értékeli a néző, hogy ott húsvér emberek utána beszélgetnek, és lehet kérdezni,
2: húsvér témákról.
3: És húsvér témákról.
2: Amit ők is megélhetnek, és látod, a kettő találkozik, a te oktatói hitvallásod, a színészi hitvallásod, mert elgondolkodtatsz az élet nagy kérdéseiről. Nyilván a társaiddal együtt, az alkotótársakkal együtt, ezért mondtam, hogy a Mónikát innen üdvözöljük, igen. Már csak igen. Azért is, mert csoda produkciókat hoz létre, de mindegyik elgondolkodtat, és valami többet tesz hozzánk, mint egy átlagos színházi produkció. Már pedig ez az. Ez sokkal többet hozzánk tesz, és útravalókat ad. Jóval többet annál, mint hogy van egy produkció, amit megnézhetnek, mert itt a végén be is kapcsolódhatnak akár.
3: Igen.
2: Interaktívan.
3: Igen. Igen, és az a szép benne, hogy nagyon sok helyre megyünk vele, mert ez egy könnyen utaztatható előadás. Igazából ránk van szükség. Uh-huh. És meg a szövegre, mint partitúrára, mert tulajdonképpen ez egy felolvasó színház, de ezeket a monológokat azért képzelet színház, uh-huh. mert nincs díszlet, nincs jelmez, hanem megteremtjük ugye azt a monológot, és a néző képzelete is kell hozzá, hogy ő is ugye tudjon kapcsolódni. És nagyon-nagyon-nagyon jó helyzetek vannak, mert bárhol föl tudunk ezzel lépni, és van úgy, hogy egy vacsora színház jön létre, illetve felfedezünk fantasztikus játszóhelyeket. Tehát akár egy ilyen szürke, omladozó falu művelődési házban, egy olyan színházterem, ahol bársony székek vannak a nézőtéren, és nagyon, nagyon klassz színházi hangulata van az egésznek, és szép kis színpad. Úgyhogy ezek nagyon jó élmények. Jó együtt a kollégákkal is találkozni, illetve hát ott tényleg kapcsolódni kell, tehát hogy a nézőhöz muszáj megtalálni a hangot, már nem találjuk meg a hangot, akkor ez nem működik, ez az előadás akkor tud uh-huh. működni. Ugye nincs fény, csillogás, jelmez, hát glamúr, nincs meg az, amit tud egy bulvárosabb színház adott esetben, hanem itt, ha nem találjuk meg az emberi hangot, ha nem találjuk meg a kapcsolódást, akkor nem működik. Uh-huh. Nyilván a másikban is meg kell találni, de itt nekünk nincs más eszközünk.
2: Más műfaj nincs ez. Én még mívesebbnek is, meg nemesebbnek tartom ezt, viszont, és nem lenézve természetesen a másfajta a szórakozás, mert annak is megvan a maga létjogosultsága, meg helye az ember életében. Azon gondolkodtam, Ákos, amíg készültem a veled való beszélgetésre lélekben, hogy te azért, aki tényleg mély gondolatokat adsz át, is találsz minden egyes előadásban újabb és újabb rácsodálkozni valót? Az életre, a férfi létre?
3: Igen, abszolút. Tényleg? Hát ezért jó dolog eleve a színházat csinálni. Tehát nekem ez az egész, hogy én elkezdtem így kommunikációval is foglalkozni, azért az onnan jön, hogy a színészetben talán a legjobb dolog, amikor az ember így rácsodálkozik, így dolog, amikor jönnek válaszok, amikor jönnek kérdések, és érdekes válaszokat kap az ember. Egy színházi szereplő, vagy egy színpadi, vagy egy filmes szereplő a felkészülés során, az egy nagyon-nagyon jó folyamat, az egy nagyon izgalmas kaland, és ez egy önismereti utazás is, hiszen ugye magunkból dolgozunk, és magunkat lepjük meg adott esetben, hogy ez is megvan bennem. És saját magunkkal kapcsolatban vannak felismeréseik.
2: Amiről tényleg nem is gondoltad korábban, hogy az ott lehet.
3: Így van, ez abszolút előfordul. És ettől izgalmas az egész.
2: Micsoda, igen. Felfedezünk
3: magunkat, hiszen magunkból tudunk építkezni. Tehát mikor Benedict Cumberbatch a Hamletet játsza a West Enden, Londonban, akkor ugye, hát nincs olyan, hogy Hamlet. Uh-huh. Az egy alapanyag, ott az egy gyönyörűen megírt dráma, de amikor az életre kelték, akkor a néző hát arra kíváncsi, hogy a Benedict Cumberbatch milyen Hamlet.
2: Igen.
3: És ő akkor lesz, hát ő csak magából tud építkezni, mert különben külsőséges lesz, nem lesz érdekes, nem jön létre az előbb említett kapcsolódás, mert a néző nem érzi valódinak.
2: Igen. Úgy, milyen fontos hívó szavakat mondasz, valódiság, kapcsolódás, és a felelősséget visszahoznám egy picit. A színpadon mennyi a felelősséged neked színészként, úgyhogy egy része vagy ott is, egy gépezetnek a része. Igaz, hogy itt intimebb a gépezet, mint más közszínházaknál, de akkor is van felelősség. És az meddig terjed, erre vagyok kíváncsi. Meg hogyan oszlik meg közöttetek?
3: Hát, én azt gondolom, hogy én mindig úgy tekintettem erre, ugye ennek szerencsére sokféle előadásban voltam benne életem során, tehát volt egy személyes előadást nem csináltam, uh-huh. de két személyesben voltam, három személyesben voltam. Igen, azt gondolom, hogy nekem kell az, hogy valakinek a tekintetébe kapaszkodni ott fönn a színpadon. Igen, igen. De voltam olyan előadásokban, mondjuk a Víg Színházban, ahol egy nagy gépezetnek voltam egy fogaskereke, és akkor azt gondolom, ez egy fontos fogaskerék, de ott is megvan a fogaskeréknek a feladata, és ugyanolyan a felelőssége, mint egy két személyes előadásban. Uh-huh. Partner felé is van egy nagy felelősség, egy figyelem, és hát a nézők felé is, és egyre nagyobb szerintem, mert az, hogy valaki hajlandó pénzt áldozni azért, hogy elmenjen, fáradtsággal oda menjen, megnézzen egy előadást, és félretegye a telefonját, és ne short videókat pörgessen, azt meg kell nagyon
2: pár
3: becsülni.
2: Pár másodpercben.
3: Azt meg kell becsülni.
2: Nem véletlenül kérdeztem, pont Csonka Andrást emlegetted a kollégák között. Ő mondta itt ugyanebben a székben, ugyanebben a mikrofonban, hogy néha van olyan, hogy a közönség így tüntetőlegesen összefog, és akkor nem nevetnek, vagy nem úgy reagálnak, ahogy kell. Te ilyet tapasztaltál? És kérdeztem ezt tőle is, hogy oké, de most akkor ez kinek a felelőssége? Az övék? Mert ilyen napjuk van éppen? Nem a színpadon álló embernek kell ezt lazítani?
3: Én azt gondolom, hogy muszáj lazítani, igen, de szerintem ezt a Bandi is így csinálja, hogy akkor utána a kollégáival együtt azon, addig nem nyugszik, még ő nem nyitogatja meg ezeket a csatornákat. Igen, igen.
2: De téged az befolyásol?
3: Hát hogyne, hogyne. És egyre inkább ezt tapasztalom, tehát amikor utazunk mondjuk a Férfi a elmúlt 40 című előadásunkkal, akkor azért ott egyáltalán nem... feltétlenül úgy van az, hogy rögtön olyan befogadó a közönség, szóval mindig meg kell nyerni őket.
2: Tehát
3: mindig meg kell nyerni azt a csatát.
2: A tegnap sikere nem számít.
3: Az abszolút nem. Hát ez a legnehezebb ebben az egész. Szerintem a színészetben az a legnehezebb, hogy mindig nulláról kell kezdeni, és hogy mindig játékkedvel kell csinálni, amitől a legszebb az egész, mert ettől van a színháznak gyógyító hatása, hogy a színészre nézve is, mert hogy ez csak teljes odaadással lehet csinálni, azt gondolom, mert csak úgy érdemes, de ahhoz kell játékkedve. Kálai Ferenc mondta azt, hogy színészet nincsen kedély nélkül.
2: Jó, micsoda mondat.
3: És ez nagyon jó mondat.
2: Igen, igen.
3: Mert az, hogy kell az a kis játékosság, az a kis lelki lazaság. Még egyet mondok. Azt hiszem, hogy Karintitól származik az idézet, laza lelki tartás. Uh-huh. A Covid alatt sokszor gondoltam erre, hogy az ember akkor tud, és ha már kommunikációról beszélünk, vagy ilyen témákról, akkor a reziliencia, és ugye ez az ellenálló képesség, az a lelki ellenálló képesség is ebből tud jönni, ebből a laza lelki tartásból, vagy laza fókuszból, ahogy a színészetben mondják, ugye az a kívánt jelenléti állapota a színésznek, hogy egyszerre azért nem halunk bele, nem görcsölünk rá, de közben ott van nagyon a fókusz, és ott van a koncentráció.
2: Könnyedén játszottuk az érzelmekkel.
3: Így van, igen, igen.
2: Na, de én véletlenül kezdtem, még a kicsit túlzón is, és még egyszer elnézést érte a kommunikációs túlkapásért, de tényleg nagyon fontosnak tartom minden olyan oktatónak a munkáját, aki kommunikációra oktat, mert szerintem minden a megformált szavakon múlik. Az egész világ. Sorsok, barátságok, emberi kapcsolatok ezen dőlnek el, üzletek, minden. De mit tapasztalsz, hogyha irányt adsz mondjuk az egyetemen, ahol oktatsz, akkor irányban is lehet tartani, vagy ezt is mindig fejleszteni kell, és figyelni kell magunkra tudatosan?
3: Mindig, utóbbi, tehát abszolút mindig fejleszteni kell, és én mindig azt mondom ott is, meg amikor dolgozom tréner kollégákkal vezetői tréningeken, hogy azt mondjuk ott is, hogy ez folyamatos, ez egy út, és hogy ezt mi sem tudjuk jobban, csak tudatosabban csináljuk, tudatosnak kell lenni, és adjunk magunknak folyamatosan visszajelzést. És napi szinten én is beleesek hibákba, hogy a fenében, hát persze. De akkor tudok fejlődni. Van egy tudatosság, ez a legfontosabb. Egy tudatosság, meg egy hozzáállás. Uh-huh. És hogy hiszek abban, hogy tudok változni, tudok fejlődni és tanulni apró lépésekben.
2: Na, tanulsz például a hallgatóktól is? Az egyetemen?
3: És de azt mondja, a rádiós hallgatóktól.
2: Nem, azt tanulhatsz tőlünk.
3: Azt néztem ilyen üveges tekintettel.
2: Hát a diákoktól.
3: A diákoktól, persze. Igen. Hát ez egy közös munka. Ott is azt gondolom, hogy igazából, mint a színházban, ugye, hogy

0: az a kapcsolatban van egy olyan példát, egy olyan jó mondatot, amit elvisznek magukkal, de ahhoz nagyon kell figyelni.
1: Kapod a visszacsatolásokat, hogy amit elvittek magukkal, az működött? Az élet egyéb területein is?
0: Igen, és megszoktam ezt kérdezni tőlük rendszeresen. Igen, igen. Hát, hogy ugye mindig kapnak feladatot is, és kérdezem, hogy na, mit próbáltak ki, és hol, mit alkalmaztak.
1: Már. Akár a magánéletben, akár a szakmai területen minden működik? Amit te átadsz?
0: Hát én azt gondolom, hogy ezt így nem lehet mondani, törekedni lehet rá.
1: De lehet univerzális? Törekedni. Ilyen szempontból?
0: Ezt hogy érted, hogy univerzális?
1: Hát amit az élet tényleg minden, valamennyi területén bizonyos praktikus kommunikációs fogásokat igenis elő tudnak venni. Otthon is?
0: Ja, igen. Hát, amit én tanítok, és erre fejlesztettünk egy tréninget, ami létezik tréning, meg coaching formában, meg amit ezen a bizonyos szemináriumon tanítok, ennek hát azt a címet adtam, hogy színész technikák a hatékony kommunikációban. És ez úgy lett kitalálva, ez a tréning, ami bárkinek, tehát hogy ezt egy coaching formában, ilyen one-to-one.
1: Bárkinek,
0: bárkinek hasznos lehet, bármire, olyan helyzetekre, tehát hogy abban, hogy az életében jelen tudjon lenni, hogy a legjobb elő tudja hozni, meg tudja mutatni a legjobb énjét, hogy ne legyenek lépcsőházi gondolatai, amiket említettünk az elején, és hogy tudjon jelen lenni, kapcsolódni, hatással lenni.
1: Jó, milyen és fontos ennek, ez is, a hatás.
0: És ennek érdekében ezt úgy állítottam össze, ezt az anyagot, vagy úgy állítottuk össze, és az én saját tapasztalataimból sokat beletéve, hogy ez egyszerű legyen, befogadható legyen, ez egy-két alkalommal is, vagy egy szeminárium 15 óráján keresztül, tanóráján keresztül befogadható legyen, tehát nem ugye színész képzésben ezek nyilván hosszabb időszakokat jelentenek, de hogy egyszerű üzenetekkel, hasznos tanácsokkal, tippekkel, szemléletet próbálok formálni, és tudatosságot átadni, vagy annak a fontosságát.
1: Hát
0: átadni.
1: Sok-sok olyan hívószó, amiben most belekezdhetnénk, és millió kérdés van még a fejemben, csak hát nézd meg a sajnos jó társaságban repül az idő, gyere gyakrabban. Gyere gyakrabban, mert nagyon fontos magokat ültetsz el a hallgatói fejekben is, amiket aztán ki kell bontani, érdemes továbbvinni. Nagyon szép nyarat kívánok neked.
0: Hát viszont kívánok.
1: Meg hát minden, ami még előtted van. Ezen a gondolom nem olyan egyszerű, de nagyon szép hivatás. Mind a kettő.
0: Hát mind a kettő. Nagyon sok hasonlóság van benne.
1: Tudom,
0: és az igazság, hogy ezek egytőről fakadnak. Egytőről fakadnak, azt gondolom, és én próbálom. És van bennem egy önzőség is, hogy én is szeretném az életemet úgy megélni, jól megélni, jelen lenni.
1: Amit átszottam.
0: Amit remélem, hogy ebből fakadóan hitelesebben tudok átadni.
1: Na ezt kívánom neked, hogy így sok csillogó szempár, és akkor nagy baj nem lesz a tiéd is.
0: Hát legyen így, kívánj csillogó szempárok közönség, tehát csillogó szempárokat a nézőtéren is, és a diákok között
1: is. Az egyetemen minden csupa jót néked.
0: Nagyon szépen.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Inotai Ákossal beszélgettem, megtalálnak a Facebookon?
0: Igen.
1: Elérnek a hallgatók?
0: Így van.
1: Oké, Y-on ír oda.
0: Igen.
1: Nevedet
0: igen.
1: Csak, hogy be tudjanak azonosítani gyorsan most a beszélgetés után. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Ákostól most elköszönök, kedves hallgatóink, önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Budapest közbiztonságának javításáról egyeztetett Karácsony Gergely az új rendőrfőkapitánnyal. Kitakarították a déli pályaudvart. A hegyvidéki önkormányzat szerint életveszélyes az Erzsébet kilátó. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Budapest közbiztonságának javításáról egyeztetett Karácsony Gergely az új rendőrfőkapitánnyal. A főpolgármester közösségi oldalán közölte, Baricska Norberttel a fővárost érintő közbiztonsági problémák lehetséges megoldásairól tárgyalt. Karácsony Gergely szerint a lakosságot zavaró jelenségek jelentős része szociális és egészségügyi eredetű, ezért a rendészeti intézkedések mellett ezek kezelésére is szükség van. A főpolgármester Budapest pótlékot és nagyobb közterületi rendőri jelenlétet sürgetett, valamint kezdeményezte, hogy a fővárosi trafipaxok bevételeiből a budapesti rendőrség is részesüljön. A déli pályaudvarnál folytatódott a BKK összehangolt köztisztasági és közbiztonsági akciósorozata. Az FKF és a Főkert munkatársai megtisztították az aluljárót, a kerengőt, a lépcsőket és a villamos megállókat. A BKV segítette a takarítást. A BRFK fokozott rendőri jelenlétet biztosított. A Föri és a Budavári rendészet ellenőrizte a megállókat és a környező utcákat, kiemelt figyelmet fordítva a tiltott dohányzás visszaszorítására. Súlyos statikai problémák miatt életveszélyesnek nyilvánította az Erzsébet kilátót a 12. kerületi önkormányzat. A hegyvidéki önkormányzat közlése szerint a szakértői vizsgálatok jelentős szerkezeti hibákat tártak fel, ezért az épület teljes körű felújítása elkerülhetetlenné vált. A költségeket több milliárd forintra becsülik, ezért az önkormányzat segítséget kért Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztertől, valamint Magyar Péter miniszterelnöktől, aki egyben a kerület országgyűlési képviselője. Az 1910-ben átadott kilátót idén februárban vakolatomlás miatt zárták le, a későbbi vizsgálatok pedig mélyebb szerkezeti problémát igazoltak. A bogyós gyümölcsökben, teákban, kakaóban, kávéban és extra szűz olívaolajban található polifenolok kedvezően hathatnak az Alzheimer-kór és más neurodegeneratív betegségekhez kapcsolódó folyamatokra, derült ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak összefoglaló tanulmányából. A bioaktív vegyületek hozzájárulhatnak az egészséges agyi öregedéshez, mondta el a Sláger FM-nek dr. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem megelőző orvostani és népegészségtani intézetének adjunktusa, a kutatás vezetője.
2: Ezek a polifenolok, ezek ilyen kis bioaktív összetevők a növények termelnek. Azért termelik meg maguknak, hogy egy ilyen antioxidáns védelmet alakítanak ki az UV-sugárzás ellen, vagy a korokozók ellen, stb. Stb. És ezt, hogyha mi minél nagyobb mennyiségben fogyasztjuk a polifenolokat, akkor ezek a kis bioaktív vegyületek ki tudják váltani azokat a védő funkciókat, vajon a kognitív funkcióinkat, a memória, a teljesítmény, munkamemória, vagy bármi erre képesek-e, és igen. Szóval ezeket a polifenolokat nagyon jó lenne, hogyha jóval nagyobb arányba vinnénk be. Célunk az az, hogy lassítsuk az öregedési folyamatokat, lassítsuk a demenciákat és a krónikus betegségek kialakulását, és erre az első lépcső a táplálkozásunk megváltoztatása, és ne a bogyókba keressük a megoldást.
1: A kutatók hangsúlyozzák, hogy nincs csoda étrend, de a növényi alapú táplálkozás hosszú távon támogathatja az agy egészségét. Ma sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható, délután 35 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Az esti éjszakai órákban érkezik majd a front, ami zivatarokat hoz, így szombaton már felhőkre és néhol esőre ébredhetünk. Hétvégére több frontot és szeles időt ígérnek, vasárnap várható több csapadék. A jövő héten mérsékelten meleg idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most folytatódik a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
4: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, régi kedves barátunkat, barátnőnket, Csóka Anitát köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked.
5: Szia, én is köszönöm, hogy itt lehetek újra. Igen, rég találkoztunk.
4: Jól vagy?
5: Nagyon, köszönöm szépen.
4: Mindig hozod, ez mindig mondom a jó kedvet a stúdióban, meg a jó energiádat a kisugárzásoddal, de valószínűleg ezt viszed a közönséghez is mindig.
5: Ezért hát nagyon remélem, illetve igyekszem.
4: A te művészetedet, rengeteg aktualitása van az érkezésednek, mert annyi minden történik körülötted, és mindenről fogunk beszélgetni. Én most, amit a legjobban készülök, az az augusztus 21-e, mert egy nagyszabású, mi ez, musical?
5: Igen, ez a musical bemutató lesz.
4: Zenei rendező? Zenei
5: így
4: rendező?
5: Van, a zenei rendezője lettem ennek a projektnek gyakorlatilag.
4: Ez egy dolog.
5: Igen, ez most egy nagyon új szegmens igazából. Már nagyon régen csináltam színházat, ugye a Covid előtt volt utoljára színházi társulatom, és ott akkor egy kicsit ugye a profilváltást követően ugye az opera és színházi világból átvittem ugye így a jazz és a populáris könnyű zenei világ színpadaira. Saját dalokat kezdtem el ugye gyártani, írni,
4: hát
5: illetve kiadni.
4: Annak is volt premierje, ugye?
5: Igen, annak is volt premierje, de visszatérve még az augusztus 21-ére, Hávencius György régi tanítványom egyébként, aki még a premier iskolába járt hozzám annak idején, amikor ott tanítottam, írt több musicalt is, és ennek a musicalnek a címe, aminek a most a bemutatója lesz, az az Egy vérből valók vagyunk. Uh-huh. Ez a történet egyébként Trianon alatt játszódik, és maga tehát nem egy történelmi eseményeket feldolgozó musical, de mégis a történelem befolyásolja, uh-huh, igen, a szerelmi szálak alakulását, hiszen a trianoni békeszerződés aláírásával, ahogy ugye sokfele szakadt az országunk, egy szerelmes pár, amikor titokban összeházasodott a háború alatt, akkor ketté választotta őket a trianoni békeszerződés, hiszen a fiú hivatásos katona, és ugye neki vissza kellett jönnie a Magyarországra, míg a lány, ahol ők laktak, Szerbiához csatolódott ez a terület, és gyakorlatilag nem is a háború, hanem a háború végezte az, ami ketté szakította őket, és az ő szerelmi történetüket és kalandjaikat, és a végén egy hatalmas dráma, és nyilván halál, és minden, szóval dráma, és persze vannak benne vicces részek is, meg komika, de hogy alapvetően ez egy dráma, és az ő történetüket dolgozza föl ez a musical.
4: Szeretni fogják szerintem.
5: Nagyon, ez egy rettenetesen jó zene, ami van, és amit a Gyuri csinált, és Tatai Dominik volt az a partnere, aki a szövegeket, illetve a szövegkönyvet írta. Helyenként én is most már így besegítek ugye zeneileg a szereplőknek, hogy tanuljuk a szerepeket, és hát, hogyha valaki szereti az Istvának irányt, akkor biztos, hogy ezt is, mert ez szuper. Egy ilyen rockopera-szerű musical egyébként. Boldogon lesz a bemutatója ennek a musicalnek.
4: Hogy sikerült a bemutatód? A saját dalos?
5: Hát ez egy fantasztikus folyamat volt, ugye a Pilisáj Fesztiválra íródott alapvetően egy dal. Pásztor Anna, aki a Pilisáj Fesztiválnak a megálmodója, az utóbbi időben a tanítványom is lett, képzeld el.
4: Anna?
5: Igen, és nagyon sokat dolgoztunk már az ő hangján az utóbbi időben, és nagyon sokat fejlődött is. És akkor a nagy kapcsolatunkra való tekintettel, tehát ahogyan alakult a mi kapcsolatunk, el is mélyült szerintem egy ilyen baráti irányban, mondhatok ilyet, és gyakorlatilag a Depeche Mode-nak a tribute koncertjén, ami volt az MVM Domban, ott ismerkedtünk meg, egy öltözőben voltunk, és én ott Arany Timi kísérőjeként voltam ott, mint a tanára, és akkor ott ismerkedtünk össze, és akkor innen indult ez a kapcsolat, és akkor, hogy ő is jön énekelni, és akkor hát, hogy én operát is tudok énekelni, és hogy ő akkor mesélt először arról, hogy a Pilisáj Fesztiválra, ő azt álmodta meg az évben, hogy egy ilyen operai, ilyen neo klasszikus, kicsit ilyen folklorisztikus, spirituális nyitánya legyen ennek a fesztiválnak, és akkor hát úgy érezte, vagy úgy gondolta, hogy erre a feladatra alkalmas vagyok, és hogy alkossam meg ezt a nyitányt. Uh-huh. Gyakorlatilag, és akkor ez meg is született. Kimentem a helyszínre még korábban, mielőtt a fesztivál ugye elindult. Ez Pilis Szántón van egyébként, a Szikla Színháznak a területén, egy fantasztikus helyszín, és a Szív Csakrájának hívják ezt a helyet, és ilyen zarándok helyként is üzemel. Aha. És akkor amikor elkezdtem róla olvasni az interneten, hogy miért ez lett a helyszín egyáltalán, de gondoltam, hogy ennek van valami indoka, akkor egyszerűen éreztem, ott otthon feküdtem az ágyon, egy ilyen kis péntek délután, vagy nem tudom, és mondtam, hogy úristen, nekem ide el kell mennem, és akkor mindent gyorsan összeszedtem, felöltöztem, bevágtam magam a kocsiba, kimentem az erdő közepére, és mondtam, hogy ha hol máshol, ha nem itt szerezhetnék ihletet ehhez a dalhoz, és nagyon érdekes volt ez az élmény, de tényleg így jött az ihlet, és azonnal megszületett a Glória című alkotás, ami egy ilyen folklor opera gyakorlatilag. Se népzenét nem írtam korábban úgy előtte, hogy mondjuk megzenésítést már csináltam egyébként a saját dalok feldolgozásánál, de az, hogy írok egy népdalt kvázi, vagy egy opera részletet, az semmiféleképpen, ezt a kettőt pedig ötfőzni, nagyon-nagyon fantasztikus élmény volt, hogy a helyszín és az egész tényleg ilyen spirituális közeg, ez valóban megihletett, és ilyen elementáris erővel bírt, és ez csodálatos élmény volt egyébként.
4: De a saját dalok azok jelentenek valamiféle újabb szabadságot?
5: Hát figyelj, 14 éves korom óta írok dalokat.
4: Ugye, azt tudom,
5: annak idején nagyon...
4: nem mindig énekelted el őket.
5: Nyilvánosan soha.
4: Na, hát ezért.
5: Tehát, szinte soha. Nyilván voltak ilyen iskolai rendezvények, ahol ilyen diák színpadot csináltunk, és akkor ott az ott alakuló bandával így eljátszottuk ezeket a dalokat, de akkor voltam 14 éves, és ott az osztálytársaim, meg az iskolatársaim, mit tudom én, 3 napig éltek ebbe a lázba, és utána a kutyát nem érdekelt, hogy ez a dolog, és akkor bekerült egy fiókba. És ugye elvitt engem ugye az opera világa, meg a klasszikus zene, és gyakorlatilag ezek a fajta zenei dolgok, amik engem valójában mozgattak, tehát ugye ezek a latinosabb vonalak, ugye, ami így a jazz műfajához tartozik, ezek a populáris táncolható dolgok, ezek teljesen kiléptek kvázi az életemből, egy ilyen kis pihenő padra léptek, és sose gondoltam akkoriban, ugye, amikor főleg így elindult az operai karrierem is, vagy nem tudom, tehát ebbe a szegmensbe kezdtem el koncertezni, hogy valaha én ezt elő fogom-e adni. De hogy mindig született időről időre egy-egy dal, ami megihletett, vagy egy szerelem, vagy egy csalódás, vagy például van egy olyan dalom, amit az összhangzattanóra ihletett. Mert tanultunk a septim-septim szekvenciáról, és megalkottam egy ilyen kíséretet, ami ennek a mesdjén alapult, és gyakorlatilag utána jött hozzá egy dallam és egy szöveg is. Aha. És akkor, tehát hogy ilyenek is születtek, és gyűltek, és akkor egyszer csak így úgy voltam vele, hogy hát ez valószínűleg örökre itt fog maradni, és akkor hát ugye jöttek ezek a lehetőségek, meg ugye a Covid, meg a profilváltás, hogy ezt az oldalamat kezdtem ugye előtérbe helyezni. A zenekarommal ugye, ami megalapult, azzal elkezdtük ugye feldolgozni ezeket, hogy élőben is ezt lehessen hallani, mert előtte csak én ilyen szinti bolyként ugye kísértem magam, és akkor mutogattam az ismerőseimnek ezeket a dolgokat, vagy éppen a szerelmeimnek, és mindig megmaradt ez a négy fal között, és gyakorlatilag most ezzel a Glóriával indult el az egész, nem is gondoltam volna, hogy ez lesz az első dal, amit valaha kiadok. Aha. Mert hogy ez a legújabb, ugye, és ezelőtt még van nagyon-nagyon sok dal, amit már játszunk a zenekarral, és hallhatott a közönség, sőt, volt, megtörtént az első önálló estem is, ahol ugye a saját dalaim összességét be tudtam mutatni, és ebből szerencsére rádió és tv felvétel is született, amiért nagyon hálás vagyok. Igen. És többször énekeltem most már ugye koncerteken ezeket a dalokat, és nagyon-nagyon szeretik az emberek, ami nekem nagyon szívet melengető. Nyilván még nem vagyok egy Szenes Iván vagy egy Máté Péter szintű slágergyáros, de nagyon remélem,
4: de
5: hogy...
4: Haladsz.
5: Hát szeretnék a nyomdokaikba lépni, mondjuk így. Nyilván nem ábrándozok olyan dolgokról, hogy valaha én erre a szintre el tudok érni, mert szerintem elérhetetlenek ezek a szintek, ahol ők mozogtak, de abszolút belőlük táplálkozom.
4: Más időszak is van, azt ne felejtsd el.
5: Hát más időszak van, igen, és az én műfajom az nem a mainstream iránya feltétlen, tehát egy szűkebb réteget szolgálok most ki valójában, mint amire valószínű most igény
4: miközben
5: van.
4: Miközben egyébként tényleg bővíted az előadó művészi, meg az alkotói lábadat.
5: Igyekszem.
4: A Full Moon-nal közös dalod is már ennek az időszaknak a gyümölcse?
5: Hát a Glóriát igen, azt abszolút velük csináltam. Hát rettenetesen boldog voltam, hogy elfogadták ezt a felkérést, és hogy a társaim lettek ezen az úton. Hát a Full Moon-on van egy közös, vagy egy ilyen gyerekkori történetem, hogyha lehet így fogalmazni. 15 éves voltam, amikor először voltam karaokizni. Olyan 2003-4-et írunk körülbelül. Tehát rettenetesen régen volt. És az első dal, amit ott karaokiztam, az a Vigyél el című dal volt, de az ő feldolgozásukba.
4: De már ez az a Vigyél el, amit a Katona Klári énekelt?
5: Így van. Aha. És ezt megcsináltam annak idején a Full Moon, és valaki ebből legyártott egy alapot, vagy lehet, hogy ők küldték el a karaokis helyeknek. Fogalmam sincs, hogy ez hogy alakult, de hogy én ezt a dalt ebben az acapella feldolgozásban akkor hallottam ugye először, és annyira magával ragadott, hogy onnantól kezdve én ugye egy ilyen nagy rajongó lettem, és minden lemez, felvételt, amit csak lehetett és elérhető volt, kazettán, rádión, CD-n, mit tudom én, tehát az ugye elérhetővé tettem saját magamnak is, és hallgattam ezeket, és táplálkoztam előle, és hatalmas rajongójuk voltam mindig is a Full Moon-nak. És ugye hát telt múlt az idő, felcseperedtem, ez a zenekar, hát énekkar, bocsánat, vagy hát banda, nem is tudom, hogyan nevezem őket, igen. Egy acapella ének együttes, de ez a legjobb kifejezés. A mai napig ugye létezik és virágoznak, járják a világot, rengeteg díjat is bezsebeltek ugye a világ minden tájáról, egy hatalmas elismerést igenlő társaság, és én mindig csak ábrándoztam arról, hogy egyszer én is egy ilyen társaság részeként, vagy csapat tagjaként állhatok a színpadra. Igen. És amikor a Glóriát elkezdtem megírni, akkor ugye abszolút benne volt ugye a fülembe a hangzás, hogy mit szeretnék elérni, illetve nyilván az Annának az instrukciói, hogy szeretném, hogy legyen benne ugye a folklór világ miatt ugye ez egy kicsit hegedű, akkor egy ilyen nagyon különleges hangszer a didgeridoo,
4: igen.
5: És tájkódobok. Ez volt a kiindulás. Hát nyilván ehhez harmónia is kell, és mi más adhatná a harmóniát, hanem egy énekhang. Úgyhogy nem is volt kérdés, hogy én őket akarom. Aha. És mondtam, hogy én már a fiúk közül ismertem párat az elmúlt időszakban, sőt, a Mészáros Tomi kollégám is volt egy ideig a premierben, és ott összebarátkoztunk, és volt is lehetőségem már vele különböző ilyen lemezfelvételeken együtt énekelni, ilyen, nem is tudom, talán filmzenét énekeltünk föl valahol, valamikor, és az egy nagyon jó élmény volt, és ugye hát én teljesen rajongásig voltam ugye irántuk, és nekem ez egy hatalmas élmény volt, hogy egyáltalán nem úgy találkozhattam velük, hanem ilyen kollegiális kapcsolatba kerülhettünk, legalább az egyikükkel, ez valami fantasztikus volt, és nyilván voltak tagváltozások azért az idők alatt náluk is, de a mag ugye az megmaradt.
4: Igen.
5: És idővel ugye az internetnek köszönhetően őket is meg tudtam ismerni, és ilyen kollegiális, ismerősi kapcsolatba kerültünk, és akkor egyszer csak mondtam, hogy egy életem, egy halálom, én fölemelem a telefont, és lesz, ami lesz. Megkérdezem, elküldöm a demót, amit addig csináltam, ha tetszik, nekik jönnek velem, ha nem tetszik, akkor nem jönnek velem, és akkor a német Mikivel beszéltem, és akkor mondta, hogy hát, hogy ez nagyon tetszik neki, és hogy ez fantasztikus lett, és hogy nagyon nagy örömmel részt vennének ebben a koprodukcióban. Hát én eldobtam az agyamat, két napig csak sírtam a boldogságtól, nyilván örömkönnyeket hullattam, és így nem hittem el, hogy ez most a valóság, és hogy ez meg fog történni, hogy valaki csípjen meg. Ki is raktam erre az internetre egy ilyen videót, hogy így gyakorlatilag egy olyan gyerekkori álom vált most ezzel valóra, ami szinte szavakkal leírhatatlan, hogy ez.
4: És olyan is volt velük a közös munka, amilyennek elképzelted?
5: Nagyon érdekes volt, mert ugye a háttérben és az éterben működtek a dolgok, tehát nem egy stúdióban voltunk, és egy légtérben.
4: Hát, ahogy ez manapság megvan.
5: Így van, de hogy minden úgy ment, ahogyan mennie kell, nem tudom, tehát hogy ilyen gördülékenyen történt a kommunikáció, lekottáztunk mindent, összedolgoztunk, volt egy csomóféle variáció, amiket ugye hozzátettek ők, mint ugye együttes a Mikinek ugye a segítségével. Közben a féltársaság külföldön volt, akkor jöttek, mentek, minden így folyamatában, de rengeteg projekt volt nekik is ugye közben, én még csak így becsöppentem így az életükbe, így a semmiből, és de működött, és létrejött egy csodálatos dal, legalábbis az én szívemnek nagyon kedves, és a visszajelzések alapján is, tehát, hogy olyan kommenteket kapunk a felvétel alá, ami ha már csak egy emberhez eljutott ennek a dalnak az üzenete, akkor minden vér izzadságot megért. Igen.
4: Na, igen. Hát ilyet jó hallani, hogy az alkotás az gyümölcsözik.
5: Hát
4: nektek
5: igen.
4: is, meg a közönségnek is.
5: Igen, hát és remélem, hogy azért minél több emberhez el fog jutni az éterbe, és valami pluszt tudunk hozzáadni a lelkükhöz.
4: Ezt a hallgatóknak mondom, itt nem ebben a műsorban csak próza van nálunk itt a Slágerkultban, de ha elköszöntünk Anitával a beszélgetésből, akkor hallgassák meg.
5: Keressetek rá. A interneten.
4: A te oldaladon megtalálják.
5: A YouTube-on, mindenhol, okay. A weboldalamon keresztül is elérik, anitacsoka.com, illetve a YouTube csatornámon Csóka Anita néven futok. Ott Szuper. Is fönt van egy ilyen lyrics videó változat. Most már a klip még ugye hagy némi időt magára, mert ugye a fiúk külföldön vannak, úgyhogy még nem tudtunk egy légtérben lenni egyszerre.
4: Aha,
5: sokan, illetve ugye van még egy résztvevője ennek a dalnak, ő pedig Arany Timi. Mert ebben a dalban van egy koloratúr rész, ami egy ilyen éteri hangot kívánt, hát nekem nincsenek koloratúr magasságaim, de megszületett ez a néhány ütem, ami így felrakja a pontot az ír, ha lehet így fogalmazni. Úgyhogy ezután is köszönöm neki is a közreműködést ebben a dalban.
4: Szóval ez egy összefogás, akárhogy nézzük.
5: Abszolút, abszolút.
4: Ugye Disney műsoroktól kezdve minden van a te életedben, annyira színes az előadói palettád, és hát rengeteg fellépése van a főváros szerte, meg a vételkörzetünkben. Ezt a hallgatóknak mondom, érdemes tényleg a te oldaladat követni, oda kit szoktad tenni mindig.
5: Mindig, Instagramon, Facebookon, TikTokon, mindenhol elérhető vagyok, úgyhogy az utóbbi időben egyébként nagyon megtáltosodtunk, ha lehet így fogalmazni, és nagyon örülök is ennek, hogy egyre több a feliratkozó és a hallgató és a néző. Mondjuk eddig nem is voltam annyira aktív a social médiában.
4: De van kedved tartalmat gyártani?
5: Most már egyre inkább van, igen. Tehát kezdek ráérezni azt hiszem az ízére, és ami motivál inkább az, hogy adjak valamit az embereknek. Uh-huh. Egy ilyen szeletet a lelkemből, magamból, a dalokból, a szövegekből. Tehát, hogy leginkább a tartalom, amilyen a koncerthez, előadásokhoz, vagy az eseményekhez köthetőek alapvetően, uh-huh. Lehet, hogy ilyen személyesebb tartalmat is érdemes lenne gyártani.
4: Majd
5: az idővel.
4: Van kedved fellépni? Tehát mindig új kihívást érzel benne?
5: Igen, nagyon érdekes, hogy pont mielőtt idejöttem hozzád, tanítottam egész nap, és pont erről beszélgettünk a tanítványokkal, hogy a színpad az annyira nagyon sokat ad, hogy ilyen elementáris erővel bír, és hogy bármikor megyek föl, folyamatosan egy olyan adrenalinos ilyen állapotban vagyok, ami mindig új és újabb, és sosem ugyanolyan. Mm. Mindig más a közönség, más a reakció, máshogyan vibrálunk egymással. A zenészek is, hiába ugyanazok lépnek föl a színpadra, nem ugyanaz a nap van mindig. Igen. Mindig más nap kell fel, ugye?
4: És mindig nulláról kell bizonyítani a közönségnek? Tehát a tegnap sikere nem számít?
5: Ezt talán őket kellene megkérdezni.
4: Mm-hmm. Na jó. Okay.
5: Én ugyanúgy állok hozzá, mint hogyha az lenne az első, de az, hogy rájuk hogyan hat, azt tőlük kell megkérdezni.
4: Na jó, boldogon találkozunk. Ott egyébként a zenei rendezéshez van kedved? Vagy látod,
5: imádom.
4: Nem is a kedved, hanem rossz a kérdés, hanem maga az, hogy a folyamat.
5: Nagyon-nagyon élvezetes.
4: Másabb, mint eddig.
5: Igazából ugye korábban, tehát a Covid előtt csináltam ilyet.
4: Téged rendeztek, nem?
5: Is. Többnyire. A saját darabjaimat pedig általában én rendeztem, tehát amiket én írtam, ugye színdarabokat, kabarékat,
4: ja, igaz. Okay,
5: amik
4: jogos.
5: Színházi okay. társulatommal voltak, tehát igazából most ez egy kicsit időutazás vissza a 2020-as évek előttre, amikor is, tehát nekem akkor a színházi társulatom nagyon virágzott egyébként, és ott is rengeteget voltunk tévébe, műsorokba hívtak be interjút adni erről az egész folyamatról, a hagyományőrzés, ugye a magyar dalok és sanzonok kuplékra épültek
4: ez
5: ezek a,
4: fontos, messzió, a igen.
5: színdarabok, és most egy kicsit visszacsöppelhetek ebbe a világba, én ezt imádtam ezt a világot, és nekem ez nagyon hiányzott. És én nagyon hálás vagyok most a Gyuriéknak, hogy felkértek erre a feladatra, hogy bíznak bennem, és hogy hallgatnak rám. Uh-huh. a tapasztalt öregre, hogyha lehet így fogalmazni már, és nagyon szeretek a fiatalokkal együtt dolgozni. Tehát ott vannak nagyon egy ilyen helyi drámaszakkör, hogyha lehet így fogalmazni, akik tizenéves fiatalokból állnak többnyire, és próbálgatják a szárnyaikat. Nagyon lelkesek, nagyon alázatosak, fantasztikus velük dolgozni, vannak koreográfusok, akikkel már szinte az egész darabot lekoreografálták, én meg ugye a főszereplőkkel dolgozok itthon közben, vannak gyerekszínészeink is egyébként. Nagyon, és fantasztikus így együtt dolgozni, és hogy egy ilyen alakuló közszínházi társulat van gyakorlatilag a kilátásban, ami fantasztikus, és nagyon remélem, hogy a jövőben, illetve hogy alakulnak nyilván itt a zenei pályázatoknak majd a lehetőségei, és akkor mi is jobban ki tudunk bontakozni, de indulásnak ez az augusztus 21-e szerintem ez egy csodálatos lehetőség, és remélem, hogy ennek még hosszú jövője lesz a továbbiakban.
4: Drukkolok neked, meg nektek. Hát már át is léptük egy kicsit a keretet, mert jó társaságban repül az idő, de van miről beszélni.
5: Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
4: És sok csillogó szempárt neked az összes.
5: Köszönöm.
4: Kulturális lábadon. Csók Anitával beszélgettem, kedves hallgatóink. Folytatódnak egyébként a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni mi is.
0: Ez a Schlagerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Inotai Ákosnak és Csóka Anitának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjavával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több ezer milliárd forintos vasútfejlesztési program indul. Fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Szerződést hosszabbít Szoboszlai Dominika Liverpoollal. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Több ezer milliárd forintos vasútfejlesztési program előkészítéséről döntött a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a jórészt uniós forrásból finanszírozott beruházási csomag részleteit a jövő hét elején ismertetik. A program pályafelújításokat, villamosításokat, új mozdonyok, vasúti kocsik és hévszerelvények beszerzését, valamint új tram-train hálózatok kiépítését is tartalmazza. A fejlesztések a következő 2-6 évben valósulnak meg. Az első látványos eredmények várhatóan 2-3 éven belül jelentkezhetnek. A kormány célja azonban az, hogy addig is gyorsabbá, kiszámíthatóbbá és kényelmesebbé tegye a vasúti közlekedést. Társadalmi egyeztetést indított a kormány a közlekedésbiztonsági szabályok szigorításáról. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a szeptember 1-jéig kitölthető online kérdői válaszai alapján már ősszel módosulhatnak a közlekedési jogszabályok. A felmérésben egyebek mellett a kirívó gyorshajtások szigorú büntetéséről, a járművek elkobzásának lehetőségéről, az átlagsebességmérés bevezetéséről és a progresszív bírságolásról is kikérik a lakosság véleményét. Külön blokk foglalkozik az elektromos rollerek szabályozásával, például a 25 km/h sebességhatárral, a bukós is a kötelező használatával és az életkori korlátozásokkal. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a cél nem a bírságbevételek növelése, hanem a közlekedési balesetek számának csökkentése és az emberéletek védelme. A belügyminiszter 30 napos fokozott közbiztonsági akció végrehajtását rendelte el a fővárosban, a budapesti rendőrfőkapitányság, a készenléti rendőrség és a polgárőrség bevonásával. Válaszul arra, hogy a lakosság és több polgármester romló közbiztonságról számolt be az elmúlt időszakban, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az akció elsődleges területei a belváros kiemelt forgalmú szórakozóhelyének környezete, valamint Rákos rendező térsége, figyelemmel az elmúlt időszakban tapasztalt közbiztonsági problémákra és lakossági jelzésekre. Az intézkedés célja a rendőri jelenlét látható növelése, a jogsértő cselekmények megelőzése, a visszatérő elkövetői magatartások visszaszorítása és a közterületi rend fenntartása. 2 millió forintnyi bírságot szabott ki a rendőrség a leállósávban szabálytalanul közlekedő autósokra. Az ellenőrzést az M7-es autópályán, az M0-ás csomópont és az Érdi lehajtó között tartották a nyári csúcsforgalomban. A rendőrök drón segítségével figyelték a forgalmat, és néhány óra alatt 15 szabálytalankodót szűrtek ki. 13 autós a leállósávban előzte a dugót, rájuk összesen 2 millió forint bírságot szabtak ki. Szerződést hosszabbít Szoboszlai Dominika Liverpoollal. A magyar válogatott csapatkapitánya újabb 5 évre ír alá az angol klubnál, még nem hivatalos források szerint. A Liverpool az évelején kezdett tárgyalni a középpályás menedzsmentjével a 2028-ig érvényes szerződés meghosszabbításáról, amelynek eredményeként Szoboszlai Dominik 2031. júniusáig maradhat a csapatnál. A hétvégi lehűlés előtt ma tetőzik a hőség. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, a hőmérséklet pedig 35-37 fokig is emelkedhet. Délutántól a szél jelenthet némi enyhülést, aztán nyugat felül zivatarrendszer érkezhet, amely késő este érheti el a középső ország részt. Szombaton kelet felé vonul a felhőzet, máshol napos, de szeles lesz az idő. Vasárnap pedig újabb front és csapadék érkezik.
3: Köszi szépen, Bori! Jó reggelt, és jó reggelt az úton lévőknek is. Nézzük, mi mindenről tudok beszámolni. Először is a városon kívül az M31-es autópálya M3-as felévezető oldalán. Egy autószállító tréler felborult, és egy teherautóval össze is ütközött, még utána a 4-es kilométernél a belső sávon már megindult a forgalom, de azért számítsanak fennakadásra. Az M31-esen az utóbbi napokban mindig volt valami. A Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt baleset miatt kell korlátozásra számítani. Ez nem aktuális már. Ami a további információkat illeti, a Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás zárás lesz majd burkolatjavítás miatt, várhatóan vasárnap reggelig. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza majd, úgyhogy erre kell figyelni, és egyébként tök eseménytelenek tűnik a mai reggel. Egyelőre úgy tűnik, hogy sehol sem borzolják komolyabb balesetek a kedélyeket, ha mégis, akkor a 06303030958-as számra elküldhetik figyelmeztető üzenetüket, hadd osszuk meg a többiekkel. Jó utat egyébként!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
3: Jó reggelt kívánunk, 6 óra 5 perckor. Mindenki bűvöl valamit a stúdióban, valami technikai cuccot.
4: Hát igen.
3: Nekem a keverőpultnál van, valami nálatok
4: a... Nekem a fülesem az csak az egyik oldalán.
3: Látom, hogy a
5: igen,
3: működik.
5: Nekem is jó reggelt.
3: Ez a itt vagyunk.
4: De
5: jó a bal füle.
3: A Petra meg a Zoli, jó reggelt.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Alors, cher Silla, je voudrais te rappeler qu'aujourd'hui c'est un anniversaire très important.
2: C'est de l'anniversaire de qui?
1: L'anniversaire de Petra.
3: Ugyanaz kell. Születés napomról beszéltek,
1: franciául.
2: Joyeux anniversaire, Petra. Joyeux anniversaire. Bonne fête.
3: Köszönöm szépen, nagyon cukik vagyok.
2: Hányadik azt megmondod?
3: 44. Aha, pont most 2-4-es, igen.
2: 44,
3: nektek az? Is nagyon köszönöm, meg a hallgatóinknak, mert most már rengeteg üzenet érkezett. Ilyen korán reggel ébren vagytok, köszönjük szépen.
1: Hát nagyon nem tudnám keverni az adást, hogyha nem lennék ébren.
3: Nem, nektek mondom a hallgatóinknak, mert nagyon cukik olyan tudom. Szép üzeneteket írnak, hát köszönöm. Nem is gondoltam, hogy ők tudják, hogy ma van a szülinapom.
2: Azt nagyon
3: gondoltam,
2: boldog
3: hogy a Zoli
2: szülinapot.
3: Tudja. De hogy azt te, mondját, te honnan tudod, hogy nekem ma van a szülinapom? Te nem szoktál ilyen? Ja, akkor azért, oké, mert mondom, oké, hogy a Zoli tudja, de te szerintem.
2: Én nagyon jól informált vagyok. Már 4 éve itt dolgozunk, hát Zsenge 39 voltál akkor, amikor mi megismerkedtünk, hát akkor mire számított? Mit tervezel szülinapodra?
3: Igazából nem nagyon terveztem semmit, de a férjem hál' Istennek megtervezte helyettem, mert neki a Balatonon kell dolgoznia, és ma már le kell érni egy stábértekezletre, úgyhogy kitalálta, hogy mivel nem akarja azt, hogy így egyedül maradjak, visz magával, kivett egy szobát, én ott majd úgy chillelek, meg napozom, meg ilyesmi, és akkor len leszünk a Balatonon most 2 napot.
2: Tehát akkor mondhatjuk, hogy egy luxus nyúl életet.
3: Luxus nyúl, igen, és holnap Halottpénz koncertre megyek, úgyhogy az meg nekem.
2: És hova mentél?
3: Siófokon a plázson lesz a Halottpénz, és akkor átmegyünk
2: Füreden.
3: Füreden leszünk.
2: Ja, hogy hát az északi part.
3: Hát
2: ugye,
3: azt szeretem, ott tudok húzni. Mert még van víz a Balatonban, igen.
2: Az igen, na hát ez nagyon jól hangzik.
3: Igen.
1: És
2: ilyen barátokkal valami bulájka?
3: Az meg majd később lesz. Igen.
2: Just later.
3: Most elrabolatom, és aztán majd utána a barátokkal. Igen.
2: Hát Isten éltessen, Petra, mégis 44 lettél. Igen. Hát első, Isten, de rég voltam 44.
3: Igen, ez a 2-4-es, ez nekem most nagyon tetszik. Ez olyan jól hangzik, vagy jól néz ki.
2: Ez igen. Hát meg tudod, 45 alatt még mindig közelebb vagy a 40-hez, tehát mindig arra gondolt, hát ugye Zolinak nem mondom, hát ez már mindjárt szájéba van.
3: Zoli, 47, én 44, Csabi, te 51.
2: 52 leszek most augusztusban.
3: Úgyhogy
2: én vagyok a legöregebb.
3: De hogy is? Te vagy a legbölcsebb, mondjuk így.
2: De aranyos vagy, ennél szebben talán sehogy nem lehetett megfogalmazni a hátiséget. A stufoskodást így kell megfogalmazni. Képzeljétek el, ugye én visszajöttem Párizsból, mert most ki kellett rohannom.
1: Mi volt az, aki kellett üríteni a porzsákot, hogy mit írtál hirtelen? Üzent utolsó pillanatban. Hát most mégsem, mert a porzsákot ki kell üríteni a porszívóból.
2: Képzeljétek, mert az volt, hogy... vannak a takarítók, és én nem tudom, hogy ezek újseprű, jól söpör metódban vannak, mert így nem ürítik a porzsákot, tehát állandóan leégetik a motorját, tudod, a porszívón, és akkor újat kell venni, hát ezért nem mindegy, nem olyan vicces, de hogy, és akkor most vettem, elmentem, és vettem, Boulanger-nak hívják a helyi ilyen boltot, ami ott van, és akkor vettem most egy porzsák nélküli porszívót, halálosan boldog voltam, persze kétszer annyiba került, de mondták, mikor kifizettem, hogy azért tudja, hogy ezt is üríteni kell.
3: Na, ezt akarok kérdezni, hogy annak akkor mi a metódusa?
2: Hát
3: mit
2: nem tudom,
3: vele?
2: Most már küldtem, tudod, ennek a szervizcégnek, hogy akkor mutattam, hogy kell kiüríteni a porzsát. Úgyhogy ezért mentem valójában ki, meg egy kicsit akkor otthon is voltam, meg így a honvágyamat így csökkentettem, meg közben belecsúsztam ugye a nagy francia forradalomnak ugye a megünneplésében, ezt úgy hívják nálunk, hogy 14 juillet, ez a július 14-e.
3: Ez láttam nagyon róla képeket, gyönyörű.
2: Ezt képzeld el, hogy ilyenkor...
1: Bocsánat, álmunkban tudni kellett a francia romantikus. Mi ez a 1789?
3: Így van, ez 1789. Pasztille rombolása, és akkor ez így mindannyian belénk.
2: És képzeld el, hogy ez így, hogy ez a...
3: Énekli.
2: És akkor...
3: jó hangzott, igen.
2: Na, a lényeg az, hogy ilyenkor óriási ünnepségek vannak, tehát utcabál van, hatalmas tűzijáték van, már 13. éjje vagy este ilyen. Az is nagyon érdekes, ugye olyan nyugatabbra vagyunk, körülbelül 10:30-kor nyugszik le a nap, tehát akkor kezd lemenni a nap Párizsba, úgyhogy ilyen 11-kor amikor kezdődik a tűzijáték. Óriási csinadarata van, tehát nem tudod elképzelni. És ez otthon az én nagyanyám, déd nagyanyám, meg a nagymamám is, amikor tudod, mindig jöttek utánunk, nem tudom, biztos megvan nektek, gyerekként kapcsolgatják utánad a villanyt.
3: Igen.
2: Na, ekkor nálunk a nagymamám mindig azt kiabálta, mi van nálatok? Kátor zsüjjé! Tehát ez egy jelven, mert ugye akkor van a nagy minden, ezért teljes idegbe van, mindenki igen. vonul, tűzijáték, ezért, qu'est-ce qui se passe le 14 juillet? Il faut un teint! És akkor mindig le kellek kapcsolni. Úgyhogy gyönyörű, hatalmas tűzijáték volt. Másnap meg van a defilé. A defilé az egyébként a divat bemutatót is defilé, a felvonulás, az azt jelenti. És akkor figyelj, de én ezt nem értem, tehát hogy ez biztos nagyon menő, de engem mindig a szocializmusra emlékeztet.
3: Nem tudod, szereted az ilyen felvonulásokat.
2: Hát amikor mennek a katonai...
3: Igen, május elsője az jut eszedbe.
2: És akkor vonulnak, érted? Idegbe jön az idegen légi, a National Police National.
3: Tényleg ilyenkor a vadászgépek is mennek?
2: Húzzák a blőbe, a rúst, a diadeli felőtt, akkor
3: jaj, azért a szép
2: akkor a köztársasági elnök mondja
3: igen.
2: De la République Française, és akkor
1: nem emlékszem, hogy meglepődtem gyerekkoromban, még a 80-as években, amikor mentünk autóval, nem is tudom, valóban Németországba, és hogy ott is volt például május 1-e, meg felvonás, és néztem, hogy itt,
3: azt hittem, hogy csak nálunk ilyen komcsi dolog, hogy május elsőjén volt, ott is ugyanúgy
1: ünnepeltek.
2: De engem tényleg erre a szocializmust emlékeztet, ez a katonai parádé, és akkor jönnek, és képzeld el, hogy az a legviccesebb, hogy ez egész Franciaországban van, és azért most, ja, és amikor vége volt az ünnepségnek, egy haverommal elindult, mondtam neki, figyelj, most már lement ez az egész, nem, ja, mert ugye ki tudsz menni erre a defilére, ez a Champs-Élysées-en van végig, és akkor néztem ilyen kommenteket, és akkor írták, érdemes már reggel 7-kor kimenni.
3: Reggel 7-kor?
2: 11-kor kezdődik, hogy jó helyed legyen. Ó, mondom, de szeretném, hogy már reggel 7-kor oda nyomjanak egy vaskorláthoz, tudod, ahol ki se tud szabadulni. És akkor mondom, na jó, akkor figyelj, menjünk ilyen kettő felé, menjünk el sétálni, és akkor lesétáltunk a Szabadságszoborhoz, ami mi a 6. kerületben, az meg a 15. kerületben van lent. És tudod, de nagyon helyes díszruhában dölöngélnek a 42 fokban ilyen fiatalok, tudod, amikor eljönnek, igen. és nem viszik el őket, hanem szegények ott dölöngélnek meggyulladva ebbe a ruhába, mondom, csóri. És akkor kezdjétek el, hogy nálunk Mantomba van ugyanez a nagy ünnepség, csak kicsibe, ugye, de ott nem ilyen helyes 20 éves fiatal kadétok vannak, hanem a 80 éves leszerelt. És így jönnek,
3: és ők még nagyon komolyan veszik ezt.
2: Igen. Nagyon is a baréba, és akkor előveszik, tudod, ezeket a 100 éves katonai egyenruhájukat, hogy megzabálom, és akkor ott nálunk a Jardin Biovesben van, jönnek, zászlót adnak, de tudod, már romos, esküszöm, hogy 80 fölött van mindegyik, romosan, és akkor is, és a szoldá, és a nem tudom, mindig anyámmal nézem, mondom, te Istenem, csak nehogy itt essen össze, Monsieur Jules, mert hát úgy kell összekapcsolni.
3: Figyelj, te most New Yorkban találkoztál ilyen idősebb katonabácsikkal, ugye, amikor voltál a múzeumban. Várjál, de most... hogy ők azt mondtad, hogy tök jó állapotban
1: voltak. Ja, igen, ugye a repülőgép anyahajón, ami ott áll a...
3: Hogy ott is katonabácsik volt.
1: Hát az egykori, igen, és lehet velük beszélgetni, és akkor mesélnek, hogy milyen volt annak a szolgálat. És akkor mit tudom én, tudod, elmesélik, hogy a édes bájosa, hogy a franciák ünneplik a katonaságot, meg magukat, de hát, hogyha nem mentek volna az amerikaiak a D-napon, akkor pont semmit nem csinált. Hát, a francia katonák nagyjából megvárták, amíg jöttek külföldre.
3: Igen, az, és megmentik őket.
1: Megmentik őket, és megnyerik nekik a háború.
2: Nem, mert volt
1: az egy amerikai cimborám. Jó, hát ezt onnan nézve.
2: Nem, mert voltak az ellenállók. Tehát a francia ellenállás az volt.
1: És jól figyeljenek, mert csak egyszer fogom elmondani.
2: De voltak az ellenállók is, akkor azért azok, tudod, a De Gaulle féle, a nagy orrú, azok
3: tényleg.
2: Voltak, és akkor volt, tudod, a Vichy kormány, aki meg kollaborált.
1: A báb kormány.
3: Olyan nálunk is volt.
2: Egyébként nálunk egyre rosszabb volt, tehát nálunk rendes nácik jöttek.
3: Ne jó, nem arra gondolok arra az időszakra, de báb kormányunk nekünk is volt. Igen, de ezt inkább hagyjuk.
2: Úgyhogy nagyon jó pofa ez a izé. ami a köve, vagy nem tudom, hogy következő, vagy már annak is vége van, ami ilyen nagy utcabál, ha valaki Párizsba akar menni, az a Fête de la Musique, de lehet, hogy ez már lement. Azt képzeljétek el, hogy amikor egy gyerek ilyen 88 körül, nem biztos, akkor kezdődött, és az úgy indult, hogy ez a Fête de la Musique, ez a zene ünnepe, egy-egy helyen zenéltek, tudod, ahogy elkezdték bevezetni, és évek alatt olyan populáris lett ez a dolog, hogy egész Franciaországba elterjedt, és utána már nem lehetett megmozdulni a városba, és képzeld el, hogy ilyenkor zeng a város, tehát figyelj, az egy olyan élmény, az egyik helyen rappelnek, a másik helyen jazz van, a harmadikon Chopin, kitolnak egy zongorát a Tülériák kertjébe, szóval, hogy valami
1: és, és nem mondják, hogy tiltsák be?
3: Nem
1: hangos, tiltsák be! Mi van, a tűzijátékkal ott mi van? A Kato Zsűjénél, mert ugye most nálunk nagyon megy ez a, hogy na, akkor most legyen itt az ideje, hogy tűzijátékmentes. Igen, de azért, hát, tehát, hogy a főpolgármester úr szerint például abszolút nem kéne, tehát, hogy egyáltalán legyen
3: tűzijáték. Jó, hát a főpolgármester úr szerintem egy csomó más dologgal is foglalkozhatna.
2: Hát a főpolgármester úr éppen most akarja megsarcolni az egész várost, teljesen értelmetlenül és átgondolatlanul. Tehát, hogy a főpolgármester urat szerintem, tehát, hogy mondjam, hogyha egy összefogással le lehetett váltani április 12-én egy Fideszt, akkor lehet, hogy a főpolgármester urat is így meg kéne kérdezni, hogy ezt komolyan gondolja. De ez majd szerintem egy következő dolog.
4: Te szoktál
2: egy,
4: vele villamosozni.
2: Egyszer villamosoztam vele. Egyetlen egy dolog van, hogy nekem az április 12-i választások, és no politika egyet megmutatott, hogyha összefogunk, akkor elérhetjük, hogy a politikusainknak kényük kedvükre szórakozzanak velünk, és semmiféle társadalmi egyeztetés nélkül bármilyen döntést meghozzanak a fejünk fölött, és ez, szerintem ez egy tök fontos üzenet volt, és ez nyilván Budapest városára is, hogy ne az legyen, hogy egy, hát mert ugye most nézd meg a semmibe rohanó bicikli utakat, tehát hogy, ja, tehát, hogy az, hogy valaki érted, egyébként ezen én mérhetetlenül föl vagyok háborúd, hogy valaki fogja magát, és

0: anyagból, de hát könyörgök.
1: De nem ez a cél?
0: Hát nem ez volt a cél? Hogy minél többen
1: az használják? Európa, az Európai Unió azt hiszem, hogy 2030 vagy 2050.
0: Igen, most már kitolták. Először 30 volt, de kitolták, mert rájöttek arra, hogy ez
1: nem lehet,
0: persze.
1: De hogy van egy pont, amikor azt akarják, hogy elektromos a... Mi viszont mit mondunk? Á, ne, sarcoljuk meg őket. Igen. Franc, legyen csak kellemes dízel, és a dízel buszok menjenek át a Láncidon, mert ez annyira környezetbarát. Na mindegy, szóval, hogy ez egy más kérdés.
0: Ez Csabi, szervezd le, hívjuk be.
1: És egyébként... Hát szerintem, kézzel el, hogy van egy olyan lehetőség, van egy társadalmi összefogás, aha, hogy ha összegyűjtesz 15 ezer aláírás,
0: szerintem annyi lesz,
1: akkor a fővárosi közgyűlésnek újra kell tárgyalni ezeket, aha, a dolgokat. És én azt gondolom, hogy ezt össze kell gyűjteni, mert nem lehet megtenni a budapestiekkel, meg a elnézést a kis közi gyerekek.
0: A gyerekek semmiből játszanak.
1: Szóval nem lehet megtenni a budapestiekkel és a budapesti emberekkel azt, hogy tönkre tegyék a közlekedésüket, tönkre tegyék az életüket, és ne egy átgondolt szisztéma szerint oldják meg, akár a parkolási kérdést. És ugye ilyenkor mindig jönne, az is nagyon tetszik, hogy Párizsal érvel, ahonnan mondjuk jövök. És
2: hány metró van Párizsban?
1: Igen. Tehát, hogy hány metró van Párizsban, időközben hány parkolóházat építettek, a bicikliutak úgy vannak kiépítve, hogy használni tudod őket.
0: Autósként is egyébként.
1: Igen, egy ilyen nagyon széles patka van, na, tehát hát nem az, hogy egy 10 méterre lehúznak ilyen karókat. Igen. Közben takarítják, tehát nem az autók által felvert port nyeri a biciklist, tehát hogy odafigyelnek a takarításra. Uh-huh. És a másik nagyon fontos, kérem szeretettel, hogy nincs tele kátyúkkal az út, ami miatt olyan baleseteket szenvednek a biciklisek, egyébként az autók meg tönkre mennek, hogy ide nagy kárta. Úgyhogy ezért van hova fejlődni, amilyen
2: Párizs... Az én ötletem, amit mindig hozzátennék, hogy és nézzük meg, New Yorkban a Central Parkot is keresztül szeli egyébként egy úttest, mint hogy nálunk ugye most a Kóskárolyt is évek óta megint téma, hogy azt ott bezárják, lezárják, hogy az se lesz. Csak mit le van sűjjeszve. Rómában is keresztül megy a parkon egy út, mert nem tud kikerülni, tehát akkora méretű, hogy muszáj, hogy valami legyen. De... Plusz az alagút, amit mindig mondok, az Erzsébet híd, Budai híd főtér kérnek egy alagutat, mondjuk minimum Barostéri, és akkor majd utána beszélhetünk arról, hogy a Rákóczi úton bicikli rollerezzél, sétáljál. Nem,
1: igen, hát nálunk egyáltalán nincsenek ilyen alagutak, ami a város forgalmát elviszi. Ez van egyébként Nizzába is, teljesen kikerüli az a föld alatti úthálózat egyébként a belváros. De a másik az, hogy én tökre, ezt is nagyon értem, hogy érvelünk Párizzsal, meg Amsterdammal, meg Stockholmmal, de nem lehetne, hogy mondjuk Varsót nézzük meg, meg Danxot, meg Prágát, tehát hogy a kelet-európai város fejlesztéseket nézzük meg, érted? Amelyik blokkba mi tartozunk, mert nagyon klassz, hogy mi nézzük a francia fővárost, a világ és az Európa egyik legmenőbb városát, de egyébként hozzá kell tennem, hogy ott is maximálisan támogatják az elektromos autókat. Az egész belvárosban a taxiknak szinte mindegyiknek elektromosnak kell lenni, tehát ott is erre mennek rá. Tehát nagyon klassz, hogy a megfelelő nyelvtudással nekiindul a polgármester úr ennek a tanulmánynak, de hogyha értené is őket, akkor látná, hogy egyébként ott másképp
2: mondom,
1: mennek
2: a dolgok. Mondom, fordítani is tudsz egyúttal. Forduljunk most az elég felé. Kibeszéltük egyelőre magunkat. Alex Warren következik.
1: Szia!
3: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
3: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor, a Sláger hétvégében.
3: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: A Spondabot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
7: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
8: Az egyik szamuráj kardomat.
7: Nem már. NASZ ajándékba?
8: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
9: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.
10: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
11: Egy trópusi szigeten nyaralnátok a családdal? Nem kell messzire utaznotok. Nyíregyházán egy különleges tóparti környezetben vár a 4 csillagos Sziget Hotel. Családi szobák, szigetlend játszóház, trambulin, kerékpározás, vízibicikli és késő estig nyitva tartó wellness. Éljétek át a nyár legszebb pillanatait együtt. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
12: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
13: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
14: A hazai musical játszás legnagyobbjai Whitehorn Broadway slágereivel. Wonderland musical a Margit szigeten. Jenes Kitti, Sándor Péter, Jan Zakata, Vágó Zsuzsi, Szemenyei János és Mészáros Árpád Zsolt az Alice Csodaországban zenés változatában július 31-én és augusztus 1-én. Margitszigetiszínház.hu.
1: A reklám után.
15: Drágarany hallgató, halálosan jó időre számíthatunk a hétvégén. Összességben napsütés lesz, viszont hát számottevő csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka lehet egy kis zápor, zivatar, ami jót fog tenni a növényeknek. Hajnalban 21, napközben akár 34 fok is lehet, úgyhogy igazi nyárias időre számíthatunk. Menjünk napra, kenjük be magunkat, és fogyasszunk sok-sok folyadékot.
3: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
16: Az M31-es autópályával ma is gond van. Az M3-as felé egy autószállító tréler felborult, és össze is ütközött egy teherautóval. A 4-es kilométernél a belső sávon már megindult a forgalom a korábbi teljes zárást követően, de azért számítsanak továbbra is fennakadásra. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között tart az útfelújítás, ma is félpályás zárás nehezíti majd több helyszínen is, mármint hogy szakaszosan az előrejutást is tervezenek hosszabb menetidővel. Tegnap azt hiszem nagyjából 20-30 perccel is hosszabb volt alkalmanként az út. Közben a vonalban Jancsorák Bence, a MÁV Inform ügyeletese. Felétek mi újság? Jó reggelt!
17: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. A Budapest-Vácsop vonalon a Vácra tartó S70-es vonatok 5 perccel korábban, óra 10-kor, illetve óra 40 perckor indulnak a nyugatiból. Vasárnapig dolgoznak a szakemberek a Veresegyházi vonalon, a vonatok csak Vác és Veresegyház között közlekednek. A pótlóbuszok Budapesten az Újpest Központ metró megállóval indulnak. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: Hát apropó, ugye Ricky Martinon túl vagyunk minden értelemben, mármint hogy most is megvolt a nagy nyári koncertje itt Budapesten, de még mindig várat magára a Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, Moby, meg hát a Sziget
2: a
1: néhány
2: szigetese.
1: Olyan kedves fellépője, akiknek a koncertjeire szintén szeretnék meghívni önöket, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, és a többiek.
2: És hát az egyik
1: Luis Capaldi,
2: hát azért, mert Luis Capaldit láttam élőben a Szigeten, úgyhogy arra mindenképp kell jelentkeznünk, mert ez a fiú az elképesztő energikus. Tehát, hogy az a hang, csodálatos.
1: Úgyhogy figyeljenek, mert az imént felsorolt előadók bármelyikét majd, ha esetleg játszanánk, és még külön fel is hívnánk rá a figyelmet, bár is lehet telefonálni a 06 30 30 30 95 8-on, és akkor két jegyet is adunk valakinek, aki válaszol két
2: egyszerű kérdéssel. Segítsünk egy kicsit.
1: Mire gondolsz?
2: Pitbull rajongók felkészülnek a mai napon.
3: Tényleg.
2: Igen, Pitbull rajongók.
3: Mi lesz a kérdés?
2: Hát ez az.
1: Na, az majd később derül ki. A kérdés most az, hogy mit szóltok ez Zara Larssonról jut eszembe, hogy a Zara nadrág jelenséghez mit szóltok, hogy ez a bőszárú gatyámban most mindenki esik meg kell, meg bugdácsol.
2: Szegény lányok, tehát már a TikTok tele van olyan videókkal, tudod, ezek az ilyen, nem a palazzo, hanem még az annál is szélesebb szárú nadrágok, és egyszerűen nem lehet benne
1: közlekedni. De Csabi, olyan baj jött egyébként.
2: Nekem is van olyan nadrágom, és én is estem el benne.
3: Nem, de van egy olyanom, amit egyébként kint, nem Zara, kint vettem Rio de Janeiro-ba, és nagyon széles, tehát olyan, mint ezek a betyárnadrágok, tehát hogy olyasmit vettem. És az a megoldás, hogy nem szabad, hát átesel rajta, mert
2: átesel.
3: A szárába, tehát
2: igen.
3: nem
2: rálép, a szárába,
3: igen, én is néha átesem magamon, tehát volt olyan, hogy valamelyik nap, hogy így összeakadt a lábam a nadrág szára miatt.
2: És főleg, ha fúj a szél, tudod?
3: Igen, de egyébként nagyon fontos, hogy vágassuk olyan méretre, hogy ne lépjünk az aljára, mert egyébként
2: de
3: az
2: akkor nem olyan szép szépen, a fazonja, de. Tudod? Tehát ez a baj, hogy ez pont úgy jön ki.
3: De nem azért esel át, figyelj, annyira széles a két igen. szára, hogy összeír a két igen. anyag, és akkor, ahogy így ollózol, de van az is, amikor túl hosszú, hogy rálépsz az aljára. De
1: egy nő például azt mondja, hogy azért tört el a válla, mert hogy elesett, még odáig még nem jutott, hogy beperelje az arát, azon azért már röhögnék, mert hát,
2: jó, hát azért...
1: drága szívem, hát mégiscsak te vetted fel, azt mondod, mégiscsak te sétálsz benne. Tehát, hogy
2: de Amerikában bárkit beperelhetsz, hogy... tehát hogyha ő ott vette, akkor még lehet, hogy nyer is.
3: Nem, szerintem azért ezzel nem lehet, tehát hogy érted, azért...
1: Hát rossz méretet választott, nem mondhatják erre.
3: Muci, ez divat, akkor nem kell követnünk a divatot.
2: Így
3: azért a divat tervezők, tehát azért, ha megnézünk egy akár egy pret-a-porter vagy egy haute couture defilét, azért néha esnek kellnek szegény modellek, ugye, mert olyan a cipő, meg olyan, szóval, hogy ezt azért el lehet dönteni, de ugye az van, hogy aki divatőrült, érted, ez bármit.
1: Apropó, ez jó, amit mondasz, hogy amikor gondolkodtam már rajta, amikor a divat bemutatón elesik egy modell, az ilyen szentségtörésnek számít, vagy az teljesen, tehát hogy se
2: de
1: a
2: milyen ügyesen
1: tervező,
2: mennek tovább?
1: Se a rendező ilyenkor fölkapja a fejét, hogy...
3: De fölkapja a fejét, és akkor mindig az, hogy hogy oldja meg a modell ezt a helyzetet.
1: De utána kap érte leszúrást, vagy... túl vagyunk rajta, megoldott.
3: Figyelj,
1: a fölállt,
3: nekem egyszer
1: tovább.
3: volt egy olyan divatbemutatóm, egyébként Nárai Tamásnak volt a divatbemutatója, és Burány Erika volt a modell, akit ő nagyon szeretett, a Tamás, egyébként Tamás híresen borzasztóan beszélt a modellekkel.
2: Igen.
3: Rettenetesen goromba volt, tehát hogy ott minden el is hangzott, most mindegy, nem róla akarok beszélni, és akkor az volt, hogy egy annyira szűk ruhát adott a modellre, a Erikára, hogy ilyen totyogó lépésbe aha. tudott menni. Tehát egyszerűen nem, tehát olyan szűk igen. volt, hogy ilyen egy centiket tudott, mint a csinoszán tudott, így tudott menni, és így fogta a modell, és megoldotta, fölhúzta egy kicsit a ruhát, mondjuk ilyen térdig, és
1: na,
3: úgy ment ki. Na hát te... hogy ő nem hajlandó kifizetni, hogy ennyire megalázni őt, mint tervezőt, hogy egyszerűen gyomor forgató volt nézni, ahogy tönkretette a kreáció, szóval minden volt. De jó, Tamás, nyugodjál le.
1: Értem ezt a részt egyébként, hogy ő megálmodtad,
2: úgy
1: meg,
2: és
1: akkor te föltűrött, fölhúzott,
3: hát
1: tehát
3: igen,
1: ugye, értem, hogy ez
3: akkor,
1: bántja a tervezőt.
3: Akkor, amikor, igen, de akkor értsd meg azt a részét, amikor a modell nem tud a zenére menni, tehát az van, hogy ting-tung, ting-tung, ting-tung, tunk, tink, tunk, így kell mennie, tehát nem tud benne mozogni. Lelassítja a bemutatót, mert ezen az 50 méter hosszú kifutón 20 percig fog ő ott botorkálni. Közben jönnek egészen más ruhákban a modellek, akik
1: nem volt ugyanúgy, próba, vagy valami?
3: Ugyanúgy lelassítják.
2: De lehet, biztos, hogy volt, csak lehet, hogy jobban ment.
3: Nem, sokszor nincsen próba, hanem nagyon
2: hittem.
3: Sokszor tudod, mi van? Fitting van, tehát hogy lepróbálják a ruhákat, jó rá, oké, és kész, csókolom. Aha. Tehát ez a lejáró próba, ez egy múlt századi dolog, ez nincs egy divatban.
2: Hát és a Balenciaga bemutatóin, amikor ilyen latex, biztos emlékszel arra, amikor ilyen fekete latexbe voltak a csajok, és abban se nagyon tudtak közlekedni, és úgy mentek ki a kifutóra, akkor nem értem, hogy azt hova tervezik, mert utána azt nem tudod megvenni az üzletben.
3: Tehát, nem, mert ezt hívják haute couture-nek, a haute couture, ez a varrás magas iskolája, amikor papírruhát, meg újságpapírból, meg szemetes kukazsákból, meg minden van. Ezt így, és jó, hogy néz ki, kiveszi ezt föl, tehát mondja átlagosan ide Hajdúszoboszlón Józsi bácsi.
1: Én is ezt szoktam mondani, igen,
2: de egy Hajdúszoboszlón Józsi bácsi
1: vagyok.
3: Igen, de ez nem, de hát pont ez a lényege, hogy ez a varrás magas iskolája, hogy mi minden kreációt össze lehet hozni, tehát hogy ez körülbelül olyan, mint amikor nem tudom én, Andy Warhol újra hasznosítja a konzerves dobozt, és csinál belőle valamit, akkor az nem arra kell gondolni, hogy milyen konzerves doboz, hogy néz ki? Tehát, hogy így, persze így is lehet hozzáállni, ez egy művészeti dolog, amit csinálnak, ezért van Pret-a-Porter, és ezért van július 1 és 3 között meg az haute couture bemutató, ahol pedig megy a hülyeség.
1: Nekem kicsit az jutott eszembe, hogy olyan ezt talán, hogy hozzád közelebb álló példát mondják, hogy nyúlbogármét, és mint a tanulmányautó, amikor elkészül, azt látod, hogy Chillyville 600 monitor van, igen, benne, igen. Nincs kormány, így fordul az ülés úgy, ami valójában nem arra születik tanulmányautó, hogy aztán majd ebben közlekedsz, hanem hogy bemutatják benne azokat az ötleteket talán, így tudjuk,
2: amit ugye, meg lehet csinálni.
1: Hogy majd ez, meg ez, igen. Meg ez milyen jó pofa lenne, hogyha majd a gyakorlatban kicsit hétköznapi módon átültetve csinálnák, és úgy képzelem azóta, mióta ezzel szembesültem, hogy valószínűleg erről szól az haute couture is, hogy olyan ötletek, olyan varázstechnikák, ami aztán persze nem tudod használni, de majd abból lecsorog valami a hétköznapi szintre.
3: Körülbelül egyébként erről van szó, de hozzáteszem, hogy amikor megcsinálják ezt a szuper bőszárú nadrágot, és mondjuk ez végigmegy a kifutón a, mit tudom én, a Christian Lacroix-nak a bemutatóján, egy ilyen bőszárugatja, ami egyébként tök jól néz ki, ügyesen is megy benne a modell, senki nem akar ebből egy konfekciót csinálni, majd egy Zara, aki általában abból él, hogy koppintja ezeket a nagy divat tervezőket, legyártja, és akkor aztán rozsikáik esnek elnek a ruhában. De egyébként valószínűleg a Christian Lacroix, amikor ezt megcsinálta, vagy a Jacques Muse, amikor, tehát hogy így tényleg mindig az van, hogy a párizsi bemutatón bemutatják a nem tudom én, a legmenőbb Cacharel izét, ruhát, és bejön a tengerkék, nem tudom, és a végén egy ilyen mosott rongyot fogsz a Zarába megvenni, ami úgy kicsit hajaz arra, de hát mégse
2: erre
3: az.
2: Csodálatos jelenet az ördög Prádát visel első részében, ahogy ezt ugyanígy elmondja Meryl Streep, arra biztos emlékeztek.
1: Mert amikor 1990, nem tudom,
2: amikor mondja
1: a lány,
2: hogy de hát én nem akarok ilyen ruhákat hordani. Na, a magának ez a narancssárga pulóvere, ennek pontosan ez volt az életútja. Hogy igen, ezt kitalálta egy nagy, apa, amit te mondtál.
3: De képzeljétek el, hogy én emlékszem, hogy a 2006, mit tudom, 5-6, most nem tudom az évet, de ilyen 5-6 felé belázadtak a francia divatintézet, teljesen idegbe vágta magát, és elkezdték kitiltani ezeket a gyártócégeket. Tehát köztük a Zarát, a Mangót, a H&M-et, a
1: nem tudom. Honnan már?
3: Kitiltani a bemutatókról.
2: Hogy ne láthassák, ne lophassák az ötleteket.
3: Mert az történt, hogy abban a pillanatban, hogy meglátták, lefotózták, leskiccelték, és már 2 perc múlva a kínai gyártósoron volt a ruha.
2: A kínaiak autóval is ezt csinálják, hát olyan merci kinézetű autók vannak, mit tudom én milyen névvel, hogy így pislogok, de hát ez olyan, mint egy merci, ez mindenhol, formailag mindenhol.
1: Igaz, tehát én olyat is láttam már, hogy egy nagyon designer, nem tudom, lakberendezési tárgy, ami Chillyba kerül, évek múlva megjelenik az IKEA-ban már porfestett acél formájában, igen, de és amikor ott is lefutott, akkor jön az, hogy már a Kikben, meg az egyéb ilyen helyeken meg tized annyiért.
3: De itt nem is ez a lényeg, itt az a lényeg, hogy amikor mondjuk, itt akkor az volt a lényeg, hogy amikor bemutatták 2007-ben a 2008 mint a őszi kollekciót, akkor legalább addig ne kopizzák le, amíg kikerül a boltokba így ez van. A ruha. Tehát, hogy, és ez ellen volt egy ilyen óriás. Aztán rájöttek, hogy nem tudják nem, megakadályozni. Úgyhogy azt mondták, hogy egyre mehetünk, hogy igenis a luxus érzetet a luxus márka adja meg, és végülis ebbe fordult a marketing, hogy Muci kopizhatod te nyugodtan, de az nem lesz olyan, mint egy Yves Saint Laurent, hát ötször annyiért. Tehát, igen. Hogy így, igen. Vagy 15-ször
1: mondom
3: annyiért.
1: Erre. Mindig, és, hogy az meg valójában a marketingről szól
3: és,
1: sokszor.
3: És egyébként fölemelték, tehát, hogy például én pont ezt néztem, hogy annak idején én 20 évvel ezelőtt vettem mondjuk egy Yves Saint Laurent csizmát, baromi drága, mondjuk 450 euró, ami de még akkor annyit nem inflálódott az euró, tehát úgy megfizethető volt, drága volt, meg 200 000 forint, oké, azért az nem kevés, de most ugyanazt a csizmát, ugyanaz gyártja az Yves Saint Laurent, az már 1600. Tehát de... azzal operáltak, aha. hogy és ebbe egyébként én nagyon sajnálom a fashion addict embereket, akik ilyen, mert hogy ha belerokkannak is megveszik, persze. Mert azt hiszik, tudod, hogy tehát azt hiszi, hogy attól ő nem lesz hajtós kislány, hogyha egy 6000 eurós retikül van a kezébe. Muci, ugyanúgy hajtasz, ugyanúgy meló van.
1: Apropó, múlt héten vagy két hete.
2: Valahogy összekezdeni azt 6000 eurót.
1: Hát hozol olyan ruhákat, amiket már nem használsz, márkás ruhák, ami neked már nem jó. Hol van?
3: De...
2: Mondtam? Ami rád jó.
1: Ígért ilyeneket.
2: Mondott ilyet.
1: Mit tudom én, valami, hát ami régen hát jó volt rá. Én valami szép ing, mit tudom én.
3: Ja. Hát én behozom neked
1: már úgyis, de az még nem ilyen csiribiri, mint most már ilyen nagyon színes beöltözöl. Azok még ilyen igen.
3: Nem, ezek teljesen letisztult Gucci,
2: ja,
3: Borgo, nem tudom.
1: Hát ugye elmennék, miközben hajtós vagyok, tudom, elmennék legközelebb a színházba.
3: Csak azt mondom, hogy azért, tehát hogy ilyen szándékosan megemelték ezeket a luxus márkákat. Az akkori drága árakat a hatszorosára, hogy azt mondják, hogy te azzal tudod magadat pozícionálni egy társadalmi osztályban, nyilván nem, hogyha ezt ki megveszed. És akkor ez, tehát, hogy arra rájöttek, hogy nem tudnak versenyezni, az arra le fogja gyártani, és bugdácsolni fog benne a kis Evelyn százhalombattán, és fejre fog állni a bőszáru gatyájába. Viszont, ha ugyanezt megveszed, én nem tudom, milyen japán sejemből, ezért 3800 euróért, akkor pupos vagy.
1: Igen, erre is láttunk azért példát, ugye itthon, hogy hát ez nem feltétlenül emel bizonyos társadalmi hát rangra, hogyha drágáért öltözöl. Igen. A perui mondás, amit annól tanultam, hiába öltözik a majom sejem ruhába, attól még majom marad.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
3: A Kotányi az örömteli főzéshez szolgáltat inspirációt. Minőségi fűszereinkkel garantált a siker minden konyhában. Hosszantartó íz, intenzív aroma, végtelen kombináció bármilyen ételhez. Ez a Kotányi. Termékeinket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
4: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
5: Van, ami rövid ideig tart, és van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
6: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
7: 188.
6: Hogy micsoda?
7: 188.
6: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
7: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
6: Kik ők?
7: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
6: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
8: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyiss bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
11: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Budapest közbiztonságának javításáról egyeztetett Karácsony Gergely az új rendőrfőkapitánnyal. Kitakarították a déli pályaudvart. A hegyvidéki önkormányzat szerint életveszélyes az Erzsébet kilátó. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Budapest közbiztonságának javításáról egyeztetett Karácsony Gergely az új rendőrfőkapitánnyal. A főpolgármester közösségi oldalán közölte, Baricska Norberttel a fővárost érintő közbiztonsági problémák lehetséges megoldásairól tárgyalt. Karácsony Gergely szerint a lakosságot zavaró jelenségek jelentős része szociális és egészségügyi eredetű, ezért a rendészeti intézkedések mellett ezek kezelésére is szükség van. A főpolgármester Budapest pótlékot és nagyobb közterületi rendőri jelenlétet sürgetett, valamint kezdeményezte, hogy a fővárosi trafipaxok bevételeiből a budapesti rendőrség is részesüljön. A déli pályaudvarnál folytatódott a BKK összehangolt köztisztasági és közbiztonsági akciósorozata. Az FKF és a Főkert munkatársai megtisztították az aluljárót, a kerengőt, a lépcsőket és a villamos megállókat. A BKV segítette a takarítást. A BRFK fokozott rendőri jelenlétet biztosított. A Föri és a Budavári rendészet ellenőrizte a megállókat és a környező utcákat, kiemelt figyelmet fordítva a tiltott dohányzás visszaszorítására. Súlyos statikai problémák miatt életveszélyesnek nyilvánította az Erzsébet kilátót a 12. kerületi önkormányzat. A hegyvidéki önkormányzat közlése szerint a szakértői vizsgálatok jelentős szerkezeti hibákat tártak fel, ezért az épület teljes körű felújítása elkerülhetetlenné vált. A költségeket több milliárd forintra becsülik, ezért az önkormányzat segítséget kért Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztertől, valamint Magyar Péter miniszterelnöktől, aki egyben a kerület országgyűlési képviselője. Az 1910-ben átadott kilátót idén februárban vakolatomlás miatt zárták le, a későbbi vizsgálatok pedig mélyebb szerkezeti problémát igazoltak. A bogyós gyümölcsökben, teákban, kakaóban, kávéban és extra szűz olívaolajban található polifenolok kedvezően hathatnak az Alzheimer-kór és más neurodegeneratív betegségekhez kapcsolódó folyamatokra, derült ki a Semmelweis Egyetem kutatóinak összefoglaló tanulmányából. A bioaktív vegyületek hozzájárulhatnak az egészséges agyi öregedéshez, mondta el a Sláger FM-nek dr. Fekete Mónika, a Semmelweis Egyetem megelőző orvostani és népegészségtani intézetének adjunktusa, a kutatás vezetője.
13: Ezek a polifenolok, ezek ilyen kis bioaktív összetevők a növények termelnek. Azért termelik meg maguknak, hogy egy ilyen antioxidáns védelmet alakítanak ki az UV-sugárzás ellen, vagy a korokozók ellen, stb. És ezt, hogyha mi minél nagyobb mennyiségben fogyasztjuk a polifenolokat, akkor ezek a kis bioaktív vegyületek ki tudják váltani azokat a védő funkciókat, vajon a kognitív funkcióinkat, a memória, a teljesítmény, munkamemória, vagy bármi erre képesek-e, és igen. Szóval ezeket a polifenolokat nagyon jó lenne, hogyha jóval nagyobb arányba vinnénk be. Célunk az az, hogy lassítsuk az öregedési folyamatokat, lassítsuk a demenciákat és a krónikus betegségek kialakulását, és erre az első lépcső a táplálkozásunk megváltoztatása, és ne a bogyókba keressük a megoldást.
12: A kutatók hangsúlyozzák, hogy nincs csoda étrend, de a növényi alapú táplálkozás hosszú távon támogathatja az agy egészségét. Ma sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható, délután 35 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Az esti éjszakai órákban érkezik majd a front, ami zivatarokat hoz, így szombaton már felhőkre és néhol esőre ébredhetünk. Hétvégére több frontot és szeles időt ígérnek, vasárnap várható több csapadék. A jövő héten mérsékelten meleg idő várható.
14: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
15: Az erős reggeli forgalom miatt már most szakaszos torlódás tapasztalható az M1-esen a főváros felé, a 39-es jelű Bicskei és a 27-es jelzésű Herceghalmi csomópontok között. Itt érdemesebb most már hosszabb menetidővel számolni. Az M31-es autópályán az M3-as felé felborult korábban egy autószállító tréler, és aztán még össze is ütközött egy teherautóval, így teljes zárás volt. A 4-es kilométernél a belső sáv már használható, de azért továbbra is számítsanak torlódásra. Az 52-es számú főúton pedig Fülöpszállás és Solt között még mindig javában tart az útfelújítás szakaszos korlátozás mellett. Budapesten nem sokára félpályás zárás lesz majd a Király utcában, a Rottenbiller utcánál burkolatjavítás miatt. Várhatóan vasárnap reggelig marad érvényben a korlátozás. Ez idő alatt a váltakozó irányú áthaladást az egyetlen szabad sávon jelző lámpa szabályozza majd. És egyelőre ennyi. Ha van még közlekedési infójuk, küldjék a 0630-30-30-95-8-as számra. Hadd figyelmeztessük a többieket is. Jó utat, balesetmentes közlekedés!
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most folytatódik a Sláger reggel.
15: 7 óra 9 perckor. Jó reggelt kíván a stúdióból Pordán Petra,
18: Somogyi Zoltán
19: és a Jó Öreg Rádiós Céla. Jó reggelt. És meg a kiskasdi
18: gyerekek. Meg itt vannak a gyerekek is.
15: Gyerekek. Meg Taylor Swift is csatlakozik hozzá.
18: És a hablajtra tessék találtal jelentkezni.
15: Fú, ma élőben nyomjuk.
18: Igen. Nem.
20: Ez a... Hey guys, it's Taylor.
16: A legnagyobb slágerek változatosan

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:08 után 2 perccel. Nagyon sokat bántjuk ugye a gyógyszeripart, de azért az tény, hogy ma sokkal tovább élünk, mint évtizedekkel vagy évszázadokkal ezelőtt, és azért ebben kulcs szerepe van annak is, hogy nem halunk bele mondjuk egy torokgyulladásba vagy a lázba, ami ugye jelentkezik vele együtt. Miközben szinte minden elterjedt betegségre van most már valamiféle megoldás, azért a daganatos betegségek továbbra is nagyon komoly kihívás elé állítják azonban az orvosokat, meg hát persze a betegeket és a hozzátartozóikat is. Ezért is kaptuk fel a fejünket arra, hogy Sobert Norbi néhány napja azt mondta egy interjúban, hogy a felesége Réka onkológiai kezelését olyan készítménnyel egészítik ki, ami nem más, mint az állatpatikában kapható féreghajtó. Hát gondolkodtunk, hogy kivel egyeztessünk.
2: Erre kicsit felhúztuk a szemünket.
1: Igen, igen, igen, és azon gondolkodtunk, hogy kivel egyeztessünk ez ügyben, és arra jutottunk, hogy ha most egy orvost kérdezünk, akkor mindazok, akik egyébként az alternatív módszerekben hisznek, majd azt mondják, hogy hát persze, mert az orvos úgyse fogja elismerni, stb. Ezért aztán egy tényleg független valakit találtunk, aki viszont rengeteg tapasztalatot gyűjtött már össze, tudnélik 20 éve foglalkozik betegedukációval, illetve a mindenféle jó tanácsoknak a veszélyeivel. Telefonos vendégünk B. Pap László, a Gyógyulj Velünk Egyesület sajtószóvivője, egyúttal a rákgyógyítás.hu főszerkesztője. Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: László, amikor meghallottad ezt a hírt és ezt a fenbendazol tartalmazó féreghajtót, akkor mi volt az első gondolatod?
4: Sajnos mi ezt évek, évtizedek óta tapasztaljuk, hogy mindig vannak olyan hullámok, amitől csodát várnak. Ami egy adott, nagyon nehéz élethelyzetben teljesen érthető egy kétségbeesett beteg, vagy egy kétségbeesett családtag részéről, de ezek nagyon-nagyon veszélyes tendenciák. Engedjétek meg, hogy egy nagyon rövid példát elmondjak. Képzeljük el az onkológián, hogy ül egymás mellett három nőbeteg. Mind a hárman mellrákosak, mind a hárman egy centiméteres daganattal szembesültek. Az egyes székben, aki ül, lehet, hogy hormonérzékeny a daganata, a második székben, aki ül, annak mondjuk HER2 pozitív, a harmadiknak pedig egy agresszív daganat derült ki, ugyanakkor a méretű, ugyanaz a típusú, már hogy emlőrák. És a három nőnek totálisan más lesz a kezelése, mert amit az egyesnek adunk, az a kettesnek és a hármas betegnek nem fog használni, és fordítva. Tehát ha ezt megértjük, akkor teljesen érthető az, hogy amikor ilyen légből kapott információk jönnek, hogy a rákot mint nagy egységet majd gyógyítja valami, akkor az egészen biztos, hogy nem igaz, mert sajnos nincs univerzális gyógymód.
1: Oké, de ha lebontjuk erre az esetre, akkor lehet, hogy, mert a Norbi ragaszkodik hozzá, hogy náluk már pedig ez a módszer működik, tehát létezhet olyan válfaja a daganatos megbetegedéseknek, ahol ez valóban működhet, vagy beválhat?
4: Nagyon nehéz ugye a statisztikákat a személyes tapasztalatokkal szemben állítani, mert ha valaki azt mondja, hogy ő jobban van valamitől, akkor azt mi alapján cáfolhatnánk meg, hogy nem, ő nincs jobban. Aha. Viszont azért itt a hírből itt is kiderül, hogy ugyanúgy nem hagyták abba az onkológiai kezeléseket, tehát az, hogyha az onkológiai kezelés, tehát a bevált, bizonyított, évek, évtizedek óta használt kezelés mellett valaki szed valamit, akkor azt nem vonhatjuk le egyetlen eset tanulságából, hogy vajon az az ő életkilátásait javította, vagy rontotta. Ez csak évek múlva fog kiderülni, nem rövid távon.
3: Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy lehet, vagy hogy tegyem föl ezt a kérdést, tehát, hogy...
1: Ahogy szoktad, hogy, konkrétan.
3: Jó, akkor most kapaszkodjatok meg. Na, nekem az a kérdésem, hogy a konzervatív, klasszikus gyógyászat, ugye általában annyira konzervatív, hogy minden alternatív módját elveti a gyógyászatnak, tehát lehet ebben egy kicsit ilyen egymás melletti méregetés, hogy már pedig én akkor sem fogadom el, mert mi magasabb szinten vagyunk, mint bármely alternatív módszer?
4: Ezt azért cáfolnám, mert az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaságnak van egy éves kongresszus, ezt mindig Chicagóban tartják. Több tízezer onkológus ott van mindig, és aztán Magyarországon pedig a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság az ott elhangzottakat elmondja a magyar onkológusoknak, hogy képben legyenek, és ott rendre felmerülnek kiegészítő terápiák. Tehát például legyen szó az akupresszúráról, az akupunktúráról, egyes mellékhatáscsökkentő módszerekről, tehát ami beválik, és azt mondják, hogy biztonságos az adott betegnek, azt igenis a nyugati orvostudomány is integrálja, és használják idehaza is.
2: Tehát most már nyitottabbak, mint mondjuk régen, amikor abszolút mindentől elzárkóztak.
4: Abszolút így van, aha. De nagyon fontos az tényleg azt megérteni, hogy, hogy ne, tehát a szomszéd néninek lehet, hogy használt az egyik fejtáját gyógyszer, de ez nem biztos, hogy neked fog használni, de ez egy kicsi kockázat, mert legfeljebb beveszel egy másikat. De ha egy, tudjuk, hogy mondjuk az emlőrákos nőknek egyre nagyobb arányát meggyógyítják, igen. De ezzel nem lehet játszani, hogy én okosabb vagyok, és mást olvastam az interneten, mert nem lesz második esély. Tehát ha valaki kihagyja azt, amit az orvosok tudnak kínálni, és egy-két év múlva mégis jelent, akkor már lehet, hogy sok egészen biztosan sokkal szűkebbek lesznek az életkirályásai. Akkor,
3: de most, hogy visszatérve akkor a Norbira, bocsánat, hogy olyan fura, hogy róla beszélgettünk az orvostudomány kapcsán, de, de hogy ugye ők azért nem adták föl, tehát a klasszik gyógyászat, igen. Nem tudom, kemoterápiát, vagy nem tudom, milyen gyógyászatba vesz részt éppen a Réka, tehát, hogy ők emellett ugyanúgy, ahogy te mondtad, ők nem akupresszúrát alkalmaznak, hanem állatpatikába vásárolt. Igen, tehát hogy így, ez így elfogadható. Ugye egyetlen egy dologért veszélyes ez, mert ugye ők egy nagyon ismert emberek, tehát hogy ne az történjen, hogy akkor asszonykának én is, jaj, elrohanok
2: egy kis féregétója.
3: Tehát, hogy inkább ez a veszélyes, igen. Egy ilyen kijelentésben, mert ők is ragaszkodnak ahhoz a metódushoz, amilyen kezelésre most részt vesz a páciens.
4: Hogy mondjak egy nagyon közérthető példát, van egy ártalmatlan dolog, mindenki szedi, és mindenki tudja, hogy az barom jó, ez a C-vitamin. Aha. És néhány évvel ezelőtt az volt, hogy a magas dózisú C-vitaminnal érdemes a daganatos betegségeket gyógyítani, és ugyanígy terjedett az interneten, hogy magas dózisú C-vitamin. Ez nem azt jelenti, hogy reggel kettő tablettát veszel be, hanem intravénásan tényleg lórugás C-vitaminok. Uh-huh. Én ezt valahol csinálták, rendes kórházban nem csinálták, de sokan ennek bedőltek és megpróbálták, és aztán elkezdte ezt is az orvostudományt kutatni, és kiderült, hogy aki például kemoterápia, tehát daganatpusztító kezelés alatt magas dózisú C-vitamint szed, az kiüti az onkológiai kezelés hatását, mert hogy ellene hat a daganat ellenes gyógyszernek. Tehát ezért nem mondhatjuk azt, hogy ha az orvosi által előírt mellett bármit szedjen be, mert ha nem árt, akkor használ, vagy ha nem használ, de nem is árt, de legalább jobban érzi magát tőle, de ezt nem jelenthetjük ki, mert tudjuk azt, hogy vannak teljesen korábban ártalmatlannak tűnő hatóanyagok is, ami bizony ellene hathat. Például mondok még egyet, hogyha onkológiai kezelés alatt, bizonyos onkológiai kezelések alatt, például a grapefruit lét sem ajánlják, ami egyébként egy baromi egészséges, miért ne? Mert megvan, hogy abban is vannak olyan vegyületek, ami bizony úgy hat, hogy a májban máshogy fog felszívódni a gyógyszer, mint ahogy kellene. Tehát ezekkel nem szabad játszani, nem szabad az orvos háta mögött próbálkozni. Akkor is, hogyha az orvos morog, vagy haragudni fog, de tudjon róla, hogy mit szed a beteget.
1: Hát emlékeztek, biztos, hogy a Covid alatt is volt, hogy ilyen lovaknak szánt féreghajtót szedtek, ugye többen, igen. Hogy majd az segít. Figyelj, akkor viszont beszéljünk arról is, László, egy gyors kérdés még részemről, hogy ugye a legfőbb kritika, ami most sokak fejében ott van, akik így csóválják a fejüket, hogy jó, de tudjuk jól, hogy a rák ellenszere már rég megvan, csak elzárták előlünk azért, hogy így a gyógyszercégek sokkal több mindenféle készítményt tudnak ránk szánni, ahelyett, hogy ténylegesen meggyógyítanának minket. Erre nektek mi az adekvát válaszotok?
4: Ezeket nem tisztem a gyógyszeripart megvédeni, mert nyilván nem kell őket félteni. Viszont ha logikusan belegondolunk, öldöklő verseny van a gyógyszerpiacon, öldöklő verseny van a tudományos területen, hogy ki hoz ki hamarabb hatásosabb gyógyszer. És amint kijön egy hatásosabb, szépen lassan a másik kikopik, vagy rögtön lecserélik, hogyha áttörést ér el. Tehát akkora verseny van a világon, hogy én ezt elképzelhetetlennek tartom, hogyha valakinek van olyan hatóanyaga vagy módszere, akkor abból ne csináljon világüzletet, és ne akarjon mindenkit ő kezelni, és ne térjenek át arra, hogyha egyszer bevált.
1: Hát meg ráadásul minél

0: rejteket is elpusztítja. Hogy szerinted ez változhat, hogy lehet, hogy kijön egyszer egy modernebb gyógyászati eszköz a rák ellen? Vagy ez a klasszikus?
1: Valami már van?
2: Már kijött, tehát nagyon sok modern eszköz van, és akinél már nem muszáj, az nem is kapok kemoterápiát kapni. Tehát most már genetikailag nagyon jól meg tudják a daganat szövettanából vizsgálni, hogy ki az, akinek hat, és ki az, akinek nem hat. De azért induljunk már ki abból, hogy tehát most ne úgy képzeljük el, hogy az orvosok, az a gonoszok gyülekezete, és azért ad kemoterápiát, mert utálja a betegeket. Hát ha a másik oldalt megnézzük, hogy ma hányan élnek emlőrák túlélőként, prostatarák túlélőként, hererák túlélőként, hát sokkal-sokkal többen meggyógyulnak, mint korábban. Sajnos vannak olyan daganattípusok, mint a hasnyálmirigyrák, ahol még nem történt meg ez az áttörés, de egyébként szerencsére egyre többen és egyre tovább élnek. Tehát ez csak azt mutatja, hogy fejlődik az orvostudomány, és nem az a célja, hogy most mindenki megöljön.
0: Abszolút, én nem támadom az orvos közösséget, csak úgy picit mindig, ahogy így olvasok ilyen régi történelmi könyveket, nyilván sokat fejlődött az orvostudomány, de azért volt idő, amikor néztek, jaj, mit csináljunk? Há, vágjunk rajta eret, az
3: hát
0: majd
3: volt
0: segít.
3: Olyan, igen. Szóval, hogy így, azóta már hál' Istennek
0: azért néha azért biztos van olyan, hogy sötétbe tapogatózunk, de hát nyilván az a cél, hogy gyógyítsunk.
4: Hát meg emberek vagyunk, majd rájönnek, hát talán a megoldás. Nagyon szépen
3: nagyon köszönjük.
4: Bépap Lászlóval, a Gyógyulj Velünk Egyesület sajtószóvivőjével, a rákgyógyítás.hu oldal főszerkesztőjével beszélgettünk.
0: Köszönjük.
3: Hablacsra, tessék jelentkezni, mert rengeteg ajándékunk van, és tegnap nem sikerült megfejteni, pedig igen könnyű a feladvány.
0: De jó volt egy jó riportalanyja beszélgetni.
3: Ugye? Nagyon.
0: Olyan ritka,
3: nagyon.
0: Az ilyen jó sajtószóvivő, szerettem.
3: Aki tényleg ért ahhoz, amiről beszél.
0: Nagyon jól beszél, Isteni volt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
3: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
4: Ha elmennénk a Premier Outletbe?
3: De hát hon...

0: Honnan tudtad?
1: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
0: Irány a Premier Outlet árzuhanás!
2: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
5: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
4: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
5: Tökéletes!
4: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. hungesthotels.hu

0: ajándék. A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsik landó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
2: Van, ami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu per tankolj nálunk.
4: A reklám után.
5: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Megtárgyalta a kormány a Szent István programot. Drónokkal erősíti a vasúti területek védelmét a MÁV csoport. Elmarad a hétvégi Balatonátúszás. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Első olvasatban tárgyalta a kormány a Szent István programot. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a vidékfejlesztési program célja a vidéken élők helyben maradásának támogatása és az elnéptelenedés megállítása. A tervek szerint 10 településenként 1 milliárd forintos fejlesztési keret áll majd rendelkezésre. A programot várhatóan augusztus 20-a előtt mutatják be. A kormány országos egyeztetést indít a polgármesterekkel és a lakossággal, emellett különböző térségekben kísérleti projekteket is elindítanak. A cél, hogy helyi igényekre épülő, hosszú távon fenntartható fejlesztések valósuljanak meg. Drónokkal erősíti a vasúti területek védelmét a MÁV csoport. A társaság pilot programot indít, amelynek keretében drónok figyelik majd a nagy kiterjedésű vasúti üzemi területeket, hogy minél gyorsabban észleljék az illetéktelen behatolókat és a rongálókat. Hegyi Zsolt vezérigazgató szerint egyre gyakoribbak a tiltott belépések és a vonatok tetejére történő felmászások, amelyek életveszélyesek a 25 kV-os felső vezeték miatt. A MÁV célja a vasúti infrastruktúra és a vagyonvédelmének megerősítése, valamint a balesetek megelőzése. A vezérigazgató arra kérte a lakosságot, főleg a fiatalokat, hogy ne lépjenek be a lezárt vasúti területekre, mert egyetlen fotó vagy videó sem ér annyit, hogy emberéletek kerüljenek veszélybe. Ingyenes füzetcsomagot biztosít a budavári önkormányzat az első osztályba készülő helyi gyerekeknek. Az első kerületben élő iskolakezdők egy 12 darabos csomagot kapnak, amelyben vonalas, négyzetrácsos, szótár, kotta, sima és mesefüzet is található. A támogatás online, személyesen vagy postai úton igényelhető augusztus 31-éig. Az elfogadott kérelmek után a füzetcsomagok augusztusban vehetők át a budavári önkormányzatnál. Változik a ráckevei hév közlekedése. Karbantartás miatt szombattól egészen augusztus 10-éig csak a budapesti Közvágó híd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között jár a H6-os hév. A BKK tájékoztatása szerint a jelzett időszakban a kimaradó szakaszon a sűrűbben is meghosszabbított útvonalon közlekedő volánjáratokkal lehet majd utazni. Elmaradt hétvégén a 44. Lidl Balatonátúszás. A Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a szervező Budapest Sportiroda a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyetértésével úgy döntött, hogy a Balatonátúszást a július 18-19-i hétvégén nem tartja meg. Az esemény tervezett új időpontja július 25-e szombat. A végleges megrendezésről július 23-án csütörtökön döntenek a szervezők. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
7: Kukucs, követő rajongó, hallgató, figyelj ide, halál időjárásban vagyunk. Nem szabad idegeskedned az időjárás véget, mert halál kellemes idő lesz egész hétvégén. Zavartalan napsütés lesz, talán hajnalban lehet egy kis zápor, zivatar. Hajnalban a hőmérséklet 21 fokra is csökkenhet, de napközben 34 fok lesz, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy használjon minél több fényvédőt, és fogyasszon minél több folyadékot, és és arra gondoltam, hogy még egy pillanatra rákukkantanék a pollen jelen, nem is a pollen, nem érdekel a pollen, hanem egy kis orvos meteorológia, mert mindig azon idegeskedem, hogy túlélitek-e a hétvégét. Figyelj ide! Pénteken napközben a kánikula hatására a melegfrontra fokozottan érzékenyek tünetei erősödhetnek. Mondom a tünetet. Fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szívpanaszok. Te lehűlésnél ugyanez van, Zoli, közlekedj, idegbe vagyok.
3: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
8: A Váci úton befelé Újpest városkapu után baleset nehezíti a közlekedést, számítsanak sávzárásra. Közben erősödik a forgalom a Hungária körúton a Tököli út közelében, a Rákóczi úton befelé a Blahánál és az M3-as bevezetőjén a Szerencs utcánál. Erős a forgalom az M1-esen is Budapest felé, főleg a terelés fogja meg a forgalmat Tatabánya és Biatorbágy között, az M31-esen pedig az M3-as felé baleset történt a 4-es kilométernél korábban, ott is kisebb fennakadás van. Ha inkább a vasutat választjuk, mire számítsunk? Jancsurák Bence mondja már is a MÁV Informtól. Jó reggelt!
9: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartan a vonatközlekedés, nincsenek forgalmi fennakadások. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani. A Budapest-Vácsop vonalon a Vácra tartó S70-es vonatok 5 perccel korábban, óra 10-kor, illetve óra 40 perckor indulnak a nyugatiból. Vasárnapig dolgoznak a szakemberek a Veresegyházi vonalon, a vonatok csak Vác és Veresegyház között közlekednek. A pótlóbuszok Budapesten az Újpest központ metró megállóval indulnak. Jó utazást kívánok!
10: A közlekedési hírek támogatója az
11: Autóüveg Pilkington.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Folytatódik a

0: Főszerepben a főszereplő Géza Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Jaj, a Lehel csarnokot láttátok? Szép. Nem mondtad, hogy nem szép. Nagyon szép. Ez olyan dolog, mint ha valaki a világ minden tájáról összeszed egy kis szart, és tud úgy egy csomóba oda teszi. Angyalföldön annyi aranyos, kedves, szegény ember él, hát most ezt kell nekik odaadni. Szendrő Józsi bácsi bejött egyszer egy premierre a színháznál, és utána megkérdezték, hogy hát direktor úr, hát akkor milyen volt? Fos! Azt mondja a rendező, igen, és hogyha összeáll, akkor még lehet szar.
1: A legnagyobb slágerek változatosan. Csak a Sláger FM-en.

0: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Kedves Anikó, abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy együtt játszhatsz majd, vagy tippelhetsz a Cilával, mert eddigre már szerintem ő is elfelejtett, hogy mit dudolt nekünk annak idején.
2: Jó reggelt, Cilla.
3: Jó reggelt, sziasztok.
2: Na figyelj, akkor a Csabi, élőben szeretnéd Csabi, vagy?
1: Nem, megmutatjuk.
2: Én felismerem,
3: én tudom melyik.
1: Volt már olyan, amikor nem ismerted.
3: Mondjuk, hát, de ez olyan profi vagyok ebbe, hogy ezt el nem mondom.
1: Aha, na jó, hallgassuk meg együtt.
3: Na?
2: Gratulálunk tiéd a páros belépő július 27-ére Charlie Puth első magyarországi koncertjére a Budapest Parkba, két fő részére szóló belépő augusztus 6-ára a Leander Szimfonik Kórus koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából is egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartal a rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval. Gratulálunk!
4: Nagyon szépen köszönöm!
2: Szép napot is, ez jól magad!
4: Szia!
1: Zavartalul hallgatjuk a Cilát. Nekem a kedvenc részem az ez!
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja.
5: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 850 g-os élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi.
7: Két este a Bagosi Brothers Company-val a Budapest Parkban. Augusztus 21-én népzenei műsorral, 22-én pedig eredeti Bagosi koncerttel készülnek a srácok. 21-én a koncert után táncházak hajnalig. Bagosi Brothers Company, augusztus 21-22. Jegyek budapestpark.hu.
8: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.

0: kiház. Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
1: Az egyik szamuráj kardomat.
0: Nem már, NASA ajándékba?
1: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel. Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
2: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természet.
3: Fények, ritmus, víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája. Egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
4: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: A hazai musical játszás legnagyobbjai Whitehorn Broadway slágereivel. Wonderland Musical a Margit szigeten. Jenes Kitti, Sándor Péter, Jan Zakata, Vágó Zsuzsi, Szemenyei János és Mészáros Árpád Zsolt az Alice Csodaországban zenés változatában július 31-én és augusztus 1-én. margitszigetiszínház.hu.
7: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Több ezer milliárd forintos vasútfejlesztési program indul. Fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. Szerződést hosszabbít Szoboszlai Dominika Liverpoollal. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Több ezer milliárd forintos vasútfejlesztési program előkészítéséről döntött a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a jó részt uniós forrásból finanszírozott beruházási csomag részleteit a jövő hét elején ismertetik. A program pályafelújításokat, villamosításokat, új mozdonyok, vasúti kocsik és hévszerelvények beszerzését, valamint új tram-train hálózatok kiépítését is tartalmazza. A fejlesztések a következő 2-6 évben valósulnak meg. Az első látványos eredmények várhatóan 2-3 éven belül jelentkezhetnek. A kormány célja azonban az, hogy addig is gyorsabbá, kiszámíthatóbbá és kényelmesebbé tegye a vasúti közlekedést. Társadalmi egyeztetést indított a kormány a közlekedésbiztonsági szabályok szigorításáról. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a szeptember 1-ig kitölthető online kérdői válaszai alapján már ősszel módosulhatnak a közlekedési jogszabályok. A felmérésben egyebek mellett a kirívó gyorshajtások szigorú büntetéséről, a járművek elkobzásának lehetőségéről, az átlagsebességmérés bevezetéséről és a progresszív bírságolásról is kikérik a lakosság véleményét. Külön blokk foglalkozik az elektromos rollerek szabályozásával, például a 25 km/h sebességhatárral, a bukós is a kötelező használatával és az életkori korlátozásokkal. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a cél nem a bírságbevételek növelése, hanem a közlekedési balesetek számának csökkentése és az emberéletek védelme. A belügyminiszter 30 napos fokozott közbiztonsági akció végrehajtását rendelte el a fővárosban, a budapesti rendőrfőkapitányság, a készenléti rendőrség és a polgárőrség bevonásával. Válaszul arra, hogy a lakosság és több polgármester romló közbiztonságról számolt be az elmúlt időszakban, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az akció elsődleges területei a belváros kiemelt forgalmú szórakozóhelyének környezete, valamint Rákos rendező térsége, figyelemmel az elmúlt időszakban tapasztalt közbiztonsági problémákra és lakossági jelzésekre. Az intézkedés célja a rendőri jelenlét látható növelése, a jogsértő cselekmények megelőzése, a visszatérő elkövetői magatartások visszaszorítása és a közterületi rend fenntartása. 2 millió forintnyi bírságot szabott ki a rendőrség a leállósávban szabálytalanul közlekedő autósokra. Az ellenőrzést az M7-es autópályán, az M0-ás csomópont és az Érdi lehajtó között tartották a nyári csúcsforgalomban. A rendőrök drón segítségével figyelték a forgalmat, és néhány óra alatt 15 szabálytalankodót szűrtek ki. 13 autós a leállósávban előzte a dugót, rájuk összesen 2 millió forint bírságot szabtak ki. Szerződést hosszabbít Szoboszlai Dominika Liverpoollal. A magyar válogatott csapatkapitánya újabb 5 évre ír alá az angol klubnál, még nem hivatalos források szerint. A Liverpool az év elején kezdett tárgyalni a középpályás menedzsmentjével a 2028-ig érvényes szerződés meghosszabbításáról, amelynek eredményeként Szoboszlai Dominik 2031. júniusáig maradhat a csapatnál. A hétvégi lehűlés előtt ma tetőzik a hőség. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, a hőmérséklet pedig 35-37 fokig is emelkedhet. Délutántól a szél jelenthet némi enyhülést. Aztán nyugat felől zivatarrendszer érkezhet, amely késő este érheti el a középső ország részt. Szombaton kelet felé vonul a felhőzet, máshol napos, de szeles lesz az idő. Vasárnap pedig újabb front és csapadék érkezik.
2: Felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
9: Nézzük akkor a közlekedést. Az M1-esen Budapest felé bizony továbbra is torlódásra kell számítani Tatabánya és Biatorbágy között, főképp a külső sávban, az átterelt belsőben kevésbé, de azért ott is lassabb a haladás, meg hát tartsuk be a kihelyezett sebességkorlátozást, köszi. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás, félpályás zárás mellett szakaszonként. Ami Budapestet illeti, először is nézem, hogy a Váci úton befelé, Újpest városkapu után, igen, sajnos még mindig sávzárás van, illetve zajlik a műszaki mentés egy korábbi baleset nyomán, közben pedig erős a forgalom a Hungária körút nagyobb csomópontjai közelében, valamint a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza térnél. A Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás zárásra számítsanak burkolatjavítás miatt, amivel várhatóan vasárnap reggel környékén végeznek, addig jelzőlámpa szabályozza a váltakozó irányú áthaladást. És készüljünk lélekben, a Kosztolányi Dezső téren és a környéken átépítés miatt kikapcsolják majd a jelzőlámpákat várhatóan délután 3-ig, úgyhogy a reggeli és délelőtti órákban rendőri irányításra lehet majd számítani.
4: A közlekedési hírek támogatója az
5: Autóüveg Pilkington.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
9: Hol a hely a mesterséges intelligenciának a művészetben? Például kiválthatja-e, ugye ez?
10: Most egy kiváltani komoly... nem tudja.
9: Szerintem se, de közben meg olyanok készülnek, meg olyanokat csinál, hogy ez...
10: Leesik az állunk.
9: Mindjárt olyan zenét mutatunk önöknek, hogy az csak na, de addig jöjjön egy igazi élő hölgy. Chapel Rome.

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:09:03 perccel. Jó reggelt kívánunk. Csabi itt az előbb mutatta az új kis védenceit, vagy felfedezetjeit. Anna Csini Csaj. Anna Cuki.
2: Igen, a Vizázs Modesznek a lányait néztük, csak hogy így képbe legyenek. Anna és Mira is egy csodaszép lány. Képzeljétek el, hogy már most még finger crossed, ahogy ezt szokta mondani angol, Prada exkluzívra van opciója. Oh. És a kicsit így beavatni hallgatók, hát ez úgy néz ki, hogy mi ugye nekünk vannak partnerügynökségeink Milánóba, Párizsba, Sydneybe, New Yorkba, mindenfelé, de nagyon sok casting direktor velünk direktbe akar dolgozni a kelet-európai ügynökségekkel, hogy ő legyen az első, aki ezt felfedezi, és akkor ilyenkor kap a lány direktbe egy Prada exkluzívot, ami azt jelenti, hogy akkor...
1: Hogy jó sok bevételed lesz. Te leszel az új vastag, Csaba, csak más értelemben. Igazán vastag leszel. Készülsz már arra lélekben, amikor az AI-jal generálják majd ezeket a fotókat? Mert szerintem nincs az olyan messze.
3: Biztos, hogy van olyan már.
1: Igen, amikor már nem igazi húsvér modelleket.
2: Azért nem készülök erre, mert az embereknek mindig akármilyen jó zene, akármilyen szép modellt meg tud csinálni az AI, mindig szükség lesz személyiségre. És az AI által képzett embereknél nincs személyiség. Tehát mi úgy vagyunk azért kódolva, hogy bele akarunk turkálni, hogy ki a férje, elválik, nem válik, leszivatott ez írt, vagy nem szivatott, szerintem föl van töltve a szája. Tehát bennünk a genyóság, bennünk van, és ezért nagyon érdekel. Tehát nekünk nem lesz elég az, hogy hallunk valami szuper jó dalt, lehet, hogy ellötyögünk a fürdőszobában.
1: Itt álljunk akkor most meg. Szeretnék mutatni valamit. Egy szuper jó dalt, és majd utána véleményezzük, jó? Először most csak hallgassuk meg. Tessék figyelni áhítattal.

0: Wow! Szóval most eltekintve attól, hogy kicsit a 80-as évek abszolút televíziós sorozatainak főcímzenéjét, mintha Puerto Rico-ról készült volna ugye egy tévésorozat, és annak lenne a főcímdala, tehát nem feltétlenül friss a hangzás ebben az értelemben, nem mai, de nagyon profin megcsinálta.
1: És jó a hangulata.
0: Igen, egy Sexboy Billy nevű srác készítette, aki egyébként inkább egy ilyen tartalomkészítő, tehát nem, abszolút nem zenész, ő írta meg a szöveget, hogy Puerto Rico-ban mi van, meg a turisták, meg a stb., de a mesterséges intelligenciát bevonva született aztán meg maga így a dal, tehát az találta ki a dallamot hozzá, csinálta meg a zenét, és így tovább. Nektek ez a ti fületeknek milyen? Mert a világban most ez őrület. A közösségi médiában szabályosan, ahogy szokták mondani, utálom ezt, de hogy felrobbantotta a közösségi médiát olyannyira,
2: miért utálod hogy ezt a
0: kifejezést? Nem tudom, olyan gagyás. Tehát, hogy Jennifer Love Hewitt, vagy mondjuk Charlie Puth is készített már hozzá videókat, igen.
2: Az az igazság, hogy figyelj, ez egy olyan dal, amiben benne van szerintem a Sydney Lauper, benne van a Roxette, benne van az Abba, tehát hogy így érzed, hogy ebben minden...
1: Lehet ilyen prostokat adott meg a fiú egyébként.
2: Igen, de hogy ez minden ilyesmi benne van.
0: Szóval azt mondod, hogy nem eredeti? Nem hat eredetinek.
2: Nem, egy ilyen limonádé dal, ami egyébként fülbe mászó, tehát tök kellem.
1: Én látom magam előtt, hogy Pamela Anderson a gyönyörű piros fürdőruhájában suhan, nem? Tehát, hogy valami ilyen jó életérzést ad.
2: De tudod, mit nem ad meg nekem például ez a dal? Azt nem adja meg, hogy...
1: Mélységet?
2: Nem is, hanem hogy úristen, mikor lesz koncertjük, amikor ezt így hallgathatom. Tehát, hogy egy
1: ilyen limonádé... Ilyen elektronikus slágerek is, tudod, amikor így hallgatod, de nem mennél a koncertre, de olyan jó hallgatni.
2: Persze, de
1: nem?
2: Azért mindig, szóval, hogy azért, ha megnézitek például azt is, hogy mondjuk a Madonnának az új Confession in the Dance Floor-nak a videóklipjét, ami 5 részből áll, és hogy van összerakva, tehát hogy biztos lesz egyszer az AI, de az a Madonna, egy 67 éves néni, aki még mindig egy szexbomba, és fölrobbantja az egész popipart, meg a zeneipart, pedig egy...
0: De a videóklipet szóval, is meg tud csinálni AI-jal, és bármilyen karaktert odarakhat.
1: Igen, de mennyivel jobbak azok a filmek, amik nem AI-jal
2: mindent
1: készült,
2: meg tud csinálni már AI-jal, csak amikor meglátod a Lourdot, meg a nem tudom kit, a Kate Moss-t, amikor a WC-be örjöngenek, meg nem... Szóval, hogy azért azt nem... Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az embernek szüksége van személyiségekre és személyekre. Ez egy tök jó vonal, egy ilyen limonádé, ezt így benyomod a kocsiba, valahol, tudod, de így mi szeretünk kötődni személyekhez. Valakihez, tehát én ezért nem félek ettől annyira.
0: Van egy komoly szakemberünk, aki használja az AI-t, sőt, az AI-jal készült filmjeivel nemzetközi díjakat nyer sorra, például a What We Deserve című alkotásért most már 9. ilyen díjat vehette át. Ő Lóránt Attila művészeti igazgató és rendező, egyébként nem mellesleg a National Geographic magazin fényképésze, amúgy meg reklámfilm rendező és AI szakember. Jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Szervusztok, jó reggelt mindenkinek!
1: Attila, hogy tetszett neked ez a dal?
3: Diplomatikusan vagy
1: nyugodtan, ahogy szeretnéd.
3: Tegnap átküldtétek a dalt, és hát órákig próbáltam megtalálni benne azt a másodpercet, ami tetszik. Aztán éjfél után muszáj volt lefeküdnöm aludni, úgyhogy most eladtam ezt a lehetetlen feladatot.
0: Szóval nem tetszik, de a stílus emiatt nem tetszik, vagy azért, tehát hogy egyébként sem szereted ezt a fajta zenei vonalat, vagy amúgy szereted, csak ez nem.
3: Ismerem, hogy a retrónak ez a világa, nem az én világom, azt le kell szögezni hozzá. De hogyha mindenféle szakmai szempontból figyelem, akkor egy tökéletes példáját látjuk annak, ami miatt elterjedt az AI slop, vagyis az AI moslék nevezetű kifejezés.
1: Oké. Akkor te szakmailag így gondolod ezt, hogy ez inkább az AI moslék verzió. Mi az, ami nem az AI moslék verzió, tehát amit ti csináltok?
2: Lehet, hogy másnak az, bocsánat.
3: Én azt gondolom, hogy mint a kultúra minden területén, és a művészetek, és a vizuális, vagy a zene művészetek minden területén megjelent egy új eszköz. És ezt eszközként kell kezelni. Akkor, amikor valaki azt hiszi, hogy ez a szent tehén, és ez megcsinálja helyette a művészetet, vagy megírja helyette a zenét, az a rövidített út az AI slop irányába. Ha valaki ezt egy felelős eszközként használja, megfelelő módon, és megvan az a koncepció, amiből a végén egy kulturális értelemben is értelmezhető végeredmény születik, akkor az AI egy jó eszköz. Csak ez a furcsa helyzet, ami most kialakult az AI körül, ez egy nagyon hibás felfogás. Kicsit én olyannak látom ezt, mint amikor megjelentek az első személyi számítógépek, nem is tudom, mikor volt az a 90-es évek
2: 80-as
3: elején. 80-as évek közepe, 90-es évek eleje, és elérkezett az a színvonal, amikor megjelent az első ilyen mindenki számára elérhető Corel Draw, és akkor mindenki, akinek számítógépe volt, grafikus lett, és
1: elárasztották. És azt hittem, hogy én megváltja a világot, igen.
3: És elárasztották Budapestet meg a világot, igen. Ezek a szörnyebbnél szörnyebb tipográfiai büntények, amiért alaphelyzetben életfogytiglani börtönbüntetés járna, de...
2: Hát igen, én emlékszem, a Commodore 64 meg a ZX Spectrum, ez a kettő volt nekünk 80-as években.
1: És hát milyen menőnek gondoltunk munkat.
2: Azok is voltunk. Hát akkor, okay. Az az igazság egyébként az AI-nál, hogy például ugye, hogy te ugye a National Geographic fotósa vagy. Tehát amikor például nekem ugye az Instagram ugye földob egy olyat, hogy az árvízbe megy az elefánt, és a tigris felugrik a hátára, és kimenti.
1: És vannak, akik elhiszik, hogy az
2: szóval, hogy én azon, az van, hogy nézem, hogy Muci, azért hagyjuk majd, hogy az elefánt menti a tigrist valahol Kambodzsába, de simán elképzelem, hogy az én 78 éves anyukám átküldi, láttad ezt, nézd meg, fantasztikus. Tehát, hogy ennek inkább ez a része, tudod, amikor, szóval van, aki biztos, hogy ezt így elhiszi.
3: Igen, de ezt a helyére kell előbb-utóbb tenni, mint ahogy azt is helyére kell tenni, amikor megnézel egy, és akkor neked mondom, Cilla, hogy megnézel egy modellt smink nélkül, vagy tökéletesen kisminkelve. Vagy a kifutón, vagy a délután elmentél mellette az utcán. Tehát gyakran dolgozom én is modellekkel, pontosan tudom, hogy igen. Mi a különbség. Tehát ezt is helyére kell tenni, és ugye a magában, a társadalomban, a divatiparnak ez a szörnyű, és ugye itt a Photoshop is közbeszól, és akkor hol a Photoshopnak az a bűne, hogy olyan címlapfotók vannak, amihez minden kislány hasonlítani akar, vagy minden férfi olyan akar lenni, mint az Adonis, aki megfelelő fénybe, megfelelő olajjal bekenve, éppen az edzőpadról kiugorva, hogy minden izma bedurranjon, úgy néz ki, hogy hű.
2: Hát azért, amikor...
3: Ha a Photoshop hibás, vagy a smink hibás, akkor az AI is hibás. Én azt gondolom, hogy felelős, etikus felhasználással ez egy új, izgalmas eszköz,
0: amivel letoljuk túl.
2: Egyébként hozzá kell tennem, hogy például a nagy magazinoknál, egy francia Vogue magazinnál, amikor olyan kép van kint, oda kell írni, hogy Photoshop van rajta. Tehát ma már a megtévesztés miatt vagy odaírják, hogy non-Photoshop, de hozzáteszem, hogy hívják azt a színészt, ezt az olasz színészt, aki Moreno, vagy milyen neve?
1: Aki most a energiait a reklámban
2: igen,
1: van, igen.
2: Igen.
1: Michele Morrone.
2: Michele Morrone-t meglátom, és hogy amikor magára fújja mondjuk a Giorgio Armani Gio parfümét, akkor azért én úgy állok a kis pocakommal benne a Douglasba, hogy te, ezt én magamra fújom, én így fogok kinézni. És úgy
1: azonnal olasz gigoló. Lesz,
2: úgy gőzölgök a Liszt Ferenc téren, hogy na, hasonlítok?
1: Igen.
2: Szóval én bedőlök.
1: Hát igen, vannak a mindenki.
2: Attila, mert befújlak téged is, esküszöm, úgy fogod érezni magad.
1: Attila, nagyon köszi.
0: Köszönjük szépen, hát ez biztos egy komoly folyamat lesz, hogy igen. Megtalálja mindenki a megfelelő helyét az AI használatának, de addig is még beszélünk szerintem néhányszor.
1: Biztosan fogunk.
0: Lóránt Attilának köszönjük szépen, reklámfilmereznek, AI szakembernek, a Nagyjó fotósának. Szia, szia.
2: Ciao.
0: Önök mit szólnak az ebédi dalhoz egyébként? Nekem mondjuk nem tetszett, de hogy leginkább azért, mert mondom, nekem ez ilyen nagyon már ilyen, a 80-as éveknek
2: mondták,
0: is ez a gagyi.
2: Mit használt most?
0: Most lék.
1: AI slop. Most már ezt már meg kell tanulnunk. Slop, okay.
2: You know. Slop, okay. In English is better than in Hungarian, the most lék.
0: És akkor most jönök. 06-30-30-30-95-8, közben pedig, ha már annyit emlegettük, Charlie Puth következik, akinek ugye a fellépésére egész héten lehetett nyerni jegyet a Hablagyban. Meg, hogy ő is például oda volt ezért az előbbi dalért, amit most hallottunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel vagy a

0: üzenet mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
0: Velem, Mautner Zsófival. Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
0: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
3: 188.
2: Hogy micsoda?
3: 188.
2: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
3: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
2: Kik ők?
3: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
2: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
4: Van, ami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
5: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
8: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
9: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
10: Az egyik szamuráj kardomat.
9: Nem már. NASZ ajándékba?
10: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
11: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
12: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
13: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu.
14: A reklám után
1: a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Részben leáll az elközigazgatása hétvégére. Kétújú lajhárkölyök született a fővárosi állat- és növénykertben. Kék lámpás találkozó lesz szombaton az Aeroparkban. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Részben leáll az elközigazgatása hétvégére. Július 18-án és 19-én szombaton és vasárnap karbantartási munkákat végeznek az elközigazgatás informatikai rendszerében, ami miatt előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások időszakosan nem lesznek elérhetők, illetve leállnak azok az elektronikai ügyintézési szolgáltatások, amelyek a DAP vagy a KAU azonosítást használják. A központi kormányablakban ezen a hétvégén kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, a többi ügyintézés ezeken a napokon szünetel. Az ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn a normál működési rendszerint folytatódik. A rendkívül alacsony dunai vízállás miatt nem jutnak el a Dunadeltáig a Budapestről induló sétahajók. Romániában a folyó vízszintje annyira lecsökkent, hogy leállt a komforgalom, több hajó pedig nem tud tovább haladni. A turistákat a kikötőből autóbuszokkal szállítják tovább, a Dunadelta helyett pedig bukaresti városnézésen vesznek részt. Az aszály a mezőgazdaságot és a folyami áruszállítást is súlyosan érinti, a szakemberek szerint pedig a Duna vízszintje a következő napokban tovább apadhat. A déli pályaudvarnál folytatódott a BKK összehangolt köztisztasági és közbiztonsági akciósorozata. Az FKF és a főkert munkatársai megtisztították az aluljárót, a kerengőt, a lépcsőket és a villamos megállókat. A BKV segítette a takarítást. A BRFK fokozott rendőri jelenlétet biztosított. A Föri és a Budavári rendészet ellenőrizte a megállókat és a környező utcákat, kiemelt figyelmet fordítva a tiltott dohányzás visszaszorítására. A térségben háromnapos járat ellenőrzés is zajlik. Két újú lajhár kölyök született a fővárosi állat- és növénykertben. A kis lajhár Pufóknak és Toninak a kölyke, és még nagyon fiatal, csupán pár hetes, közölte az állatkert fotók kíséretében a Facebook oldalán. Hozzátették, a szerencsés látogatók már most is megpillanthatják a kicsit, amint édesanyja hasán kapaszkodva pihen. A lajhár bébi névválasztásához valószínűleg a látogatók véleményét is kikérik. Mintegy 70 kéklámpás járművel várja a látogatókat szombaton az Aeropark Repülőmúzeum kéklámpás találkozója. A programon tűzoltó autók, mentő és rendőrségi járművek, helikopterek, valamint ritka oldtimer szolgálati autók is bemutatkoznak. Az érdeklődők kipróbálhatják a tűzoltást, látványos műszaki mentési gyakorlatokat és kutyás bemutatókat is láthatnak. Délután a kéklámpás járművek közel egy órás konvojban vonulnak fel vecsés és üllő érintésével. A rendezvényen több rendvédelmi szervezet toborzó ponttal is várja az érdeklődőket.
16: Bori, nagyon szépen köszönjük, igen kellemes lesz a mai időjárás, nyárias, 27 fokot mérünk most, délutára pedig 35 fokot ígérhetek, ami már kánikulának mondható, úgyhogy erre készüljenek, a hétvége is egyébként ennek jegyében telik, 33 fokos hőmérséklettel.
17: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
18: Az M1-es autópályán Budapest felé Tatabánya és Biatorbágy között az ottani terelésben, főleg a külső sávon lelassult a haladás, szakaszosan már torlódás is kialakult, éppen ezért számoljanak hosszabb menetidővel. Az 52-es számú főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás, félpályás zárás mellett az adott szakaszokon. Ez mindkét irányban torlódásokat eredményez, és nagyjából 20 perccel hosszabb lehet akár a menetidő, főképp a főváros felé. Apropó főváros, Budapesten a Rákóczi úton kifelé a Blahalújza térnél baleset nehezíti a közlekedést, számítsanak sávzárásra és persze torlódásra. A Király utcában, a Rottenbiller utcánál lezárták a félútpályát burkolatjavítás miatt, várhatóan vasárnap reggelig, addig a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. A Rottenbiller utcában pedig a külső sáv van zárva a Barostéri felüljáró előtt csatorna átépítés miatt. És nem sokára, 9 órától a Kosztolányi Dezső téren és környékén átépítés miatt kikapcsolják majd a jelzőlámpákat, valószínűleg délután 3-ig, tessék készülni rendőri irányításra.
5: A közlekedési hírek támogatója az
6: Autóüveg Pilkington.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Ez itt az, a Sláger reggel.
2: Így van, és megérkezett ma Utner Zsófi görög salátával, jól látom.
1: Igen, még javában pakolászik be.
3: Jó reggelt, csak befutok. Igen, görögdinnyékkel érkeztem. Kérlek szépen, van egy görögdinnye saláta fetával, uborkával, csilivel. Ott, nem is vettem észre először, csak azt hittem, hogy sima görög.
1: Én nem tudom, paradicsomnak gondoltam.
3: És akkor még hoztam egy görögdinnye gazpacsót is, csak azzal késtem itt. Igen, úgyhogy majd azt is megkóstoljátok. Szóval egy picit szerettem volna azt mutatni, hogy görögdinnyéből főzés nélkül ebben a rettenet kánikulában mi mindent lehet készíteni, ami kicsit lehűt bennünket, úgyhogy nagy görögdínye rajongó vagyok, és ugye most már tényleg magyar görögdínye van, azért azt tegyük hozzá, én mindig onnan tudom.
1: Jó a termés?
2: Nagyon nem finom, tudom, hát ma kóstoltad, hoztam neked, az magyar volt, amit hoztam. Hát magyar volt,
1: az, de igen. Egyébként is
3: ma megyek le Kumadarasra, és akkor a Tiszafüred és Kumadaras közötti úton van egy dínyetermesztő, Rozál, akik 40 éve dínyetermesztéssel foglalkoznak, és mindig onnan tudom, hogy most már tényleg magyar dínye szezon van, amikor náluk kikerül a nagy dínyekupac, ez múlt héten történt meg, úgyhogy akkor tudom, hogy elstartolt a szezon, és ma megyek oda, úgyhogy megkérdezem tőlük, hogy milyen az idei szezon.
1: Milyen a szezon. Mert attól, hogy hozta egyetemi finom, tudod, hogy bőséges volt-e
2: vajon, én náluk már vettem 5-ször vagy 6-szor, és mondták, hogy jó az idei termés, igen, mert mindig kikérdezem őket. Abban.
3: Igen, úgyhogy na. Úgyhogy
1: nem tudok mit kezdeni ezzel az idővel, mert például tegnap biciklista megint, és a szilaspatak az konkrétan csontszáraz, tehát nincs. A medre az üres, és most már kókadoznak a növények is ott körülötte. Viszont például a naplástó, az meglepett, nem, most nem jártam arra 1-2 hete, és csurig van. Én nem tudom, hogy csinálták, de ugye a naplástó, ugye hivatalosan víztározó egyébként, ott a 17. kerület, 16. kerület határán, az viszont tele van vízzel. Mi meg tele vagyunk meglepetéssel.
3: Mert hogy igen, napon, itt közben azért akciónk szüli
1: boldog szüli napot!
3: Boldog szüli napot! Boldog szüli napot, drága Petra!
2: Édesek vagytok, köszönöm!
3: Boldog szüli napot!
1: És ez nagyon merőd. Tehát, hogy ez konkrétan egy
3: dinnyetorta,
1: Zsófi. Tehát, hogy
2: ennek örülök a legjobban.
1: Jaj, emeletes dinnyetorta.
2: Csodálatos, köszönöm nagyon!
4: Dinnyetorta.
1: Képzeljenek el egy emeletes tortát.
2: Mert a nő nem eszik nagyon édesség.
1: Ami, igen, ezért voltam gondban én is. Tehát, ami alul is, meg a rajta lévő emelet is, az a dinnyéből van kivágva. Tehát tömény, tűzpiros, vagy gyönyörű szép piros görögdinnye belsőség.
3: Az a kezed munkája. Ő hozta be!
4: Valójában én vágtam a dinnyét ki. Egy rendes dinnyetorta.
3: Nem tudtam ugyan hány gyertyát kell ráapplikálni.
5: 44-et, de annyi jobb, hogy
4: elraktál. Ahhoz túl pici a dinnyetortánk, aranyanya.
1: Minden elismerésem, Zsófi, mert hogy tényleg napok óta gondolkodtam, hogy egyébként mit lehetne Petra, mert nem fogyaszt édességet, semmit nem lehet belediktálni.
3: Mondtam a Cilának, amikor kiderült, hogy a Petrának szülinapja van, hogy fú, valamivel akkor kell készülni, és én is ott álltam, hogy mit, mondom, úgyis dinnye témát beszéltünk meg, akkor legyen a dinnye torta.
1: Ilyet még nem láttam életemben.
3: Ne, soha.
1: Na, és gyönyörű. Majd nézzük meg a Facebookon.
4: Na, akkor most kívánj valamit is, igen. Három, kettő, egy.
1: Mit kívántál?
4: A dinnyetortás. Egyébként, ha már dinnyetortánál tartunk, akkor nekünk van egy nagyon-nagyon egy challenge-ünk, azt kell, hogy mondjam, és az nem más, mint hogy meghirdettük a Zsófival a nagy tártropézien versenyt.
1: Azt igen, emlékszem, igen. Határozott emlékeim vannak ezzel kapcsolatban, mondtam, hogy profin tudok kóstolni, most még a közben a füst érzékelőt bűvölöm, hogy benne kapcsoljon.
3: Nem. Mert hogy az egész onnan jött, azért azt mondjuk el, igen, hogy a Lilu rám írt egyszer, hogy úristen, éppen kóstolok.
4: A Lilutól Lilu. Jön ugye
3: Lilutól jön az inspiráció, mert köszönjük, hogy hol nálad volt,
4: nem, vagy Nizzában, volt Nizzában, és megkóstolta a tártropézien.
3: Küldött egy ilyen képet, hogy ez elképesztő, mi ez, mondtam, ez tártropézien, és mondom, ezt egyébként tényleg nagyon nehéz készíteni, mert amilyen egyszerű... Pontosan. Szóval ez egy briós, és között egy ilyen vaníliakrém. De attól, hogy ennyire egyszerű, ugye mindennek tökéletesnek kell lennie. Én egy embert, egy cukrászt tudok, akinek már olyannyát kóstoltam, ami tökéletes, és akkor erre mondtuk, hogy jó, akkor erre szervezzünk egy
4: Egy komplett versenyt fogunk szervezni, amiben úgy döntöttünk mi a főszervezők, hogy a Sidodó fog benne lenni.
3: Most ők még nem tudnak.
1: Jó, nem tudják. Ők nem tudják. Most hallják.
2: Elmondod, hogy ki versenyezhet.
4: A Sidodó indulhat a versenyen. Akkor a Provenci Pékség a Fény utcai piacon.
3: Akkor az Ötvös Zsuzsi, kortárs, nagyon szuper cukrász.
4: Ötvös Zsuzsi?
3: Ötvös Zsuzsi, és még kit is mondtunk, mert négy, igen.
4: Még egy Szántó?
3: És nem, a Sedodót.
1: Az a kezdődik.
3: Akkor a Száz Kinga, Susu, Mami, igen, aki nagyon finomat csinált, tőle már kóstoltam. Tehát négy mindenképpen van, de egyébként végül is, ha érez magában valaki késztetést, és azt gondolja, hogy ő tökéletes tártropezien tud sütni, akkor
1: számosan
3: nem állunk
1: sokan
3: ellen.
1: Vannak ilyenek és a magyar háziasszonyok soraiban.
3: Nem tudhatod.
4: Bocsánat,
3: nem tudhatod.
4: És akkor a zsűritagokat hagyj utassam be. Somogyi Zoltán, édesség szakértő. Mautner Zsolt.
3: Szakácsnő.
4: És Kovalcsi Kildikó, televíziós műsorvezető, az egész tropezien támadás elindít.
3: Így van, már beharangoztuk zsűrit, mindent már csak meg kell szervezni.
4: Már csak a szervezés van hátra.
1: Istenem, föltorultak az emlékek, amikor ültem Szent-Tropéban a parton, a Sézsemben, és tropezien. Villáztam, vagy
3: kalandoztam. Én öntöm nektek
1: azért. Magasra teszi azért a lécet.
3: Meg kell kóstolnatok ezt a visszatérve a dinnye témával. Meg kell kóstolnatok a dinnye gászpacsót.
1: A gászpacsó, meg a dinnye, az
3: hát,
1: hogyan?
3: Hát így. Jéghideg, meg így gyorsan beraktam a mélyhűtőbe.
1: Egy kis feles bohárba.
3: Nagyon jó, kérlek szépen.
4: Egyébként van egy ilyen, egy másik tróp.
1: Kocsincsunk.
4: Így. Van egy Beletén. Másik, amit Alatjenitjen, amit mindenkinek ajánlok, ez is Szent-Tropéből jön, és az nem Alatjenitjen, az nem más, mint a lapiszín. A lapiszín az, igen, az azt jelenti, hogy medence, de a lapiszín az nem más, mint amikor egy nagy ilyen fehérboros kehelybe sampányt teszünk, és jégkockával. És az a jégkocka, tudod, a habot egy kicsit, vagy a szénsavasságát úgy kilöki, a víztől egy kicsit úgy oldja, milyen? És ez a lapiszín, és ez ilyen nagy kelyhes pohárba szokták. Az is egy ilyen Szent-Tropez őrület.
3: Jaj, nem? De jól hangzik.
4: Csin-csin.
3: Na, dinnye gászpacsó, ez ugyanúgy paradicsom, görögdinnye, kis ecet, olívaolaj, egy szelet kenyér, azt tartja össze, és csilit szoktam bele rakni.
2: Csili.
3: Igen. Zoli, ne!
2: Nem,
3: csak egy kiló gyümölcsök, az van
1: csak meglepett.
3: Vagy négy deka kenyér. Azért, hogy ne egy ilyen smoothie érzés legyen, hogy ne juice legyen.
1: Ezt akartam mondani, hogy mitől nem smoothie, és ezért csinálom fel a szemem a kenyére, meg az olajra, hogy ezért nem.
4: Nem az alapja miatt aggódik, annak már vége. Hát az már csak egy ilyen futás a boldogság felőtt. Hát, ha visszanyerem a 30
3: év. Egy szelet, öt deka kenyér van benne, és az egy pici testet ad neki, hogy ne egy ilyen dzsúszt iszogassál. És szerintem így jégbe hűtve, most beraktam a mélyhűtőbe, picit annyira frissítő tényleg. Nagyon finom. Ha hőkupola vagy mi lesz megint.
2: Igen,
3: kinek van kedve
1: főzni. Hidegsebb hőkupola, már nem tudom ezeket megtanulni.
4: De én úgy szeretem ezeket a kifejezéseket. Igen. Olyan félelmetes, tudod, mert ugye mindig a vaskupola, akkor hőkupola várja. Ez így jelen, tudod.
3: Igen. Na, és akkor még gyorsan tegyük hozzá, ha már dinnyéző, igen, dinnye saláta, hogy amit én imádok, és nagyon ajánlom mindenkinek, hogy a dinnyének egyébként a héját is fel lehet használni, ugye régen ennek a régi, hát paraszti konyhákban ennek abszolút volt hagyománya. Na. Kipróbáltam, és nagyon jó, többféle dolgot lehet belőle, ugye ez a zöld rész, tehát lehámozod róla a sötét zöld héjat, ugye ami a külső, és akkor ami a között és a pink hús közötti rész, az olyan tulajdonképpen, mint egy uborka, tehát egy ilyen ropogós, világos zöld, viszonylag semleges ízű valami, tehát salátát tudsz belőle, kvázi, mint hogyha egy uborka saláta, lehet fermentálni, kimcsit készíteni, vagy kandírozni, az meg úgy van, hogy be kell cukrozni, hagyod állni egy éjszakát, rengeteg vizet kidob, és utána mint egy lekvárt megfőzöd, és sajtokhoz, ilyen nagyon markáns, karakán sajtokhoz.
4: Ez azért nagyon érdekes, mert emlékszem, amikor gyerek voltam, akkor hogy kivágták a dinnyét, és én pont ezt a zöld részét nagyon szeretem, mert savanyú volt,
3: igen.
4: És kemény, és ez nagyon ízlet, és mindig mondták azt, ne egyed, meg fog fájdulni a hasad tőle. És ezen
3: is azt hittem rárepülsz, mert mondom, azt, na, azt úgy nem látom, ahogy a Cilla dínye héjat kardírozza.
4: Megmondom őszintén, hogy így most azon kezdtem el gondolkodni, hogy oké, okay, megeszem, ott, ott marad a dínye héj, és azt hogy kezdem el megpucolni egy krumpli pucolóval?
3: Hát úgy egyébként, hogy, a, hogy egy zöldséghámozóval a vastag zöld külső héjat ugye le tudod szépen fejteni, és akkor utána ott van egy ilyen uborka külsejű is állagú nagy szelet, és azt már tudod szeletelni.
2: De én egyébként a dinnyét savanyúságként is nagyon szeretem. Én az anyósom csodálatosan készít, és tudod, így
3: ja, ott van a kis dinnyét, a kis
2: aprókat is, igen. De közben kibontod, és utána ugyanúgy néz ki, mint egy nagy görög dinnye, és nagyon finom savanyú.
3: Igen. Egyébként ez a baby dinnye, vagy a kis dinnye, azzal mindig meg tudom lepni a külföldieket, ilyen piac túrákon, tudod, még a séfek sem, mondom, szerintetek ez mi fogalmuk sincs, mindig mondom, hogy ez egy baby watermelon.
4: Görög dinnye?
3: Hát pici, ugye,
2: pici,
3: hát
2: tök úgy néz ki.
3: Kis dinnye, igen. Úgynevezett kis dinnye.
2: Tényleg ugyanúgy néz. Majd hozok, anyósom nagyon
3: készíti. Ekkora kis pici dinnye, ami nem érik meg.
1: Belerakják a valamibe, és nem engedik, hogy megnőjön.
3: Nem, az a végén, amikor már vége a szezonnak, és nem nő meg, mert már nincs.
2: Ja, őket használják fel.
3: Tehát, hogy nem berakják egyesével, tudod, egy ilyen
1: üvegbe berakják, és akkor nem tud tovább nőni.
4: És anyósod jól is főz?
2: Nagyon. Csodálatosan,
4: igen. Úgyhogy nem jársz át hozzá.
3: Átjárom. Honnan tudod, hogy hogy főzök?
4: Mert én
3: tudod, főzök.
4: Én biztos, ha anyós lennék, akkor én állandóan. Én biztos ilyeneket sem. Petra anyósa lennék, mondanám, jaj, kisfiam, nagyon le vagy fogva, és ilyen szúrosan ránéznék. Édes kicsikém, tudod, a kedvenc, most a kedvenc savanyúságodat itt tettek el savanyúságot.
2: Abba gondolj bele, hogy a Tomi így nőtt fel, hogy az anyukája jól főz, és valahogy, mi valamiért 14 éve velem van, szóval valamit azért valami, mégiscsak jól csinálni. Tudom valamit azért adni neki enni, ne akkor.
4: Ilyen anyósa lennék. Jaj, kisfiam, hoztam át a savanyúságból, amit úgy szerettetek el ide. Savanyút. Jó szúrósan ránéznék a mennyemre.
2: Az anyósomtól a legnagyobb bók, hogy imádja a lekvárjainkat, úgyhogy nagyon komolyan.
4: Hát én isteni anyós lennék.
3: Még lehet
1: dinnyelét. Nem fogtok főzni valamikor lekvár?
3: Hát nem láttátok a Cillán? Óriási adag sárgabarac.
1: Most csinált a sárgabarac.
4: De hozzak? Mert nem merem, hát olyan.
2: Neki lekvár, tehát imádja.
1: A sárgabarac lekvár.
4: Eper és sárgabarac. Na hozok.
3: Gyönyörű is lehet. Látom, hogy csináltam. Igen, rendeltem, ott mentem én is Köbli Robihoz.
1: Valaki kéri itt SMS-ben, majd töltsük fel a képeket, úgyhogy a dínye salit leszek szívesen leképezni.
3: Igen, már is. Meg a gazpacsót. Most egy ilyen üvegből öntöttem itt nektek.
2: Csabi, légy, készíts egy videót, és akkor gyorsan.
1: És azt hozd meg.
4: Jó, akkor ez az egyik.
3: Ahhoz nem is kell recept, mindenki meg tudja. Görög dínye, uborka, fetasajt, kis citromlé, olívaolaj, és én a csilit nagyon szeretem rárakni, mert a dinnyének ezt az édességét egy kicsit kibillent.
1: És a tálalási javaslat pedig a fotón.
4: És akkor ebbe pedig a dinnye gazpacho.
3: Nagyjából 2:1 arány, tehát hogy dupla mennyiségű görög dinnye, fele mennyiségű paradicsom, azt érdemes meghámozni, kimagozni, utána beletépkedsz egy szelet kenyeret, kis olívaolaj, kis ecet, só, hagyod állni 10 percet, és be a turmixgépbe. És ami jó még, hidegen.
4: Amit még, mint házi praktika elnézést, mert én azokban vagyok rendkívül jó, az nem más, mint a paradicsomot, belerakod a fortyogó vízbe, egy pillanatra kiemeled, és egyből könnyű megpucolni.
1: Lerántod a héját. Igen.
3: Igen, hogy egy keresztet rá.
4: Igen, vagy egy picit, raksz, igen, bement. És akkor...
3: Köszönjük, na. Komolyan, szóval itt egy élő lexikon, egy két lábon járó gasztro lexikon.
4: Egy jó tanítvány. Vágjuk meg a dinnye tortáját a Petrának.
1: Na hajrá. 9 óra lesz közben mindjárt.
4: Fotóz.
1: Itt a Sláger reggel.
0: Sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
3: Várjatok, még nem végeztem.
1: Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
3: Az első refrén már megvan.
1: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas bal szerencse érhet.
1: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Igen, a munkahelyen is.
5: Ha megkeresik telefonon vagy online,
6: kérjük mondja el. Sláger FM.
5: Köszönjük.
6: Kult, szín, tér. 10 este, 10 előadás. 10 különleges élmény Keszthelyen, a Festetics Kastély parkjában július 17-től 26-ig. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor Kult, szín, tér.

0: Fontos, hogy odafigyeljenek rád? A White Labnál gyors és kíméletes vérvétellel várunk. Eredmény akár 24 órán belül. Foglalj időpontot a whitelab.hu-n. White Lab, a család laborja.
1: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
2: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
1: De hát honnan tudtad?
2: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
1: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
3: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess. Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint. A dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező páron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu per tankolj nálunk.
5: Ez a Sláger FM.
6: A reklám után.
5: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Több mint 700 hazai településen csak helyettes házi orvos van. Megint sok volt a szabálytalankodó a buszsávokban. 140 lakásos lakópark épülhet a feneketlen tó mellett. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Egyre nagyobb válságban van a háziorvosi ellátás Magyarországon, erre figyelmeztet legfrissebb elemzésében a GKI gazdaságkutató. Az okfő adatai alapján jelenleg több mint 760 háziorvosi praxis betöltetlen, és több mint 700 településen csak helyettesítéssel biztosítják az alapellátást. A kutatás szerint 2010 óta 15%-kal csökkent a háziorvosok száma, miközben az orvosok átlag életkora emelkedik, az utánpótlás pedig továbbra sem megoldott. A legnehezebb helyzet Dél-Kelet-Magyarországon és Közép-Dunántúlon alakult ki, de a határmenti települések is különösen érintettek. Az Alföldön vannak a leghosszabb ideje betöltetlen orvosi praxisok, itt számos helyen több mint 10 éve nincs házi orvos. A gyermekorvosok esetében még súlyosabbak a problémák, több mint 800 településen egyáltalán nincs betöltve a gyermekházi orvosi praxis. A GKI szerint a finanszírozás átalakítása és a fiatal orvosok pályára vonzása nélkül a probléma tovább súlyosbodhat. Két nap alatt 75 autóst bírságolt meg a rendőrség Budapesten a buszsáv jogosulatlan használata miatt. A BRFK kedden és szerdán tartott fokozott ellenőrzést a főváros több forgalmas útján. Összesen 89 esetben kellett intézkedniük. A buszsáv szabálytalan használata mellett több autóst a gyalogosok elsőbségének megsértése, záróvonal átlépés, biztonsági öv használatának elmulasztása vagy lejárt műszaki miatt is megbüntettek. Az akció során egy engedély nélkül vezető férfit is előállítottak. Lakossági bejelentések nyomán felszámolták az illegális táborhelyeket a Kórház utcai ókori romkert környezetében Óbudán. Az önkormányzat összehangolt akciójában a közterületfelügyelet felszólította az ott tartózkodókat a terület elhagyására, és szociális segítséget is felajánlott számukra. Ezt követően a városüzemeltetés munkatársai elszállították a felhalmozott hulladékot, valamint rendbetették a pokros területet. Súlyos statikai problémák miatt életveszélyesnek nyilvánította az Erzsébet kilátót a 12. kerületi önkormányzat. A hegyvidéki önkormányzat közlése szerint a szakértői vizsgálatok jelentős szerkezeti hibákat tártak fel, ezért az épület teljes körű felújítása elkerülhetetlenné vált. A költségeket több milliárd forintra becsülik, ezért az önkormányzat segítséget kért Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztertől, valamint Magyar Péter miniszterelnöktől, aki egyben a kerület országgyűlési képviselője. 140 lakásos lakópark épülhet a feneketlen tó mellett. Az újbudai képviselőtestület megszavazta az ehhez szükséges településrendezési szerződést. A három épületből álló lakópark megépítését a feneketlen tó közelében, az egykori MSZP székház helyén tervezik. A döntést lakossági tiltakozás kísérte, ugyanakkor az önkormányzat és a beruházó szerint kompromisszum született a környékbeliekkel. Az eredeti terveknél alacsonyabb épületek készülnek, így a tóra néző panorámát is igyekeznek megőrizni. A beruházó emellett településfejlesztési hozzájárulást fizet, miközben nő a kötelező zöld felületek aránya. Folytatódik a kánikula, ma tetőzik a hőség. A sok napsütés mellett leginkább fátyol és gomoly felhők lesznek az égen, a hőmérséklet pedig délután eléri a 35-37 fokot. A hidegfront szele már délután érezhető lesz, estére pedig záporok, zivatarok is érkezhetnek. A hétvége mozgalmas lesz, két hidegfront is jön. Szombaton kelet felé vonul a felhőzet, így Budapesten már naposabb lesz az idő. A hőmérséklet 32 fokig emelkedik. A vasárnapi újabb hidegfront záporokat, zivatarokat hoz.
8: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája a meleget.hu.
9: Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy bácsi között a terelésben továbbra is lassú haladás, szakaszosan, főképp a külső sávban. Az M3-as autópályán helyreállítási munkát végeznek a Gödöllő és Bag közötti szakaszon. Miskolc felé a 32-es kilométernél lezárták a forgalmi sávokat, és a Babati pihenőn keresztül terelik a forgalmat. Nagyjából 3 kilométeres torlódást eredményez ez pillanatnyilag. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között tart az útfelújítás, szakaszosan félpályás zárásokkal, itt is számoljanak hosszabb menetidővel. A Király utcában a Rottenbiller utcánál ugyancsak félpályás zárás van, burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig, itt jelzőlámpa irányítja a forgalmat. A Rottenbiller utcában a külső sávot zárták le a Barostéri felüljáró előtt csatorna átépítés miatt. A Kosztolányi Dezső téren pedig és a környékén nem sokára kikapcsolják a jelzőlámpákat átépítés miatt, a csomópontban innentől fogva rendőri irányítás lesz. Ha van még infójuk, jöhet, küldjék a 0630 30 30 95 8-ra, köszönettel fogadjuk.
10: A közlekedési hírek támogatója az
11: Autóüveg Pilkington.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
9: Akkor beszéljünk egy kicsit a pénzről. A pénzről mindig jó beszélni, mert hogy most már állítólag az lesz az új divat, hogy majd mindenki a fiataloknál ez van, hogy megbeszélik a pénzügyeiket.
12: Igen, másik, az igen, mennyit keres,
9: mennyi spórolt pénze van, ilyesmi. Úgyhogy majd mindjárt lehet szint valami. Jó reggelt!

0: Ez a Sláger reggel.
1: 4:10 után 1 perccel. Azt ugye folyamatosan látjuk, meg tapasztaljuk, hogy a Z generáció nagyon sok mindenről, köztük alapvetésekről már egészen másként gondolkodik, mint amit mi megszoktunk, mint ami számunkra természetesnek tűnne, és így van ez például a pénzügyekkel, és kiváltképp így van ez mondjuk a fizetés kérdésével, mert hogy a Z generáció az úgy gondolkodik, hogyha transzparensen megvan, tudják azt, hogy ki mennyit keres, tehát mondjuk egy cégnél, és ugye jön majd ilyen valami új EU-s szabályozás, amiről beszéltünk is ennek kapcsán. Szóval, hogy az sokkal igazságosabbá teszi az egész rendszert, és másrészt meg azt is tapasztaljuk, hogy nem annyira szégyenlősek, vagy nem olyan szemérmesek, mint mi voltunk, kivéve a Csabit, mert sose volt az, de hogy a... Semmire.
2: Én nagyon ugye, az voltam.
1: De az égenerációsak nem csinálnak ebből ilyen lelkismereti, vagy szégyenlőségi kérdés, hogy ha megkérdezed, hogy mennyit keres, vagy hogy van, akkor simán. Múltkor ültem a, nem tudom, a medencében, és ott dumáltak mellettem a strandon, hogy pont kitárgyaltak, hogy akkor ő most ide megy Budapest, vagy Egerbe megy, jaj, 500, 600, 400, 300, mennyi a lakás, és ott mindenki füle alattra megbeszélte egy ilyen 8 fős társaság.
2: De jó.
3: Egy friss felmérés szerint, srácok, a 30 év alattiak 74%-a beszél nyíltan erről, míg mi, akik idősebbek vagyunk, nem szeretjük ezt tabuként kezelni.
2: De megmondom őszintén, én nem értek azzal egyet, mert ilyenkor félreértelmezik saját magukat a fiatalok. Nekem volt egy ilyen beszélgetésem egy kollégámmal, és akkor ő azt mondta, véletlenül elcsíptem, hogy azt mondtad, hogy ennyit fog keresni, és megmondom őszintén, nekem rosszul esik, hogy én miért ennyit keresem. És akkor tudod, hogy olyan nehéz, olyan kínos helyzetbe kerülsz vezetőként, hogy mondom, figyelj, te ennyire vállaltad ezt a munkát. El tudom mondani, hogy neki nyelvvizsgája van, felsőfokú végzettsége van, neked meg nincsen, tehát ezért kell. Tehát, hogy miért kell, érted? Tehát, hogy szerintem ez nem egy ilyen prűdség, hanem nem mindig ugyanazt a pénzt keresi más, például a modelleknél is, amikor van olyan, érted, hogy van egy budget, és akkor te neked kell elosztani, és az egyik modell az mondjuk nemzetközi szupermodell, már megjárta a Párizsnak nem tudom milyen kifutóját, meg New Yorkot, a másik megkezdő, ugye nem baj, ha ő többet fog kapni ugyanazért a munkáért, tehát hogy azért van egy ilyen ebbe a nagy őszinte beszélgetés. Én sose szerettem, ha a modellek így elkezdik ezt megbeszélni.
1: Hát meg van ugye versenyhelyzet, például nálunk is a rendezvénypiac, amikor megyünk műsort vezetni, hogy lehet, hogy az is benne van, hogy mondjuk nem kérek olyan sokat, azért hívnak. Ha ugyanannyit kérem, mint a másik, akkor inkább a másikat hívnák, de mivel olcsóbban dolgozom, nem az, tehát hogy...
2: De Zoli, de akkor mondok mást. Elmész egy rendezvényt megcsinálni, és ott van veled egy most a VV-ből kiszabadult kislány.
3: Olyannal akit... nem vezet műsort szerint.
2: Oké, de most mindegy, de igen. Teljesen kezdő. De jön egy teljesen kezdő, élete második ilyenje, és ugyanazt a pénzt kapják.
3: Akkor szerintem
2: és felrobbanna. És ha te ezt tudod, akkor az az van, hogy na jó, hát az ezt kikérem magamnak, mint a 182 000 műsort levezettem, nehogy már úgy. Szóval, hogy szerintem a diszkréciónak megvan az értelme
3: sok szempontból. Na, ebben abszolút egyetértek veled. Igen,
1: az eleganciához tartozik hozzá. De mit gondol erről egy munkapszichológus? Mészáros Nóra van itt velünk a vonalban. Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt!
2: Jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
3: Nóra, szerinted egy munkahelyen hova vezetne, hogyha mindenki tudna, hogy a másik mennyit keres?
1: Összeomlás.
4: Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Ugye az említett cikk kapcsán is felmerült az, hogy mi minden történhet akkor, hogyha így egyre szélesebb körben tudjuk egymásról, hogy a tornasorban, a képzeletbeli fizetési tornasorban kinek hol van a helye. A már emlegetett bértranszparencia irányelv, amiről szintén említést tettetek, nem egy ilyen fajta mindenki minden tud állapotot szeretne elvidézni, hanem azt, hogy az azonos munkakörben dolgozók megismerhessék azt, hogy hivatalosan mondjuk a cégnél milyen átlagbér érhető el. És a másik vonulat pedig az, hogy megszűnne az a tilalom, hogy a munkavállalók nem beszélgethetnek egymás között a bérről. Most nagyon sok olyan munkaszerződés van, amiben külön bele is foglalják. Nyilván egy káosz szülne, visszatérve a kérdésetekre az, hogyha mindenki mindenről tudna. Én viszont sokkal inkább abban látom a kulcsot, hogy jó bérstruktúra kell. Uh-huh. Tehát, hogyha egy cégnél átlátható, logikus, a munkavállalók számára érthető, az igazságérzetüket nem sértő, mert jól alátámasztott, megindokolt, hogy ki miért keres annyit, amennyit, akkor ez egy emészthető történetté válik.
3: Attól félek, hogy ez a gyakorlatban nem így lenne.
2: Hát
4: Azt gondolom, hogy bármennyire is próbálunk optimisták lenni, ez egy lassú átalakulási folyamat lesz.
1: Hát igen, mert a szemléletnek is változni kell. Most az jutott eszembe, amikor ugye biztos ti is fölháborodtok, hogy mondjuk egy mobil szolgáltatónál vagy a tévés csomagod fizetsz érte valamennyit. És hallod ugye a reklámból, hogy aki most csatlakozik, az mondjuk fel annyiért megkapja ugyanazt a csomagot. Ez és neked, értem, aki mondjuk 10 éve vagy ugyanott előfizető, rosszul esik. De közben meg, ha logikailag végig gondolod, hát persze, mert próbálja oda csábítani, és ezért kínál neki mondjuk kedvezőbb árat. Ugye pont fordítva, mert minél olcsóbb, annál jobb. A munkahelynél nyilván, hogyha nincs munkaerő, akkor amikor például emlékeztek, amikor buszvezetőket toboroztak pár éve, és minden buszra rá volt plakátolva 6-7-800 ezer, meg nem tudom mi, az lehet, hogy baromi rosszul esett annak a buszvezetőnek, aki mondjuk 20 éve rója a köröket, és lehet, hogy mondjuk adott esetben nem kapott annyit. De hát közben meg tudod, hogy mi van mögötte. Csak, szóval ezért nehéz, és hogy ezt mindenkinél egyesével végig magyarázni, hogy igen, valóban te kevesebbet keresed, de gondolj bele, az azért van. Úgyse tudod megmagyarázni, nem? Mert az adott illetőnek ez, ő a saját szemszögéből, a saját szemüvegén keresztül fogja nézni, és mindenképpen rosszul fog esni.
2: Akkor ez hogy lehet elkerülni ezt a bérfeszültséget?
4: Az az igazság, hogy nyitott ajtókat döngettek, mert hogy nem tudom megvédeni ezt az állapotot, hogy a 10-20 éve az adott szervezetnél dolgozó ember kevesebbet keressen, mint egy újonnan csatlakozó. Nyilván ez egy extrém helyzet, de láttunk ilyet, nem is keveset sajnos. Mindenképpen a munkáltatóknál van a labda. Tehát azt mondani, hogy az új is jöhet jó pénzért, viszont ha van egy olyan karrierút, amiben a régóta itt lévő embereink, tapasztaltabb szakembereink jobban keresnek, akkor nem lesz ebből feszültség. Éppen efelé tart szerintem a világ, kislépésekkel, lehet, hogy ez az EU-s irányelv ebben egy nagyobb változást fog hozni, de nem kerülhető el az, hogy az eddigi tabusítás, titkolózás, meg nem indokolt térkülönbség az ne tudjon változni.
2: De akkor ezt úgy hívjuk, hogy titkolózás is, tehát hogy így simán mondjuk mi dolgozunk a rádióban, keresse ki akár mennyit, bejön egy teljesen kezdő, aki csak a hétvégű műsort vezeti, leül a konyhába, szia, hogy vagy, jaj, még nem ismerjük egymást, szia, kis Lili vagyok. Hát, úgy örülök, hogy megcsíptem ezt az állást, mert 785 ezer millió forintot keresek itt végre, és én meg ott fogok ülni, egy hideg verítékkel, egy gyöngyöző homlokkal, és azt mondom, igen, ennyit keresel?
3: Gratulálok!
2: Aha. Tehát, hogy ez tényleg jóra vezet? Most őszintén kérdezem, hogy ez...
4: Tehát, hogy... Nem vezet jóra. Én abszolút értelek, és támogatom azt, hogy kapja meg a megfelelő szenior szakember az őt és a szaktudását honoráló bért.
3: Na, ezt kell.
1: Ezzel egyet. Nekem egy másik példa jutott egyébként eszembe. Volt egy régebben, sok-sok évvel ezelőtt egy ifjú kolléganőnk, aki nem csak itt volt kezdő, hanem a szakmában is alapvetően kezdőnek számított, és egyszer félrevont, és mondta, hogy most lesz majd ilyen tárgyalás, mert még nem tudja, hogy marad, vagy megy, vagy hogy mi legyen, és akkor ő bedobott egy ilyen összeget, hogy ő mennyit szeretné itt keresni. És én elkezdtem kamillázni, és nem volt szívem azt mondani, hogy figyelj, tehát én 30 éve csinálom, de hát azért ezt nem közelít meg. Tehát hogy lehet, hogy viszont, és azt látom, hogy a fiatalok kicsit elragadtatják magukat, tehát hogy olyan álmokat kergetnek pályakezdőként, hogy fú, itt ennyi millió, meg ott ennyi millió, hogy lehet, hogy viszont abban segíthet, hogy őket egy kicsit visszahozza, visszarángassa a földre. Ilyen pozitív hozadéka azért lehet ennek? Mit gondolsz, Nóra?
4: Nekem tetszik ez a meglátás. Tehát onnantól kezdve, hogyha egy fiatal belép a céghez, és látja, hogy a ő munkakörében mennyi az átlagos bér, akár nemenkénti bontásban is, akkor el tudja magát helyezni. És akkor feltételezzük, hogyha van egy kiszámítható karrierút, mert e felé haladunk, most is vannak erre jó példák, és az EU-s irányelv ezt kényszeríti ki, akkor az tulajdonképpen egy fiatal, akár Z-generációs, vagy majd a későbbiekben munkaerőpiacra belépő alfa-generációs munkavállalónak is azt fogja üzenni, hogy van itt egy olyan út előttem, amit nekem be kell járnom, és minden egyes itt töltött nap megszerzett tapasztalatmorzsa, az hozzásegít engem ahhoz, hogy jobban tudjam beárazni magam akár egy másik bértárgyalásnál házon belül,
2: hát meg
4: vagy
2: meg ugye azért ez egy fontos dolog, tehát én például, mint munkáltató, én azért veszek fel, tehát több szempontból veszem fel a juniort. Az egyik azért, mert úgy fogom betanítatni, és olyan munkaerővé válik, amilyen én szeretném, hogy váljon, tehát azoknak az értékrendeknek megfelel. A másik nagyon fontos az, hogy olcsóbb, mint egy szeniort fölvenni, akinek még megvannak a berögzültségei, mert ő ezt, meg azt, meg amaszt hozta más munkaerőről. Tehát, hogy azért a munkáltatónak azért az egy fontos szempont, hogy vegyünk föl egy frisset, itt marad sokáig, nem tudom, csak ugye a friss munkaerő, meg a, ugye úgy nézi a munkabérét, át nekem már nagyon annyi kiadásom,
3: kell
2: ahogy nekem kell.
3: Nyáron.
2: A fesztiválra, az étterem, azért csak beülök valahova, hát 920 minimum nettó, amit szeretnék megkapni, és, tehát, hogy úgy, és utána, ja, és akkor hozzáteszem, hogy utána meg lehet, hogy 3 hónap múlva, mire megtanulja, azt mondja, nem tetszik ez az állás.
3: Csak akkor mennék tovább. De, igen.
2: Te, hogy
3: ők
2: nem
3: könnyebben
2: könnyű.
3: Mondanak fel. Hát, igen.
2: Te meg, neked meg elmegy, mondjuk nem tudom én hány százezer forintot, 3-4 hónap a semmire.
3: Igen. Nóra, nagyon köszönjük.
1: Köszönjük szépen. Mészáros Nóra munkapszichológusnak.
3: Szia.
1: Most arra kérem a hallgatóinkat, hogy aki úgy gondolja, hogy védhető az az álláspont, hogy a fizetés az nem magánügy, tehát ez nem valakinek a személyes privát infója, hanem hogy igenis tök jó lenne tudni, az küldje már egy SMS-t, hogy ő vállalja, hogy elmondja a szempontjait, hogy miért tartaná jónak, vagy korrektnek, vagy fairnek, hogyha tisztában lennénk a másik fizetésével. És közben még azon gondolkodtam, hogy a versenyszférában milyen érdekes, hogy ez viszont továbbra is úgy van, hogy te nyilván nem tudod, hogy a másik divatügynökség az mennyiért küld egy modellt, tehát hogy neked úgy kell versenybe szállni például, nem, egy megbízatásért, hogy te mondasz egy árat, és reménykedsz abban, hogy az mondjuk a másik ügynökség díjazásához képest jóval kedvezőbb, és akkor mondjuk inkább rád.
2: Hát figyelj, az én szakmámban egy olyan nagy előny,

0: Á, mindegy, jó lesz a pápai oci előtt, szegény ember vízzel főz, tudod.
1: Várjuk az SMS-einket 0630 30 30 95 8, közben pedig gépünk ismét önálló életeket, de jön már is Erik Iglesias. Hoppá, és ebben itt van a Pitbull is, ez pedig azt jelenti, hogy most kell jelentkezni a játékba. Jihá!
2: Enrique Iglesias! Pitbull!

0: Ez a sláger reggel. Jó reggel, Petra, én nekem semmi baj, már itt közben. Petra felvettél, te kivel beszéltél?
1: Enikővel, és nagyon cuki volt, igen. Nagy pitbull rajongó, de hát ő volt az első.
0: Ő volt az első. A Csabi valakivel, nem tudom, a parkolásról vitatkozott, a budapesti parkolásról közben.
2: Igen, beszéltem, hogy akkor hogy lesz ez a parkolás őrület.
0: De azért a pitbullra is jelentkezett, csak második volt, csak aztán tovább léptek, viszont akkor van nekünk egy harmadik telefonálunk, remélhetőleg. A jó reggel, sláger reggel.
3: Jó reggel.
1: Szia.
0: Egy nevet kérnénk.
3: Takács Attila.
1: Hello Attila.
0: Attila. Szevasz.
1: Te is nagy pitbull rajongó vagy?
3: Igen, igen.
1: Kit vinnél magad a koncertre, hogyha megnyernéd a páros belépőt?
3: Hát vagy barátomat, vagy anyukámat.
1: Aha.
0: Jó.
2: Én is.
0: Figyelj, mivel foglalkozol és mennyit keresel? Még ezt...
1: No.
0: Nem. Mit szóltál az előző dologhoz? Te szívesen elmondanád a barátaidnak például, hogy mennyi
1: a... barátaidnak elmondod. A kollégáidnak nem akarnád. Hát én a barátaimmal
0: se feltétlenül tárgyalom ki. Nagyságrendileg így szoktunk erről beszélni, de nem szoktuk megdumálni.
1: Nincsenek ilyen titkaim.
2: Én is elmondom a barátom.
3: A kollégáknak nem mondanám, de barátoknak közelinek.
1: Aha, igen.
0: Van
1: igen.
0: Egy szint. Na, figyelj, van két kérdésünk, amire válaszolni kellene, és akkor utána már tényleg beszélhetünk magáról a nyereményről, jó?
3: Jó, rendben.
0: A kérdés, hogy

0: A ma születésnapos Pornán Petra. Pontosan milyen tortát kapott ajándékba? Ez a slágeres kérdésünk. Kezdjük most ezzel. Az előbb egy...
1: Meg tudná ismételni?
0: Meg, Zoltán. Igen. Petra kapott az előbb Zsófitól...
1: Mautner Zsófitól
0: egy ilyen születésnapi tortát, ám de tortát. Nagyon különleges ez a torta, mert hogy Petra ugye nem nagyon fogyaszt édességet, és hogy miből is vágta ki a Zsófi ezt a tortát, egy emeletes tortát?
2: Hú, hát nem tudom.
3: Tegény Attila, nem hallgatta.
1: Attila, akkor még nem hallottad egy órával ezelőtt, ugye?
2: Nem.
3: Jó, ez nem igazságos kérdés.
1: Akkor Csabi, tessék.
3: Nem, a Pitbull-lal kapcsolatosan kérdezünk.
1: De hát az is lesz, csak van slágeres kérdésünk is. Akkor tegyél fel egy másik slágeres kérdést, tessék Csabi.
3: De nem fogja, ha nem hallgatta az adást, akkor...
2: Nem tudtam hallgatni, bocsánat, de edzésem
1: volt.
3: Jó, akkor... Jó, akkor én megkérdezem, hogy... ki a délutáni műsorvezetőnk?
2: Kis Kata.
1: Igen, okay. Szuper, és nagyon jó.
0: Jó, na és akkor kell egy pitbullos kérdés.
1: Igen, a pitbullos kérdésünk így szól. Melyik énekesnővel közös Pitbull Timber című világslágere?
2: Timber? Fú, hát... két tippem lenne.
0: Van ugye hazai vonatkozása is.
2: Jól emlékszem, a Kesha.
1: Igen! Nagyon ügyes voltál! Gratulálunk! Tiéd a páros belépő Pitbull I'm Back július 21-i koncertjére a Puskás Arénába. Milyen edzésen voltál, Attila? Csak hogy nem hallottál minket, a Cilla Gasztrót még, csak most kapcsolódtál be.
2: Én gyors korcsolyázom.
0: Gyors?
1: Milyen lábad lehet, te jó ég? Nagyon izmos.
0: Szindig.
1: Versenyzel is? Vagy csak ez ilyen hobbi?
2: Igen, versenyzem.
1: Ismernünk kéne a neved? Tehát Európa bajnok, vagy világbajnok,
3: nekem
1: magyar
3: olyan
1: bajnok.
3: Nem
2: sokára. Nem sokára?
1: Magyar bajnok?
2: Olimpiára.
1: Én
3: nekem nagyon az ismerős igen. volt a neve, mert nagyon bírom a gyors korcsolyát. Ó, Attila.
1: Szóval készülsz az olimpiára? Az menő?
2: Hát vagy 30-es, vagy 34-es, még meglátod.
1: Hát 30... te még nagyon fiatal vagy.
0: Azt a...
3: Hát mennyi vagy, Attila? 19?
2: A körül.
1: Az igen.
0: A körül. Nem árulj el.
1: Nem, Attila, nagyon. Gratulálunk. Attila, jó bulit neked.
0: Jó szórakozást kívánunk. Szevasz.
1: Szia. Hello.
3: És Attila mindent tudott. Tudta a Kiskatát.
1: Igen.
3: Tudta minden.
1: Minden nagyon ügyes volt. Kesát, így van.
0: Oh. Fizetés meg még nincs, ezért
1: és
0: nem árult
1: el. És nézzük el neki tényleg. Persze. Azt, hogy most na, edzés miatt kapcsolódik.
0: Hát az olimpiáért bármit, meg mindent.
3: Éves gyermek. Hát.
0: Szóval az előbb, ami még eszembe jutott itt, hogy mit kívánjunk, hogy legyen mindenki rohadt gazdag.
1: Így
0: és akkor
1: van.
0: Nem kell, úgy, mert ugye felvetődött, mi lenne a megoldás a fizetések tekintetében, legyen mindenki rohadt gazdag. Geszti Péter ide vágó dalával folytatjuk épp ezért. Majdnem, mellé nyomtam, na. Hát, jó, Dani.
1: Ez az embertelen dal, Zoltánom.
0: De az is eszünkbe
1: jött. De mindenki legyen rohadt gazdag, ebben igazad
0: van. Egyetértünk. A lényeget nem változtat.

0: Szia, mi a diszkópia, mi a disztópia, kori história, bio algoritmusa vagyunk.
1: Ez egy embertelen dolg,
0: ez dobta a gép, na szép. Pörög a világ, nagy a vész,
1: benga.
0: Ide-oda inog az egész,
1: zsenga.
0: Csapatos túl, csapatunk,
1: mert

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ez a dal ismerős, ugye?
3: Ha én rózsa volnék.
2: Na és ez?
3: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
2: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
4: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
5: A Praktikerben.
4: Júliustól.
5: Júliustól.
4: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
7: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
6: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
7: Tökéletes!
6: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
8: Van, ami rövid ideig tart. És van, ami generációk óta velünk van. 1907 óta ismerik, 1907 óta választják. A Szalonsör Magyarország legkorábban bejegyzett sörmárkája. Mert ha egy sör több mint 100 éve ott van az asztalokon, annak oka van. Szalon. Az örökség, ami ma is él.
9: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Fények. Ritmus.
12: Víz.
11: Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája, egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
13: Egy trópusi szigeten nyaralnátok a családdal? Nem kell messzire utaznotok. Nyíregyházán egy különleges tóparti környezetben vár a négy csillagos Sziget Hotel. Családi szobák, szigetlend játszóház, trambulin, kerékpározás, vízibicikli és késő estig nyitva tartó wellness. Éljétek át a nyár legszebb pillanatait együtt. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
14: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki.
15: A reklám után.
16: Igazán meleg nyári időre számíthatunk a mai napon, most 27 fokos a reggel, délutánra 35 fokot ígérhetek, úgyhogy fényvédőt mindenképpen használjanak, és hogyha nem muszáj, akkor 11 és 14 óra között ne tartózkodjanak a napsütésben. Egyébként holnap és holnap után is marad a 32-33 fok, szóval amit a hét elején láttunk, és még Bori is mondott, hogy lesz lehűlés hétvégére, az nem érkezik meg, majd csúszik egy kicsit.
17: De valami kis hivatal, akkor lesz, már nem tudom követni, hogy most lehet strandolni, vagy nem lehet.
16: Ja, lehet strandolni, jövő hét keddre érkezik meg a pici lehűlés. Igen.
18: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
17: M1-es. A főváros felé Tatabány és Biatorbágy között a terelésben kell ugye autózni kicsit lassabban még mindig. Az M3-ason Gödöllő és Bak között, ahol tegnap előtt történt valami baleset, elég csúnya még hozzá Miskolc felé. A 32-es kilométernél ismét lezárták a forgalmi sávokat, és a pihenőn, a Babati pihenőn vezetik át a forgalmat, ami persze így jelentősen lelassult, több mint 3 kilométeres már a torlódás. A Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályázárás van, burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. Itt jelzőlámpa szabályozza az áthaladást, felváltva engedik át ugye a két irány forgalmát. A Rottenbiller utcában pedig a külső sávot zárták le a Barostéri felüljáró előtt csatorna átépítés miatt. A Kosztolányi Dezső téren és környékén most úgy tűnik, hogy majd csak 10-kor kapcsolják ki a jelzőlámpákat, de akkor már tényleg, és rendőri irányítás lesz, várhatóan délután 3-ig. És egyelőre ennyi, ha van közlekedési infójuk, küldjék, 0630 30 30 95 8. Ennyi, jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Folytatódik a

0: Szila Tours. Izgalmas és érdekes programok Kajdi Csaba Cilával.
1: Drága arany hallgató, indul a Szila Tours.
0: Szila Tours. Péntekenként a Sláger reggelben.
2: Merre vezet ma az utunk?
1: Hát drága hallgató, én arra gondoltam, hogy az egyik legizgalmasabb, majdnem Európa, de mégse Európa, az nem más, mint Törökország.
2: És hát most részben az, és ott az, igen, az átjárás.
3: Ázsia és Európa is, milyen jó.
1: És arra gondoltam, hogy egy picit, mert annak idején, amikor mi a Zsófival csináltuk a tavaly nyári adást, akkor voltunk Törökországba, hogy nézzük meg gasztronómiai szempontból, aztán majd egy picit elbarangolunk a török riviérára, mert rengeteg látnivaló van azon a részen is. Mi az, amit így gasztro szempontból érdemes, ha Törökországba járunk, akkor így kipróbálni?
3: Hát a török konyhában ugye nem lesz sok, vagy sok meglepetés lesz, de hát ugye számtalan ételünk eleve onnan érkezett, tehát ugye nekik köszönhetjük a mindenféle töltött paprikáktól kezdve a nem tudom, a töltött káposztán, a töltött paprika, az konkrétan török, igen, török konyha. És én amit nagyon szeretek, ugye, hogy itthon azért ezt a girosz, ami nem is giroszott, ugye, hanem döner, tehát hogy az a görög változata, de hogy inkább ezt a gyors büfé változatot ismerjük, mondjuk szerencsére már van itthon is pár klassz török étterem, de hogy ehhez képest a valódi autentikus török konyha egyrészt nagyon sok színű, tehát nagyon regionális, attól függően, hogy tengerpart, város, Isztambul, vagy merre felemész. Más, ez nagyon változatos, és ez a rengeteg friss zöldség, amit használnak, petrezselyem, citrom, menta, ugye minden ilyen nagy halmokban áll a piacokon, nagyon sok zöldséges ételük van, saláták, meg hát nyilván ugye ezek a grillezett,
4: ezek
3: mindenféle
4: a
3: bárányok, meg
4: halak. Nagyon finom.
2: Húsokból miket használnak?
3: Hát bárány, főleg bárány, igen, ugye a bárány az szerintem 80%-ban, de minden más, meg nagyon jók a halak is egyébként, elképesztően készítik el. Mondok is rögtön egy kedvenc éttermet, Isztambulban, hogyha megy valaki, akkor mindenképpen ajánlom, hogy ki kell lépni egyébként ugye az óvárosi részből, mert az óvárosi rész nagyon érdekes, de hát az olyan, mintha itthon csak a Halászbástyán sétálnál végig, és fel kell ülni a Kompra, ami önmagában egy szuper élmény, és Kompal át kell menni az ázsiai oldalra, a Kadikőj nevű kikötőbe, és ott van egy szuper piac, egy nagy piac utca, ami nagy lenyűgöző, és ott van egy klassz étterem, az a neve Csia, amit egy olyan pasi csinál, akinek az a specialitása, hogy ilyen délkelet-anatóliai paraszti konyhát kutat, és onnan mindenféle vadnövényeket, meg ilyen régi recepteket próbál meg felújítani, és ez egy ilyen kifőzde, de már annyira sikeres, hogy több különböző fiókja van, úgyhogy keresztbe lehet rendelni, és ilyen nagy lábasokban ott rotyognak ilyen mindenféle különleges raguk, amiben gyümölcs, vadnövények, ilyesmi, tehát Csia, és egyszerűen lenyűgöző, mi ott mindig órákra így leülünk, és mindenfélét összerendelünk.
1: És hogy a törökökre jellemző, ugye ezek a kis medzék, tehát ilyen
3: ott
1: kis,
3: is van medze is, igen, tehát hogy ott tudod, kihoznak terülterülj asztalkám, ott is ugye, hát eleve nagy társasági esemény az étkezés, mert sokan vannak, tehát mindenkint van ugye az asztalon, és akkor utána jön még a grill, meg a desszert, meg a mit tudom én, ez a sok kis mezze saláta.
1: Tehát ott nem fogyunk el.
3: Ott nem.
4: Hát ott nem fogyunk el. Hát hányféleképpen tudják elkészíteni?
3: Azt hiszem, hogy legalább 575-ben ettem. Azt hiszem, hogy van is valami szöveg, hogy 375 módon.
4: És egyik finom, amit a másik.
3: A szó is onnan jön, ugye padlicsán törökül, tehát hogy tőlük vettük át magát a padlizsán szót is, meg egy csomó receptet.
2: És aztán le lehet folytani jó kis baklovával, vagy azzal a bizonyos fagyival, amivel ugye szivatnak, hogy megkapod, nem kapod,
3: ja, mert az egy nyúlós, nyúlós fagyi, igen,
2: így,
3: nagyon
2: így,
3: speciális.
2: Meg mindenféle Turkish Delight, azt meg lehet hozni szuvenírben, és akkor, ja, és akkor lefolytjuk mindezt még egy kis kávéval.
4: Úgyhogy akkor menjünk a Rivierára szerintem úszni egyet, mit szóltok hozzá?
1: Hát akkor menjünk tovább a Rivierára, mert szerintem az nagyon izgalmas. Én azon is gondolkodtam, tudod, mert ami az egyik legjobb barátom most volt Kapadókiába, és azt mondta, hogy fantasztikus.
4: Azok léggömbök gyűrűek.
1: Meg vannak ilyen föld alatti városok, igen, ilyen négy emelet,
2: nagyon durván.
1: Tehát egy elképesztő Kapadókia, de én pont néztem, mert az Ibusszal simán el lehet utazni akár Antaljába, és ezekben a nagy luxus szállodákba. Itt két lehetőség van. Vagy az egyik az, hogyha érdekel, akkor ki tudsz menni a városba, meg tudod nézni Antalját. Ott van például a Hadrianusnak a kapuja, ami megnézhető, tehát hogy rengeteg látványosság van, de az is egy megoldás, hogyha bent maradsz a szállodában, például én nagyon sok gyerekes barátomnál látom azt, hogy mikor mondom, de hát nézzétek meg, figyelj, hát ott vannak olyan tradicionális hamanok, meg a török borbély, meg a forgódervisek, meg is mondják, de hagyjál már békén, két gyerekkel megyünk, az egyik négy, a másik hat, ja, mi csak csúszdázni akarunk, esténként egy dervistát, érted, azért nem tudom én hány fogással, és utána tényleg takar aludni, és másnap kezdődik a csúszdapark előről, utána egy gyerekprogram, tehát én az azért ajánlom ezt az egész antaljai részt és a török rivieren, ékszínkék a tenger, tehát hogy ilyen hihetetlenül kék a tenger, de bent tudtok maradni a hotelban is, és akkor ott teljes program van, tehát hogy ezek olyan ötcsillagos luxiszállók, ezért érdemes rájuk keresni.
4: És milyen a gasztronómia tényleg?
1: Hát figyelj, ezek a medzék, ezek az ételek, hát fogyni nem fogunk ott sem, az az igazság.
2: Egy kis hőlégballon, olyan rég ültem már hőlégballonon.
1: Ültél valaha?
2: Igen. Nem. Nem, mert álltam. De igen.
1: Mert ugye az is nagyon izgalmas. Ami még érdekes lehet, csak ugye azzal már foglalkoztunk egyébként Isztambullal, mert én nagy Isztambul rajongó vagyok. Nem csak az éttermeket imádom Isztambulban, hanem érted?
4: Boszporuszon hajókázni, hát olyan gyönyörű ott.
1: És figyelj, és kézzétek el, most nagyon rég voltam, de ugye nagyon sok modellt küldtünk régen Isztambulba, és óriási partik vannak, hát és akkor az van, hogy elindultok az európai oldalról, egy jachttal, átjachtoztok a Boszporuszon, és a jacht az kiköt egy klubnál.
4: Tehát, hát én csak kiránduló hajóval mentem egyik oldalra.
2: Én még metróval mentem át a kávédrakcióra.
1: Drágám, az egy más világ.
4: Hát tudom, hogy másik szint,
1: igen. Jachttal érte. Szóval az, amit mi látunk ezekben a török sorozatokban, ez nem kitaláció. Tehát ez pontosan ugyanúgy igaz, mint a barátok közben, igen, a téren, amikor hogy hitták a kávézójukat?
2: Rózsabisztró.
1: A rózsabisztró. Na,
2: úgy igaz.
1: Amilyen a rózsabisztró, olyan ott Törökországban, amikor a klubba kilép.
2: Hölgyeim és uram, ha valaki ilyen élményekre vágyik, akkor jelentkezzen a Cilla vizás ügynökségénél, mert akkor részese lehet az ilyen kalandoknak, a jachtozásnak és a
1: és egyébként tényleg mindenkinek azt javaslom, első és gyorsan, meg utolsó ilyen last minute-ben menjen föl, nézze meg nyugodtan az Ibusznál ezeket az utakat, mert tényleg nagyon jó útjaik vannak.
2: Közben Zsófi jön, megy a konyhából vissza, akkor neked is köszönjük és búcsúzunk.
4: Akkor én indulok Törökország helyett Kumadarasra.
1: Okay, jó, majdnem ugyanaz.
2: És mi is indulunk, és igen, akkor köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, ma jó hétvégét.
1: És mindenkinek... jövő héten, Petra, nagyon boldog szünepet, és nagy bulit kívánok.
4: Köszönöm szépen.
2: Így. Viszont hallásra.
1: Sziasztok. Ciao, ciao.

0: Yeah. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Moby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Moby a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fankód.hu oldalakon.
4: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
7: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja Önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
8: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élőzenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
9: Egy trópusi szigeten nyaralnátok a családdal? Nem kell messzire utaznotok. Nyíregyházán egy különleges tóparti környezetben vár a 4 csillagos Sziget Hotel. Családi szobák, szigetlend játszóház, trambulin, kerékpározás, vízi bicikli és késő estig nyitva tartó wellness. Éljétek át a nyár legszebb pillanatait együtt. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
10: Mit adjunk Csabijéknak NASZ ajándékba?
11: Az egyik szamuráj kardomat.
10: Nem már. NASZ ajándékba?
11: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
12: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.
0: Ez a Sláger FM.
13: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: A közép-európai együttműködés fejlesztéséről tárgyalt Orbán Anita Budapesten. 75 autóst büntettek meg a buszsáv jogosulatlan használata miatt a fővárosban, és napvitorlával, ivókúttal fejlesztették az Őrjárat utcai játszóteret. 10 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Zsupos Ágitól hallják. A közép-európai kezdeményezés főtitkárával tárgyalt Budapesten Orbán Anita miniszterelnök helyettes és külügyminiszter. A megbeszélésen azt tekintették át, hogyan teremthet a szervezet gyakorlati együttműködést a térség országai között. Szó esett a közlekedés és jogi diplomáciai kapcsolatokról, valamint a Nyugat-Balkán európai integrációjáról is. Orbán Anita hangsúlyozta, Magyarország számára kiemelten fontos a közép-európai közlekedési és energetikai összeköttetések fejlesztése. A külügyminiszter emlékeztetett arra, hogy az 1989-ben Budapesten alapított kezdeményezés ma 17 országot fog össze. Levélben tájékoztatta az Európai Unió jogállamiságért felelős biztosát a 17. alaptörvénymódosítás által a legbotrányosabbnak tartott részeiről, Bóka János. A politikus a Facebook oldalán számolt be a levél elküldéséről és annak teljes szövegét is nyilvánosságra hozta. Bejegyzésében azt írta, érdeklődéssel várja a ma megjelenő uniós jogállamisági jelentéseket. Arra kíváncsi, hogy az Európai Bizottság minden tagállami kormány tevékenységét azonos mérce alapján értékeli. A megkeresés és közvetlen előzménye az alaptörvény 17. módosítása volt. Budapesten jellemzően csak egy minigarzonra, a nagyobb vidéki városokban viszont akár családi házra is elegendő lehet, 40 millió forint az otthoncentrum szerint. Az átlagos négyzetméter árak alapján ekkora összegből Budán 24, a belső pesti kerületekben 27, a külső város részekben pedig 32,5 négyzetméteres téglalakás vásárolható. A budapesti panellakások közül ugyanakkor idén egyetlen ingatlan sem kelt el 40 millió forint alatt a társaság közreműködésével. A megyei jogú városokban ugyanez az összeg átlagosan egy 55 négyzetméteres lakásra, vagy akár egy 77 négyzetméteres családi házra is elegendő lehet. A különbséget elsősorban a fővárosi ingatlanok magas négyzetméter ára okozza. Két nap alatt 75 autóst büntettek meg a buszsáv jogosulatlan használata miatt Budapesten. A rendőrök kedden és szerdán tartottak kiemelt ellenőrzést, többek között a Hegyalja úton, a Szentendrei úton, az Andrássy úton és az Üllői úton. Összesen 89 esetben intézkedtek. Egy sofőrt a kötelező biztosítás hiánya miatt bírságoltak meg. További szabálytalanságok között pedig gyalogosok elsőbségének megsértése, záróvonal átlépése és a gyermekülés használatának elmulasztása is szerepelt. Négyen közigazgatási bírságot kaptak, két esetben szabálysértési feljelentés történt. Napvitorlával és több funkciós ivókúttal bővült az Őrjárat utcai játszótér a 15. kerületben. Az árnyékoló játékok egy részét fedi le, így a nyári melegben kényelmesebbé és biztonságosabbá teszi a terület használatát. Az új kútból a játszótérre érkező gyermekek és családok is friss ivóvízhez juthatnak. Az eszköz alsó részén kutyaitatót is kialakítottak, amelyet a közeli kutyafuttató látogatói használhatnak. A fejlesztés a kerület közösségi költségvetéséből valósult meg, és egy helyi lakossági javaslat alapján került be a támogatott beruházások közé. Az új eszközök már használhatók. És igazi füllett kánikula lesz sok napsütéssel a vételkörzet városaiban. Napközben számottevő csapadék még nem várható. A déli eszél többfelé megélénkül, délutára pedig igazi forróság ígérkezik az előrejelzések szerint 34-35 fokos csúcsértékkel.
15: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
16: Köszönjük szépen a híreket, gyorsan megnézzük, hogy mi vár az útrakelőkre. Az M3-as autópályán helyreállítási munkát végeznek Gödöllő és Bak között. A Miskolc felé vezető oldalon a 32-es kilométernél lezárták a forgalmi sávokat, és a Babati pihenőn keresztül terelik a forgalmat. Jelenleg is van itt torlódás, mintegy 3 kilométeres, úgyhogy az arra indulók vigyenek magukkal vizet, és legyenek türelmesek. A fővárosban, a 6. kerületben, a Király utcában, a Rottenbiller utcánál félpályás az útzár burkolatjavítás miatt. Ez várhatóan vasárnap reggelig így lesz. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. Lezárták a külső sávot a 7. kerületben, a Rottenbiller utcában, a Barostéri felüljáró előtt. Itt átépítik a csatornát, és ha minden igaz, már kikapcsolták a 11. kerületben, a Kosztolányi Dezső téren a jelzőlámpákat. Itt egészen délután 3 óráig átépítés miatt a forgalmat rendőrök irányítják majd, úgyhogy ha szükséges, akkor üssék fel a nagy kressz kézikönyvet és fussák át a karjelzésekről szóló fejezetet, és vezessenek óvatosan.
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
16: Elstartol a slágernap közben, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és talán mondanom sem kell, hogy folytatódik a koncertélmények nyara is itt a Sláger FM-en, úgyhogy érdemes nagyon, de nagyon fülelni. Most rajtul az óránk Avicii dalával, a Levels forog.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Dua Lipa dala forgott, ez volt Dance the Night, és aki szeretné áttáncolni az éjszakát, annak holnap érdemes lesz ellátogatni a Barba Negrába, hiszen egy világsztár érkezik majd. Pablo Reyes, a Gypsy Kings egykori alapító tagja saját zenekarával érkezik, és hoz egy kis mediterrán hangulatot, neki köszönhető többek között a Bamboleo, vagy éppen a Volare című Gypsy Kings dal, a flamenco és a latin dallamok nagymestere ő. Ráadásul Csordás Tibi és Napik Tamás, vagyis a Fiesta is csatlakozik majd hozzájuk, úgyhogy fergeteges bulinak ígérkezik hát ez a holnapi, de a mai munkaidőnk is fergeteges lehet, főleg, hogyha van lehetőségünk táncra perdülni, például a Halott pénz gyerekek című dalára, bár itt igazából a szöveg az, amire inkább figyelnünk kell. Előtte viszont Eddie Grant érkezik, aki soha nem lesz lejárt lemez, annak ellenére, hogy nem akar táncolni, jön az I Don't Wanna Dance tőle, itt a Sláger FM-en.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan Damiano Daviddal a forgott a The First Time, és hamarosan érkezik az a csapat, akik miatt talán még azok is nézik a futball világbajnokság döntőjét, akik nem foci rajongók, hiszen a pletykák szerint többek között a Coldplay is ott lesz a félidei show fellépői között. És ha már foci VB, hát izgulhatunk nem csak a spanyolokért vagy az argentinokért, ugye preferencia kérdése, de azért is, hogy egyáltalán megrendezik-e a VB döntőt, mert hogy a kanadai erdőtűz füstje elérte New Yorkot, és folyamatosan romlik a levegő minősége. Szóval, hogyha vasárnap estig nem tisztul ki a levegő, akkor a súlyos egészségügyi kockázatra hivatkozva akár el is halaszthatják a mérkőzést. Szombatra egyébként élénk szelet ígérnek a meteorológusok New Yorkra, úgyhogy ez talán megtisztítja a levegőt, tehát szurkoljunk, hogy ez így legyen. Mi pedig már is megnézzük, hogy itt nálunk hogy alakul a hétvége időjárása, utána pedig, ahogy ígértem, jön majd a Coldplay és Lilo Sims közösen We Pray. No, de New York után nézzük itt Magyarországon, hogy alakul az időjárás a hétvégén. Ma éjjel elér bennünket egy hidegfront. Ugye ez az oka annak, hogy ma nagyon-nagyon meleg időre számíthatunk. Napközben akár 35-36 fokig is fölkúszhat a hőmérőben a higanyszál. Most 31 fokot mutat a Sláger FM hőmérője. Az éjszakai órákban nem csak, hogy megélénkül a szél, de eső érkezésére is lehet számítani. Aztán holnap reggel 22-23 fokkal indul a napunk, tehát nem lesz hideg reggel sem, és a hőmérsékleti értékek nem mutatják majd az érkezett hidegfrontot, hiszen holnap is 33-34 fok körül alakul a hőmérséklet a legmelegebb órákban, viszont napközben élénk lesz majd a szél. Szétnézünk az utakon, és először városon kívül. Az M5-ös autópályán ma napközben több helyen is dolgoznak. A Rőszke felé vezető oldalon a 25-ös és 31-es kilométer között Ócsa térségében, Budapest felé a 45-ös és 37-es kilométer között Inárcs és Újhartyán között. Ezeken az útszakaszokon sávzárásra kell készülni. Az M2-esen pedig a 29-es kilométertől a 35-ösig kaszálnak, ezért Göd és Sztődliget között a belső sávzárása követel figyelmet. Az M3-ason pedig helyreállítási munkák végeznek Gödöllő és Bak között, a Miskolc felé vezető oldalon a 32-es kilométernél lezárták a forgalmi sávokat, és a Babati pihenőn keresztül terelik a forgalmat, itt jelenleg is majdnem 4 kilométer a torlódás. Baleset nehezíti a fővárosban a közlekedést a Dózsa-György úton, a Damjanics utcánál, a Kerepesi út felé, itt csak a buszsáv járható, és számítsanak arra is, hogy az 5. kerületben a Nádor utcában, a Vigyázó Ferenc utcánál a forgalom a parkolósávban tud csak haladni felújítás miatt, míg az Üllői úton napközben a Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárás van mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig a No Doubt Dalla forgott, ez volt az It's My Life, és 10 perce járunk 11 óra előtt. Tart a koncertélmények nyara is, mint a Sláger FM-en, úgyhogy szeretnélek ott lenni Lenny Kravitz, Seal, Pitbull, Moby koncertjén, vagy éppen megnéznék a Szigeten, Somber, Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Louis Capaldi, vagy a Florence and the Machine koncertjét, akkor is figyeljenek, mert ezekre a bulikra is elvisztük önöket. Tudják, amikor meghallják a felhívást, akkor kell ide csörögni. Aki harmadikként vonalba kerül, és két kérdésre tud válaszolni, az ott lehet a koncerten. Itt a Sláger FM-en pedig a Kovalszky meg a Vega dalával megyünk tovább, akik éppen múlt hétvégén adtak fergeteges koncertet a Budapest Parkban. Tőlük szól az Amilyen hülye vagy, úgy szeretlek, aztán jönnek a friss infók Zsupos Ágitól.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz. Moby. Most pedig irány a sziget. Faithless. Morcsiba. Zara Larsson. Natasha Bedingfield. Somber. I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. But oh my love. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
3: A Praktikerben.
2: Júliustól.
3: Júliustól.
2: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: Ez a dal ismerős, ugye?
5: Haj, rózsa volnék.
4: Na és ez?
5: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
4: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
6: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
7: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: A Kotányi az örömteli főzéshez szolgáltat inspirációt. Minőségi fűszereinkkel garantált a siker minden konyhában. Hosszantartó íz, intenzív aroma, végtelen kombináció bármilyen ételhez. Ez a Kotányi. Termékeinket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
2: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
3: A reklám után
4: a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
5: Erősítenék a magyar és a Baden-Württembergi együttműködést. Új közkút működik a Páskon Parkban, és holnap lezárják a Kossuth-Lajos utca egy szakaszát. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Oktatási és gazdasági együttműködésről tárgyalt Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, Baden-Württemberg tartományi parlamentjének elnökével Budapesten. A házelnök kiemelte a kétoldalú kulturális és gazdasági kapcsolatok jelentőségét, valamint cserediákprogramok és nyári egyetemek létrehozását szorgalmazta. Baden-Württemberget Magyarország egyik legfontosabb gazdasági és technológiai partnerének nevezte, utalva a tartományból érkező vállalatok hazai szerepére. A felek egyetértettek abban, hogy politikai és szakmai szinten is szorosabbra fűzik a parlamentek együttműködését. Csak nem 1 milliárd forint visszanemtérítendő uniós támogatást nyert a Nemzeti Védelmi Szolgálat kiberfelderítési képességeinek fejlesztésére. A 999 millió forintos projekt célja, hogy fejlett technológián alapuló új, komplex elemző megoldásokat alakítsanak ki a kibertérben elkövetett bűncselekmények megelőzésére. Az informatikai fejlesztések mellett országos szemléletformáló és prevenciós programot is indítanak. Az MVS szerint erre azért van szükség, mert a digitális fejlődéssel párhuzamosan egyre több magánszemély és vállalkozás válik online csalások, megtévesztések és adathalász támadások áldozatává. A program célja, hogy a lakosság, a családok és a vállalkozások kézzelfogható segítséget kapjanak az internetes veszélyek elkerüléséhez. Toronydarú bontása miatt holnap üzemkezdettől este 11 óráig lezárják a Kossuth-Lajos utcát, a Kuruc köz és a Donszki Árpád utca között. A munkálatok idején az érintett útszakaszon nem lehet áthajtani, ezért a környéken közlekedőknek terelésre és hosszabb menetidőre kell számítaniuk. A lezárás a közösségi közlekedés járatait is érintheti, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni a BKK aktuális tájékoztatását. Ha a bontást holnap estig nem fejezik be, vasárnap is folytatódik a forgalomkorlátozás. Ebben az esetben az utcát várhatóan vasárnap este 6 órakor nyitják meg ismét a közlekedők előtt. Az önkormányzat szerint július 19-e tartaléknapként van kijelölve a munkák esetleges elhúzódása esetére. Elkészült a közösségi költségvetés, első nyertes fejlesztése, már működik az új közkút a Páskon Parkban. A beruházás a kerületiek által benyújtott és megszavazott ötletek közül elsőként valósult meg. Az új kútnak köszönhetően a nyári hőségben könnyebben juthatnak ivóvízhez a játszóteret használó családok. A Páskon Parki játszótér a környék egyik legnépszerűbb közösségi tere, amelyet rendszeresen használnak a Mazsola Palota bölcsőde, a Kavicsos tagóvoda és a László Gyula általános iskola gyermekei is. Az önkormányzat közlése szerint a következő napokban és hetekben további közösségi költségvetésből megvalósuló fejlesztések készülnek el a 15. kerület több pontján. Július 21-ig az időjárástól függően permetezik a fákat a Baross, a Varga Sándor és a Hosszúház utcában Budapesten. A munkát éjszaka végzik, ezért átmenetileg nagyobb zajra kell számítani. Az önkormányzat azt kéri, hogy az érintett területen élők tartsák zárva az ablakokat. Az erkélyeken lévő tárgyakat és fogyasztásra szánt növényeket pedig takarják le. A felhasznált növényvédőszer emberre és melegvérű állatokra nem veszélyes, valamint a járművekben sem okoz kárt. Zavartalan napsütésre számíthatunk a mai napon, az utak teljesen szárazak egyelőre. A vakító napfény miatt vezetés közben érdemes napszemüveget hordani. Délutánra nem ígértek még nagy csapadékot a meteorológusok, viszont továbbra is kitart a kánikula és maximum 34-35 fokot mérhetünk.
6: Ági, köszönjük szépen a híreket. Már is szétnézünk az utakon. A fővárosban a Dózsa-György úton történt egy baleset a Damjanics utcánál, a Kerepesi út felé. Itt információink szerint még mindig csak a buszsáv járható, úgyhogy készüljenek torlódásra. Illetve figyeljenek arra is, hogy tart a felújítás a 20. kerületben, a Virágberedek utcában, úgyhogy azt egyirányosították a Pacsirta utcától a Székelyhíd utcáig. A 18. kerületben a Petőfi utcát zárták le felújítás miatt, az érintett BKK járatok is terelve közlekednek, és több megállót is kihagynak. A Róbert Károly körúton pedig a burkolatot javítják az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón, úgyhogy itt lezárták a külső sávot. De tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál, itt is változott a közlekedés rendje. A Rákóczi híd felé sávelhúzással a két belső sáv járható, míg a Salgó-Tarjáni utcát lezárták a Hungária körútnál, ezért az Asztalos Sándor út felől a Zsák utca lett. És szintén nehezített a közlekedés a Bécsi úton és a Vörösvári úton kifelé a csomópontnál, itt csak egy sáv járható, mert javítják a csatornát. Vezessenek óvatosan!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
6: Önök a Sláger FM-et hallgatják, és így 11 óra után 5 perccel már is visszacsobbanunk a zenék tengerébe. Jól fog esni, szinte hűsít majd bennünket Justin Bieber Ghost című dala, előtte viszont Harry Styles-tól forog az American Girls, én Kiskata vagyok. Jó rádiózást!

Ariana Grande énekelt nekünk itt a Sláger FM-en, ez volt a We Can Be Friends. Nagyon kellemes rádiózást kívánok önöknek, majdnem azt mondtam, hogy nagyon kellemes délután, de hát még délelőtt van, viszont közeleg az ebéd szünet, úgyhogy remélem, hogy mindenkinek van a hűtőben betéve valami hűsítő, könnyű étel, ugye a nagy melegben azt tudták javasolni a szakemberek, hogy érdemes kerülni a fűszeres, nehéz ételeket, úgyhogy jó döntés ma valami könnyű saláta, esetleg egy kis vaslapon sült csirke mellett. No de az ebéd azért még egy picikét odébb van, amíg a testünket nem tudjuk táplálni, addig tápláljuk a lelkünket, és alkossunk. Ugye az alkotás, többször is igazolták már kutatók, hogy gyógyító erővel bír. A legfontosabb hatása, hogy csökkenti a stressz szintünket, de segít fókuszálni, erősíti a kitartást, úgyhogy javaslom, mindenképpen keressünk valamilyen alkotó tevékenységet. Ajánlom például a Studio 103 közösségi alkotó műhelyét, ahol ma is lesz egy workshop, ma a linómetszést tanulhatjuk meg, holnap pedig fakanál készítő workshop lesz, egy fadarabból készíthetünk saját magunknak faragással fakanalat, holnap délutánra pedig kerámia workshoppal készülnek. Szóval, ha vágynak egy új hobbira és kiélnék a kreativitásukat, akkor a Studio 3 jó választás lehet, zenében pedig jó választás mindig a Sláger FM. Majka Dala érkezik a Csurran Cseppen, de előtte Prince slágere, a Krém forog.

0: amúgy de szeretem pénzt.
1: Ez. Hey everyone, it's Anne-Marie. Just when I think you're gone, here I
2: saw. A Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. I'll be

Sláger FM legnagyobb slágerek változatosan Kelly Clarkson dala után. Egy picit megint muszáj foglalkoznunk a futball világbajnoksággal, ugye a hétvégénket ez a sportesemény fogja majd meghatározni. Szerda este eldőlt, hogy a döntőt Spanyolország és Argentína játsza majd, viszont képzeljük, egy szuper számítógép már le is játszotta a meccset, az ő előrejelzése szerint, elemezve minden adatot, a spanyolok lesznek a VB győztesei. Mondjuk ebben szerintem még azért az argentinoknak is lesz némi beleszólása. A szuper számítógép számításairól csak annyit, hogy korábban a gép a franciákat tartotta egyértelműen esélyesnek, ez viszont a spanyol

Nyolokat nem zavarta, mert hogy 2-0-ra legyőzték őket. Na hát kíváncsi vagyok, hogy a döntő esetében igaznak bizonyulnak-e ennek a gépnek a számításai. És hát ha már foci VB, akkor érkezzen Shakira és Burna Boy dala, a Die Die, a futballvilágbajnokság egyik.

0: De előtte időjárás jelentés. Már a kánikulát ígérnek a meteorológusok, és bár azt mondták korábban, hogy a ma éjjel érkező hidegfront a hétvégére egy picit lehűti a levegő hőmérsékletét, a mostani előrejelzésekből nem ez látszik körvonalazódni. Ma 35-36 fok várható, holnap bár élénk lesz a légmozgás, de 33-34 fokig emelkedik a hőmérséklet, vasárnap pedig 34-35 fok lehet. Megint csak úgy, hogy nem jön nagy lehűlés a hétvégén, nyugodtan lehet szabadtéri vagy éppen strandolós programot tervezni, csak a bőrükre vigyázzanak, illetve készüljenek arra, hogy szombaton is, vasárnap is érkezhetnek futózáporok, zivatarok, de ezek miatt nem érdemes esernyőt cipelni. Hozom a segítséget az útrakelőknek. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon a biztonságos közlekedés segítő burkolati jeleket festik föl a 44-es Dabas Albert Irsa csomópontnál. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon jelenleg 4-5 kilométer a torlódás. Az M7-esen pedig volt egy baleset a Budapest felé vezető oldalon, a 30-as Martonvásár csomópont előtti szakaszon árokba hajtott egy kamion. Lezárták a külső és a leálló sávot a 32-es kilométernél, itt is 3-4 kilométeres a torlódás. Az ellenkező oldalon pedig a bámészkodók miatt lassult le a forgalom, ott is 4-5 kilométeren arra szólnak a járművek. A fővárosban is volt egy baleset az Erzsébet hídon, Buda felé a Döbrentei térnél a belső sávban, illetve egy másik a Róbert Károly körúton a Lehel utca után, a Rákóczi híd felé a külső sávban, és még tart a helyszínen és a Dózsa-György úton is, a Damjanics utcánál a Kerepesi út felé. Itt csak a buszsáv járható, és itt is torlódásra készüljenek. Ugye nagy melegben a figyelmünk is lankad egy kicsit, úgyhogy fokozott óvatossággal is inkább egy kicsit lassabban közlekedjenek ma. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítanak.

Üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Már is itt egy újabb dal a 90-es évek legnagyobb slágerei közül. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM.
1: Mi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél,

Lendületet adott nekünk Nicky Jól és Daisy közösen, ez volt a Sunroof itt a Sláger FM-en, és ha már megvan a lendület, akkor egy picit őrizzük még, mert ugye ezen a hétvégén rendezték volna a Balaton átúszást. Azonban július 18-án egy érkező hidegfront miatt élénk, időnként erős északnyugati szél várható, és emiatt erős hullámzás a Balatonon, ahogyan 19-én vasárnap egy újabb, közelgő hidegfront előtt labilissá válik a légkör, viharos szélre és zivatarokra kell számítani hát ezen a hétvégén a Balatonnál, éppen ezért az idei 44. Balaton átúszást elhalasztják. Próbálok visszaemlékezni a korábbi évekre, és nem nagyon emlékszem olyan esztendőre, amikor az eredetileg meghirdetett időpontban meg tudták volna tartani a versenyt. Hát ez alkalommal is ez a helyzet, egy picit csúszik, de biztos, hogy megrendezik. Várhatóan július 25-én szombaton, de az új időpontról majd jövő héten csütörtökön kapunk biztos tájékoztatást. Úgyhogy addig tartsák edzésben magukat. Ehhez is forognak a legnagyobb slágerek meg, hát a déli tánchoz itt a Sláger FM. Még ebéd előtt Ed Sheeran Sapphire című dalát hallgatjuk meg, no meg Freddy-től a Mary Jo-t.

0: Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezekről agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
7: Hello, hello, újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
8: 188.
7: Hogy micsoda?
8: 188.
7: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
8: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az útszélén.
7: Kik ők?
8: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
7: Aha, 188, ezt én is megjegyzem magamnak.
9: Két este a Bagosi Brothers Company-val a Budapest Parkban. Augusztus 21-én népzenei műsorral, 22-én pedig eredeti Bagosi koncerttel készülnek a srácok. 21-én a koncert után táncházak hajnalig. Bagosi Brothers Company, augusztus 21-22. Jegyek budapestpark.hu.
10: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.

0: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Így csiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
1: Kult, szín, tér. 10 este, 10 előadás. 10 különleges élmény kest helyen a Festetics Kastély parkjában július 17-től 26-ig. Jegyek a jegyszeret.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor kult színtér.
2: Mit adjunk Csabieknak NASA ajándékba?
3: Az egyik szamuráj kardomat.
2: Nem már, NASA ajándékba?
3: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
0: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. Gravirexpress.hu.
4: Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.
5: A reklám után.
4: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Felülvizsgálják az M6-os autópálya üzemeltetéséről szóló döntést. Már nem kiemelt beruházás a Szolnok és Abony közé tervezett elektrolitgyár. És változik több csepeli busz útvonala ezen a hétvégén. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Zsupos Ági vagyok. Teljes körű szerződéses és büntetőjogi felülvizsgálatot rendelt el Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az M6-os autópálya egy szakaszának jövőbeni üzemeltetése miatt. Közlése szerint tavaly az MKIF ZRT évi bruttó 12,5 milliárd forintos ajánlatát választották, miközben két olcsóbb lehetőség is a rendelkezésre állt. A jelenlegi üzemeltető évi 3,8 milliárd, a Magyar Közút pedig 4,5 milliárd forintért végezte volna el a feladatot. Vitézy szerint a döntés 2057-ig közel 200 milliárd forintos többletterhet jelentett az államnak. A vizsgálat célja a döntés körülményeinek feltárása és az esetleges korrekció lehetőségeinek megállapítása. Nemzetgazdasági szempontból már nem minősül kiemelt beruházásnak a Szolnok és Abony közé tervezett elektrolitgyár. Rost Andrea országgyűlési képviselő szerint jelenleg nincs olyan engedélyezési folyamat, amely alapján megkezdődhetne az építkezés. Környezetvédelmi engedély iránti kérelem nem érkezett, hatósági eljárás nincs folyamatban és a kivitelezés sem indult el. A szolnoki közgyűlés, civil szervezetek és helyi lakosok korábban is jelezték, hogy ellenzik az akkumulátoripari beruházást. A kínai Kunlun az első ütemben 140 ember foglalkoztatását tervezte. A beruházó korábban azt közölte, hogy jogi, politikai és társadalmi támogatás nélkül elállhatnak a projekttől. A civil csoport a hivatalos közlönyben megjelenő döntést várja. Életveszélyes állapota miatt azonnali felújításra szorul az Erzsébet kilátó, amely február óta nem látogatható. A vizsgálatok egy 100 éve fennálló statikai hibát tártak fel, amelyet az 50-es években az épületre helyezett vörös csillag tovább súlyosbított. A szakvélemény szerint a felső két szintet vissza kell bontani, majd korszerű vízzáró módszerrel, a műemléki értékek megőrzésével újjáépíteni. A munkálatok több évig tarthatnak, költségük pedig több milliárd forint lehet. A hegyvidéki önkormányzat ezt saját forrásból nem tudja finanszírozni, ezért állami segítséget kért a beruházás megvalósításához. A Cseppel napi rendezvény miatt holnap hajnali 4 órától vasárnap hajnali 4-ig lezárják a Szent Imre tér déli Károli Gáspár utcai szakaszát, a Kossuth Lajos utca és a második Rákóczi Ferenc út között. Emiatt módosul a 38-as, a 38A, a 138-as, a 238-as, a 35-ös, a 151-es és a 152-es busz útvonala. Több járat a Kossuth Lajos utcában, illetve a második Rákóczi Ferenc úton közlekedik. A 151-es ideiglenes megállóhelyen áll meg, a 152-es pedig nem érinti a második Rákóczi Ferenc úti Szent Imre téri megállót. Július 20-a és augusztus 23-a között igazgatási szünet miatt zárva tart a 23. kerületi polgármesteri hivatal. Lomzsákot ebben az időszakban is lehet vásárolni, de kizárólag postai csekk befizetésével vagy banki átutalással. A zsákok átvételekor be kell mutatni a befizetett csekk szelvényét, illetve az átutalásról szóló igazolást. A csekket a Grassalkovics út 162 és a Grassalkovics út 170 szám alatt a portán lehet kérni. Az önkormányzat azt kéri, hogy az átvételhez mindenki vigye magával a befizetést igazoló dokumentumot. A melegfronti hatás miatt fejfájás, keringési panaszok is és dekoncentráltság jelentkezhet. Az UV-sugárzás is nagyon erős, így a szabadban ajánlott védeni a bőrünket. 35 fok lesz a maximum.
7: Köszönjük szépen a híreket, lássuk, mi hír az utakról. Történt egy baleset Budapest belterületén a Róbert Károly körúton, a Lehel utca után a Rákóczi híd felé a külső sávban, a Dózsa-György úton pedig továbbra is tart a helyszínen és a Damjanics utcánál a Kerepesi út felé, itt csak a buszsáv járható, úgyhogy mindkét helyszínen torlódás fogadja az autósokat. És sajnos városon kívül is történt egy baleset az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon, a 30-as Martonvásár csomópont előtti szakaszon egy kamion hajtott az árokba, a külső és a lálló sávot a 32-es kilométernél lezárták, az egy sávra szűkülő pályaszakaszon pedig 3-4 kilométeres jelenleg a torlódás, és az ellenkező oldalon is feltorlódott a kocsisor, valószínű a bámészkodók miatt. Az M5-ösön is lassabb haladásra számítsanak Budapest felé, itt ugyanis burkolati jeleket festenek a 44-es Dabas Albert Irsa csomópontnál, itt is egy sávra szűkült az út, és 4-5 kilométernyi a feltorlódott kocsisor hossza. Hogyha mindezt ki tudják egészíteni, várom a közlekedési információkat, akár SMS-ben, akár telefonon, 0630303095-8. Jó utat!
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
7: Én most ebben a melegben csak egy jó, hűvös, gyümölcsös smoothie-ra vágyom ebédre. Önöknek jó étvágyat kívánok. Ebéd mellé pedig már is forgatom itt a Sláger FM-en Edwin Collins dalát, jön az A Girl Like You, de előtte Camarótól a Fam Like You forog. Sláger!

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan is. Benne George Michael dala forgott, ez volt a Fate, és átfordultunk délutánba. Jó étvágyat kívánok az ebédhez. És ugye itt állunk a hétvége kapujában, és talán vakarjuk a fejünket, hogy merre induljunk, hogy ne a négy fal között egyen bennünket a penész, és csak irigykedve nézzük az ismerőseink posztjait a közösségi oldalakon, hogy ők milyen szuper programokon vesznek részt. Na hát lesz ezen a hétvégén egy olyan program, ahol mi is garantáltan szuper szelfiket és csodálatos fotókat tudunk majd készíteni, mert hogy Szentendre egyik legkedveltebb és leglátványosabb eseménye áll előttünk, a gyertyaúsztatás. A Duna ilyenkor romantikus fényekben pompázik, a folyón úszó gyertyák egész sora halad el előttünk, mint hogyha táncoló Szent János bogarak szikráznának a vízen. A mécsesek vízre bocsájtását egyébként a Vadkacsa Egyesület segíti, és hát aki esetleg a környezetvédelméért aggódik, annak jó tudni, hogy a postás strandnál az összes mécsest begyűjtik majd, és a természetesen kísérő programok is lesznek. Nemzetiségi és testvérvárosi műsorok, vízi bemutatók, koncertek és táncház színesíti majd az estét. 6 órakor az olasz zászlódobálók műsora kezd, aztán a barlang színpadán szerb, lengyel, vietnámi és görög zenés táncos műsorokat élvezhetünk, de fellép majd az este folyamán a Dunán a Vujčić zenekar, lesz Karaván Família koncert és görög délszláv táncház, szóval egy igazán komplex élményt kaphat az, aki ellátogat szombat este Szentendrére. Remélem, hogy találkozunk. Itt a Sláger FM-en pedig szóljon egy olyan dal, ami talán arra biztat bennünket, hogy megfogjuk egymás kezét. A Bangosi Brothers Company-tól az Álljunk Össze érkezik.

Paul McCartney dalaszolt a Hope of Deliverance itt a Sláger FM-en, és ugye tart a koncertélmények nyara, amelynek keretében többek között a One Republic koncertjére is lehetett jegyet szerezni. Valamelyik nap, amikor éppen egy One Republic dal szólt, akkor volt egy próbálkozó, aki ide csörgött, hogy ő szeretne One Republic koncertre menni. Mondtam neki, hogy nagyon szívesen adnék jegyet, de időgépem sajnos nincs. Viszont vannak belépőink, Seal, Pitbull, Moby, Lenny Kravitz koncertjére, sőt a Szigetre is, úgyhogy továbbra is legyenek résen, és ha már a One Republicot emlegettem, tőlük szól azonnal a Run. De még a dal előtt kifutok és megnézem, hogy milyen az idő. Húha, perzseli a napsütés, és nagyon-nagyon meleg van. A hőmérőnk 33 fokot mutat jelenleg, ez még emelkedhet, hiszen 35-36 fokot ígértek a meteorológusok. Egyébként nálunk a déli ország részhez képest egészen kellemes az idő, hiszen a délalföldre 38-39 fokot ígértek már a meteorológusok, úgyhogy ott aztán igazán izzasztó a hőség, de azért itt se ma süssünk palacsintát. És hát holnap után se, mert hogy 33-34 fok lesz hétvégén. Is. Eső csak elszórtan érkezhet, és több lesz a napsütés, mint a felhő, viszont egész hétvégén élénk lesz a légmozgás. Szétnézünk az utakon, ugye korábban történt egy baleset a Róbert Károly körúton, a Lehel utca után a Rákóczi híd felé a külső sávban. Információink szerint itt még mindig nehézkes a közlekedés. Városon kívül pedig az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 44-es Dabas Albert Irsa csomópontnál burkolati jeleket festenek. Egy sávra szűkült az út, és mintegy 4-5 kilométeres a torlódás. Az M7-esen pedig szintén a Budapest felé vezető oldalon Martonvásár csomópont előtt árokba hajtott egy kamion, úgyhogy a 32-es kilométer méternél lezárták a külső és a leálló sávot. Itt is 4-5 kilométer a torlódás, de már a Balaton felé tartó oldalon is tapasztalható torlódás.

0: Részben a bámészkodók miatt, részben azért, mert nagyon sokan indulnak ezen a hétvégén is a Balaton felé. Vissza a fővárosba tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton a Salgótarjáni utcánál, ezért a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két belső sáv járható, a Salgótarjáni utcát pedig lezárták a Hungária körútnál, így az Asztalos Sándor út felől a Zsák utca lett. Míg a 20. kerületben az Előd utcában a Török Flóris utca és a Fészekrakó utca közt félpályás az útzár, mert felújítják a csatornát. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
2: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Önök a Sláger napközben hallgatják, ahol hamarosan érkezik a legfrissebb információkkal Zsuposági, és hát mindeközben ugye Veszprémben tartanak a Veszprém Fest fantasztikus programjai. Ma este a Kraftwerk lép majd színpadra, viszont mivel a meteorológusok esőt ígértek Veszprémre ma estére, ezért nem a História kertben, hanem a Veszprém arénában lesz majd a koncert, úgyhogy oda menjenek. Holnap pedig a Pink Martini koncertje zárja majd a programsorozatot. Itt a Sláger FM-en pedig lassan zárjuk mi is az óránkat, Lucky című dalával, de előtte még szól Dermot Kennedy-től a Kiss Me.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük. Seal 15 év után visszatér hozzánk. Seal koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki.
3: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
4: A Kotányi az örömteli főzéshez szolgáltat inspirációt. Minőségi fűszereinkkel garantált a siker minden konyhában. Hosszantartó íz, intenzív aroma, végtelen kombináció bármilyen ételhez. Ez a Kotányi. Termékeinket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
5: Két este a Bagosi Brothers Company-val a Budapest Parkban. Augusztus 21-én népzenei műsorral, 22-én pedig eredeti Bagosi koncerttel készülnek a srácok. 21-én a koncert után táncházak hajnalig. Bagosi Brothers Company, augusztus 21-22. Jegyek budapestpark.hu.
6: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élőzenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
8: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
2: A kicsik pedig elmondják.
9: És a foci világbajnokságon kinek drukkolsz?
10: Igazából mindegyik ilyen nagy válogatottnak.
9: Töröd föl a könnyeket a szemedből.
10: Borzasztó.
9: Borzasztó.
10: Borzasztó.
9: Nem szereted?
10: Szerintem semmi értelme.
11: Ez egy női meglátás volt.
10: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Részben leállnak az elektronikus közigazgatási szolgáltatások a hétvégén. Az alacsony vízállás miatt nem érik el a Duna-deltát a Budapestről induló sétahajók, és továbbra is várja a túlárazott duggulás elhárítás károsultjait a rendőrség. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják, Zsupos Ági vagyok. Karbantartás miatt július 18-án és 19-én szombaton és vasárnap részben leáll az e-közigazgatási rendszer. Egyes szolgáltatások időszakosan nem lesznek elérhetők, valamint szünetelnek azok az elektronikus ügyintézési felületek, amelyek digitális állampolgár vagy KÜ azonosítást használnak. A központi kormányablakban ezen a hétvégén kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, minden más ügyintézés szünetel. Az ügyfélszolgáltatás július 20-án hétfőn a megszokott működési rendszerint folytatódik. Az érintetteknek ezért érdemes az elektronikus ügyintézést még a hétvége előtt elvégezniük. A Duna rendkívül alacsony romániai vízállása miatt több Budapestről induló sétahajó nem éri el a Duna deltát, az utasokat onnan buszokkal szállítják tovább. A hajótársaságok pedig bukaresti városnézéssel helyettesítik az eredeti programokat. A román bolgárkom közlekedés is leállt, a gabonával megrakott uszályok pedig nem tudnak elindulni. A vízhiány a mezőgazdaságot is érinti, mert a szivattyú telepek működéséhez szükséges szint alá csökkent a folyó vízállása. A hidrológusok további apadásra számítanak. Továbbra is várja a rendőrség azok jelentkezését, akik indokolatlanul magas összeget fizettek dugulás elhárításért, és Erdei Alfréd nevére kiállított számlát kaptak. A hatóság korábban Tökölön, Szigetszentmiklóson és Halásztelken tartott összehangolt akciót, amelyben három férfit őrizetbe vettek, és több mint 1 millió forint készpénzt foglaltak le. A gyanú szerint a csoport interneten szerzett ügyfeleket, majd a munka elvégzése után a piaci ár többszörösét kérte el. Egy károsult 200 000 forintos számláról számolt be. A nyomozás eredményességéhez további sértettek jelentkezését várják. Karbantartás miatt holnaptól augusztus 10-ig módosul a H6-os, vagyis a Ráckevei hév közlekedése. A szerelvények ebben az időszakban csak a budapesti közvágóhíd és Szigetszentmiklós gyártelep között járnak. A budapesti közlekedési központ tájékoztatása szerint a kimaradó szakaszon volánjáratokkal lehet utazni. A buszok a munkálatok idején a megszokottnál sűrűbben és a meghosszabbított útvonalon közlekednek. Az érintett utasoknak ezért indulás előtt érdemes tájékozódniuk az ideiglenes menetrendről és az átszállási lehetőség. Augusztus 31-ig pályázhatnak kerékpárvásárlási támogatásra a 14 és 23 év közötti első kerületi fiatalok. Az önkormányzat közlése szerint az első pályázatokról már megszülettek a döntések, de továbbra is várják a jelentkezéseket. A támogatás új és használt kerékpárvásárlására egyaránt felhasználható. Hagyományos kerékpár esetében a vételár legfeljebb felét, maximum 100 000 forintot térítenek meg. A pályázat részletes feltételeit az első kerületi önkormányzat honlapján érhet. A héten egy daru emelte vissza eredeti helyére a budapesti városháza felújított óratornyát. Az óratorony Budapest egyik ikonikus épületét koronázza, és hosszú idő óta a belváros meghatározó látványeleme. A restaurálás során megújították a tornyot, amely most ismét elfoglalta helyét. A fővárosi önkormányzat közlése szerint a visszaemelés a folyamatban lévő felújítás egyik látványos állomása volt. Forró nyári időben telik a kora délután, a délies szél élénk lökésekkel kíséri a forróságot. Napközben csapadékra nem kell számítani, és a maximum hőmérséklet 34-35 fok körül lesz.
14: Ági, köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Ugye az M7-esen korábban volt egy baleset a Budapest felé vezető oldalon, a 30-as Martonvásár csomópont előtti szakaszon. Egy kamion borult az árokba, a külső és a leállósáv továbbra is le van zárva, és csak arra szól a haladás, de már a másik oldalon is feltorlódtak a járművek. A fővárosban pedig baleset miatt lezárták a második kerületben a Rómer-Flóris utcát a Szemlőhegy utcánál, ezért jelenleg a 91-es és a 291-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Cimbalom utcát és a Margit körút közti megállókat. A hatodik kerületben a Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás az útzár burkolatjavítás miatt, várhatóan ez a változás egészen vasárnap reggelig lesz érvényben, a változó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Lezárták a hatodik kerületben a Bajza utcát az Andrássy út és a Déli Báb utca között, mert javítják a burkolatot, a Déli Báb utca és a Benczúr utca közti szakasz egyirányúsága pedig megváltozott, úgyhogy itt nagyon figyelmesen közlekedjenek. A Rottenbiller utcában pedig a Barostéri felüljáró előtt a csatornát építik át, úgyhogy itt is lezárták a külső sávot. Jó utat!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: Üdvözlet, én Kiskata vagyok, és folytatódik a sláger napközben 4-5 perccel 1 óra után is forognak a legnagyobb slágerek, és a koncertélmények nyara is folytatódik. Fatboy Slimmel megyünk tovább, jön a Rockefeller Skank, de előtte The Weeknd dala.

0: Hey guys, it's Taylor.
1: It's me,
0: Taylor.
2: Hi. Yes. A Sláger FM. Minden, amit szeretnél.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Taylor Swift dala forgott, ez volt az Anti-Hero, és hát az énekesnő akkor is ellopja a showt egy esküvőn, amikor nem ő a mennyasszony, ugyanis képzeljék, nemrég újdonsült férjével, a sportoló Travis Kelce-vel egy esküvőn vettek részt, már a sajátjuk után, és hát ezen a bizonyos esküvőn állítólag nem a mennyasszony és a vőlegény, hanem Taylor Swift gyűrűje volt, a sztár óriási gyémántjáról szinte több fotó készült, mint a szertartásról. No de itt Budapesten, a Fővárosi Állat és Növénykertben is rengeteg fotó készült már, egyik másik fotóról pedig még a történelem is visszaköszön, hiszen az állatkert idén ünnepli ugye a 160. születésnapját, ezen a hétvégén pedig lehetőségünk lesz rá, hogy játékosan megismerjük az elmúlt 160 év történelmét. Kiderül, hogy mikor érkeztek meg a ma már ikonikusnak számító állatok, és hogyan formálták a történelmi események az intézmény fejlődését, és hogy milyen változásokon ment keresztül az intézmény. Napközben 4 helyszínen tartanak majd rövid előadásokat, a Fálcánház, a Szarvasház, az Elefántház, valamint a Bagolyvár múltjáról és jelenéről. Szóval, ha tehetik, ezen a hétvégén is látogassanak el ide. Mi pedig az FLM dalával pörgetjük tovább a délutánt, jön a Ráncok a szemem alatt, de előtte az Inexistől szól a Need You Tonight.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Szamber vadonatúj dala forgott, ez volt a Home Wrecker, amit minden bizonnyal a Szigeten is eljátszik majd nekünk, mert hogy a Sziget egyik fellépője lesz Szamber, és hát érdemes lesz a következő hetekben az ő dalaira is vadászni, hiszen a koncertélmények nyarán akár az ő szigetes koncertjére is bezsebelhetnek tőlünk belépőjegyet, de Moby, Pitbull, Louis Capaldi, Lenny Kravitz, Seal koncertjén is ott lehetnek, nem is beszélve Zara Larssonról, Natasha Bedingfieldről, a Florence and the Machine-ről, a Morcsibáról vagy a Faithless-ről, mindig legyenek hát résen és időben csörögjenek. 0630303095, ezt a számot kell hívni, amikor meghallják a felhívást, és két kérdésre válaszolva bezsebelni a koncertbelépőket. Most azonban megnézzük, hogy hogyan alakul a közlekedés és az időjárásunk ezen a hétvégén, utána pedig jön majd Camila Cabello és Shawn Mendes közöse, a Señorita. De előtte nézzük, hogy alakul az időjárásunk ezen a hétvégén. Már most nagyon meleg van, odakint ki is adták a másodfokú figyelmeztetést a hőség miatt. 34 fokot mutat jelenleg a Sláger FM hőmérője, és ez még emelkedhet. 35-36 fok lehet a legmelegebb órákban. Fölöttünk csak fátyol felhő van, egyelőre, ebből esőre nem kell számítani, az esti órákban azonban gomolyosodni kezd a felhőzet, és záporzivatar is érkezhet az éjjeli órákban. Holnap azonban megint csak kicsit felhős, kicsit napsütéses, nagyon meleg és nagyon szeles időre számíthatunk, szombaton 33-34 fok körül alakul majd a csúcs, a délutáni órákban pedig akkor is felhősödés kezdődik, és elszórtan jöhet majd eső. Egyre többen autóznak a fővárosban úgy, hogy már kezd bedugulni a Kiskörút az Astoria felé mindkét irányból, de akadozik a haladás a Rákóczi úton is a Blahalujza térnél, és sokan hajtanak a Széll Kálmán tér környékén, illetve a Margit körúton, a Margit híd felé. Városon kívül pedig az M5-ösön van nagyobbacska torlódás a Budapest felé vezető oldalon, ugyanis a 44-es Dabas Albert Irsa csomópontnál a burkolati jeleket festik. Egy sávra szűkült a pályaszakasz, itt 4-5 kilométer jelenleg a torlódás. Vissza a fővárosba, a 11. kerületben a Fehérvári úton, a Hausmann Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt, a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé szintén lezárták a belső sávot. A 18. kerületben pedig lezárták a Petőfi utcát felújítás miatt. Itt az érintett BKK járatok is terelve közlekednek. A 2. kerületben a Szépvölgyi úton, a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat, mert építik a gázvezetéket, a Bécsi úton és a Vörösvári úton pedig kifelé a csomópontnál csak egy sáv járható, mert javítják a csatornát. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ez volt az Alcazárdal a Crying at the Discotheque itt a Sláger FM-en, és hamarosan jönnek a friss információk, hiszen 2 perccel járunk 2:45 után, viszont hírek érkeztek az Erzsébet kilátóról is, ugye súlyos problémák miatt zárhatják be hosszú időre Budapest egyik legismertebb turista célpontját, a Jánoshegyen. A friss szakértői vizsgálatok alapján az épület életveszélyes állapotba került, viszont nemrég kiderült, hogy a közel 115 éves kilátóról már annak idején az átadásakor is sejtették a szakemberek, hogy gyorsan fog romlani az állapota. Ugyanis az eredeti tervekben szerepelt egy tető, ami végül nem készült el, ezért évtizedeken keresztül beszivárgott a csapadék az épület szerkezetébe. A beázásokat pedig már 1923-ban feljegyezték, és akkor is figyelmeztettek arra, hogy a nedvesség károsítja a szerkezetet. Hát úgy tűnik, hogy eddig bírta, a helyreállítás várhatóan több évig tart majd, úgyhogy addig nélkülöznünk kell Budapest egyik legismertebb kilátóját. No de itt a Sláger FM-en készülünk egy kicsit a holnap utáni foci VB döntőkre. Ugye holnap játsszák a bronzmérkőzést a franciák és az angolok, a döntő pedig Spanyolország és Argentína között dől majd el vasárnap este. Úgyhogy erre hangolunk Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion és AI közösével. Érkezik a DNA More Than a Game, de előtte a Hooligans-től szól a félember. Hey.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz. Moby. Most pedig irány a sziget. Faithless. Morcsiba. Zara Larsson. Natasha Bedingfield. Somber. Luis Capaldi. Put on my love. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
2: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
2: Velem, Mautner Zsófival.
1: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
1: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket, és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu per
5: Legjobb, legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána, ledszóli.hu.
6: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
7: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
8: A Praktikerben.
7: Júliustól.
8: Júliustól.
7: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és szauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
10: Kult, szín, tér, 10 este, 10 előadás, 10 különleges élmény Keszthelyen, a Festetics Kastély parkjában július 17-től 26-ig. Jegyek a jegyszeregy.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor kult, szín, tér.
0: Sláger FM. A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Új alelnököt neveztek ki a Nemzeti Kulturális Alap élére. Feljelentést tett a kormány a kréta rendszer beszerzései miatt, és megtalálták a Balatonban eltűnt kajakos holttestét. 14 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Matyacsovszky Zsolnai Bencét nevezte ki Tar Zoltán kulturális miniszter a Nemzeti Kulturális Alap alelnökének. Az új vezető korábban a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány ügyvezetője, a Pintér Béla és Társulata produkciós vezetője, valamint a Katona József Színház munkatársa volt. Kinevezésével párhuzamosan folytatódik az NKA támogatásainak átvilágítása. A vizsgálat részeként 806 pályázót szólítottak fel arra, hogy 15 napon belül részletesen számoljanak be a korábban kapott támogatások felhasználásáról. Az ellenőrzést az új alelnök, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársai végzik. Feljelentést tett a kormány a Kréta, a Neptun és az állami iratkezelő rendszerek beszerzései miatt. A közlés szerint 2019 óta összesen több mint 100 milliárd forint értékben kötöttek szerződéseket ezekre a rendszerekre. A megállapodások jelentős részénél nem volt valódi verseny. A szolgáltató egyedüli ajánlattevőként nyert. Csak az idei év első négy hónapjában 17,2 milliárd forint értékben születtek új szerződések. Ebből 13,5 milliárd forintnyit áprilisban 5 eljárásban ítéltek oda. A kormány ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, az ügy részleteit a nyomozóhatóság vizsgálja. Megtalálták annak a 34 éves tatai férfinak a holttestét, aki múlt vasárnap tűnt el a Balatonban. A kajakost a légirendészet pilótái találták meg a hét közepén. A férfi Balatonlelléről Balatonszepezre vezet, majd telefonon beszélt a feleségével, és visszaindult, de nyoma veszett. Kajakját a Holmiával még aznap megtalálták a két település között. A tavon akkor másodfokú viharjelzés volt érvényben. A keresésben több hajó és helikopter is részt vett. A haláleset körülményeit a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság közigazgatási eljárásban vizsgálja. Július 19-től vasárnaptól a fővárosi szakaszon, főként Kőbánya-Kispest állomáson és környékén folytatódik a Budapest-Záhony vasútvonal felújítása. A MÁV ágyazatot cserél, vágányokat épít át, és elhasználódott váltókat újít fel. Kőbánya-Kispesten az utastájékoztatási rendszert és az állomás környezetét is fejlesztik. A munkák célja a sebességkorlátozások megszüntetése, a meghibásodások csökkentése és a kiszámíthatóbb közlekedés. A felújítás miatt jelentős menetrendi változásokra, rövidített útvonalakra és terelésekre kell számítani. A korlátozások az Intercity, valamint az Z50-es, S50-es és G43-as járatokat is érintik. Holnap reggel 9 órától ismét várja a látogatókat a Bókai kerti strand. A hétvégétől a nagymedence már használható lesz, az új gyerekmedence megnyitására azonban még várni kell. A kisebbeknek kialakított medencét a használatba vételi engedély kiadása után adhatják át. Az önkormányzat közlése szerint a medencetér kialakítása a Bókai kert átfogó fejlesztési programjának része. A cél, hogy a következő években még több szolgáltatást kínáló közösségi tér jöjjön létre. A strand a hét minden napján reggel 9-től este 7 óráig tart nyitva. Vételkörzetünkben sok napsütésre és többnyire száraz utakra számíthatunk. Mivel a hőség miatt tompulnak a reflexeink, az utakon tartsák meg a szokásosnál nagyobb követési távolságot. Délután csapadékot nem ígértek a legtöbb helyen a meteorológusok. Extrém magas az UV-sugárzás is, és 34-35 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Kitart a kánikula.
8: Köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mire számíthatnak azok, akik útra kelnek. Nos, az M5-ös autópályán továbbra is nagyon nagy a torlódás, a 44-es Dabas Albert Irsa csomópontnál ugyanis egy sávra szűkült az út, mert festik a burkolati jeleket. 4-5, majdnem 6 kilométernyi itt a torlódás. Az M7-esen pedig a Budapest felé tartó oldalon Martonvásár magasságában árokba hajtott egy kamion, ezért a külső és a leálló sáv továbbra is le van zárva a 32-es kilométernél. Itt is 3-4 kilométer a torlódás. Az ellenkező oldalon pedig sokan indultak a Balaton felé, már az M1-es, M7-es elválástól telítettek a sávok, úgyhogy az arra indulók számítsanak hosszabb menetidőre. A fővárosban pedig baleset történt a Hegyalja úton befelé az Alsóhegy utca után, de baleset nehezíti a közlekedést az Üllői úton is befelé a Nagyvárad tér után, és akadozik a haladás a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Rákóczi úton Ablahalújza térnél, úgyhogy elkél a türelem az utakon ma is, vezessenek hát óvatosan, és hogyha önöknek is van olyan infója, amit hasznos lenne tudni a többi autósnak, írjanak. A számunkat tudják.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Csodás délutánt és jó rádiózást kívánok önöknek így pénteken, kitartást, amíg tart a munkaidejük ebben a kánikulában. Lola Young Messi című dala frissít bennünket már is, de előtte a Hurts és Purple Disco Machine közöse a Wonderful Life forog.
0: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Gracie Abrams dala szólt, az énekesnőnek pedig éppen ma hajnalra jelent meg a harmadik albuma, ami saját bevallása szerint egy kicsit kevésbé naplószerű és sokkal érettebb, mint a korábbi két lemeze. 26 éves énekesnő úgy érzi, hogy egyre jobban érti azokat az embereket, akiknek a dalai szólnak. Hát, ez az élettapasztalat. Vácon pedig megtapasztalhatjuk ezen a hétvégén, hogy milyen a váci vigalom. Ennek az egész hétvégét felölelő programsorozatnak a története 1993-ban kezdődött, akkor tartották először ezt a kulturális kavalkádot. Ma este 5 órakor kezdődik a nyitóforgatag, amit 6 órakor a Váci Ifjúsági Fúvószenekar koncertje követ majd a főtéri színpadon, de lesz nyitó hangverseny a Fehérek templomában és a Rokomotív BT koncert a Dunaparti nagy színpadon, úgyhogy helyszíntől helyszínig futhatunk, sőt a Konyhazenekar is koncertezik még ma este, 9 órakor pedig korál koncert lesz Balázs Fecó emlékére. Aztán szombaton gyerekprogramokkal indul a nap, az Alma együttes érkezik, a gyerekudvaron óriás táblajátékok várnak a kicsikre, de lesznek meseelőadások, táncbemutatók, este pedig a Full Moon és Karamell is koncertezik majd, és még vasárnap is folytatódnak a programok, úgyhogy az egész hétvégét érdemes Vácot tölteni. A programok ingyenesek, úgyhogy jó szórakozást kívánok. Itt a Sláger FM-en pedig már is érkezik Geszti Péter és a Mindenki legyen rohadt gazdag. Remélem, hogy nekem sikerül elindítani a dalt, mint ahogy Somogyi Zoli kollégámnak reggel nem sikerült, bár szerette volna. Előtte azonban szól a Pet Shop Boys-tól a Best and Girls.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Jazz Glyn dala forgott, és hír érkezett az országos rendőrfőkapitányságtól, mert hogy ismét támadnak a csalók. SMS üzenetben közlekedési jogsértés miatt keresik meg az érintetteket, megadva egy a büntetés befizetéséhez és ügyintézéshez szükséges linket, ami azonban egy adathalász link, úgyhogy véletlenül se kattintsunk rá. A rendőrség továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést. Jó, legyünk mindig résen, és legyenek résen akkor is, hogyha szeretnének koncertre menni még idén nyáron. Nézzük, milyen belépőink vannak. Van még Lenny Kravitz, Seal, Pitbull koncertjére belépünk, de érkezik hamarosan Budapestre Moby is egy koncerttel, az ő buliára is szeretnénk elvinni hallgatóinkat, és hát a Szigetre is, mert hogy ott a legnagyobb

0: Nagyobb az egy négyzetméterre jutó koncertek száma. A Faithless, Morcsiba, Samber, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Louis Capaldi és a Florence and the Machine koncertjén is ott lehetnek, ha résen vannak. Itt a Sláger FM-en pedig, amíg várunk a nyerőd, arra elmondom, hogy most hogy alakul a közlekedés, utána pedig jön majd a Cat Side dala, ha Gabriella. No, de még a dal és a közlekedési infók előtt megnézzük azt is, hogy milyen időjárásra számíthatunk ezen a hétvégén. Na, hát szombatra és vasárnapra is jut egy-egy hideg front. Szombatra virradóan vonul át az első, napközben viszont már újra a napsütésé lesz a főszerep. Aztán vasárnap este jön a következő hideg front. A csapadék főleg éjszakára korlátozódik, így kevésbé lesz látványos a változás, és a hőmérséklet értékek sem sokat változnak. Ugye most 35 fok van odakint, holnapra 33-34, vasárnapra pedig 34-35 fokot ígérnek a meteorológusok. És már is mondom, hogy mi a helyzet az utakon. Egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot a Kerepesi úton befelé a Dózsa-György út előtt, illetve beindult a délutáni csúcs, úgyhogy lassú a haladás a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, a Kerepesi úton kifelé a Hungária körút közelében, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, de a Rákóczi úton a Blaha Lujza térnél szintén sokan hajtanak. Figyeljünk arra is, hogy a 6. kerületben a Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás az útzár, mert javítják a burkolatot, lezárták a 6. kerületben a Bajza utcát, az Andrássy út és a Délibáb utca között ugyancsak burkolatjavítás miatt. Itt arra is figyelni kell, hogy a Délibáb utca és a Benczúr utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott. A Bécsi úton és a Vörösvári úton pedig kifelé a csomópontnál csak egy sáv járható, mert itt javítják a csatornát, míg az 5. kerületben a Nádor utcában a Vigyázó Ferenc utcánál a forgalom a parkolósávban tud csak haladni felújítás miatt. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Ki gondolta volna, hogy Damiano David ennyire romantikus tud lenni? Ez volt a Born with a Broken Heart itt a Sláger FM-en. 10 perccel járunk 3 óra előtt, úgyhogy lassan jön a friss információkkal Zsupos Ági, mi pedig megünnepeljük azt, hogy itt a hétvége nagy ajándék ez azoknak, akik nem éppen a nyári szünetet élvezik. Úgyhogy meghallgatjuk a Kocintóst, jön Dr. Béres, Varga Viktor és Biga közöse itt a Sláger FM-en.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak a Sláger FM-en. Ricky Martin, Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, a nyár legnagyobb koncertjei. Egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap a Sláger FM-et, mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény. Sláger FM. Minden, amit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük!
2: A hazai musical játszás legnagyobbjai Whitehorn Broadway slágereivel. Wonderland Musical a Margit szigeten. Jenes Kitti, Sándor Péter, Jan Zakata, Vágó Zsuzsi, Szemenyei János és Mészáros Árpád Zsolt az Alice Csodaországban zenés változatában július 31-én és augusztus 1-én. Margit szigeti színház.hu.

0: Fények, ritmus, víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája. Egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
1: A Spondabot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
2: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
3: A Kotányi az örömteli főzéshez szolgáltat inspirációt. Minőségi fűszereinkkel garantált a siker minden konyhában. Hosszantartó íz, intenzív aroma, végtelen kombináció bármilyen ételhez. Ez a Kotányi. Termékeinket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
0: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szil koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
6: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
7: Az Európai Bizottság szerint reformok indultak a jogállamiság helyreállítására. Energetikai korszerűsítés indul 20 mentőállomáson, és ősszel megnyílhat a Flórián téri felüljáró északi oldala. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják, Zsupos Ági vagyok. Intenzív reformokat indított az új magyar kormány a jogállamiság helyreállítása érdekében, áll az Európai Bizottság idei jogállamisági jelentésében. A dokumentum szerint több jogszabályi változtatás is előre haladt a helyreállítási tervről, valamint az uniós források feltételeiről folytatott párbeszéd nyomán. További alkotmánymódosítások előkészítése is folyamatban van, ezek az igazságszolgáltatást, a korrupció ellenes intézményrendszert, valamint a fékek és ellensúlyok működését érintik. Összesen 1 milliárd 250 millió forintból korszerűsítenek 20 mentőállomást az Országos Mentőszolgálat programjában. A fejlesztés egyik helyszíne a Kecskeméti mentőállomás lesz. A beruházások során felújítják az épületek hőszigetelését és nyílászáróit, korszerűsítik a fűtés és hűtési rendszereket, valamint energiahatékony villamos hálózatokat alakítanak ki. Több helyszínen napelemeket is telepítenek. A cél az energiafelhasználás és a környezeti terhelés csökkentése, valamint a gazdaságosabb működés. A program Balassagyarmat, Békés Csaba, Debrecen, Eger, Miskolc, Szolnok és Tatabánya mentőállomását is érinti. A munkák a következő években valósulnak meg. A fővárosi főügyészség helyt adott Szakács István gyanúsítás elleni panaszának, ezért a fideszes influencer már nem gyanúsított. A férfit korábban terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt hallgatták ki. Az ügyészség szerint a rendelkezésre álló bizonyítékok nem alapozták meg a gyanúsítás közlését. Ugyanakkor a nyomozás megindításához szükséges egyszerű gyanú fennállt, ezért jogszerűnek minősítették a férfi lakóhelyén végrehajtott kutatást, lefoglalást és motozást. Az ezek ellen benyújtott panaszt elutasították. A nyomozás továbbra is folyamatban marad. Bérházzá alakíthatják a 4. kerületi Megyeri út 45 szám alatti 19 éve használaton kívüli iskolaépületet. A fővárosi önkormányzat tervei szerint az ingatlanból magas energiahatékonyságú, közel zéró kibocsátású lakóépület lehet, amelyben 48 bérlakást alakítanának ki. A lakásokat elsősorban a kerületben dolgozó családoknak szánják. A beruházás Európai Uniós források bevonásával valósulhat meg, és mintaként szolgálhat más üresen álló budapesti épületek fenntartható megtartó hasznosításához is. A telepítési tanulmánytervet augusztus 3-áig véleményezhetik a lakosok. A jelenlegi ütemezés szerint nyár végére befejeződhetnek a Flóriántéri felüljáró főbb felújítási munkálatai, az északi hidat pedig ősszel megnyithatják a forgalom előtt. A beruházás műszaki készültsége július végére várhatóan meghaladja 90%-ot. Elkészült az Árpád híd felőli hídfő új szerkezete, miközben a Szentendrei út felőli hídfő építése is zajlik. Folytatják a szigetelést, a vízelvezetés kialakítását és a korlátok beépítését. Augusztus közepéig az új aszfaltrétegek is elkészülhetnek. A megnyitás után már csak kisebb javítások és a felszíni csomópont helyreállítása marad hátra. Úgy tűnik délután kitart a kánikula, gyengén felhőség mellett vételkörzetünkben a munkából hazaindulók teljesen száraz burkolatra számíthatnak, a légmozgás pedig továbbra is élénk. Extrém magas az UV-sugárzás több területen, ami szépen lassan, hamarosan csökkenni fog, de azért vigyázzanak bőrük egészségére. A mai nap legmagasabb értéke 34-35 fok lesz.
8: Ági, köszönjük szépen a híreket, már mondom is, hogy mi a helyzet az utakon. A 77-es számú főúton két baleset is történt, Veszprémnél az 1-es kilométernél két személyautó ütközött össze, Pulánnál pedig a 25-ös kilométernél három jármű karambolozott, mindkét helyszínen félpályás korlátozás van érvényben. Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Martonvásári csomópont előtt árokba hajtott egy kamion, itt a külső és a lállósáv továbbra is le van zárva, az ellenkező oldalon pedig a Balaton felé indulók sokassága miatt sult le a haladás, már az M1-es M7-es elválástól telítettek a sávok. A fővárosban pedig számítsunk rá, hogy a 6. kerületben a Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás az útzár, mert javítják a burkolatot, itt a váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti, de lezárták a 6. kerületben a Bajza utcát, az Andrássy út és a Déli Báb utca között, mert itt is burkolatot javítanak. És van egy előrejelzésünk is, ma este 5 órától a 13. kerületben a Párkány utcát, a Süllő utcánál építkezés és felújítás miatt fogják lezárni. Úgyhogy 5 óra után arra ne hajtsanak. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok!
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
8: Önök a Sláger napközben hallgatják, én Kiskata vagyok, és nem elfelejteni, hogy tart a koncertélmények nyara, mindig megéri résen lenni, és hogyha táncolni szeretnének, akkor is bízhatnak bennünk, Olivia Dean érkezik, és a Man I Need, de előtte a Maroon 5 és Lisa közösen.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és ez volt Irene Cara dala, a Flashdance, What a Feeling! Ez pedig a sláger napközben. Na hát, aki holnap a Várkert Bazár Glorietjén sétálgat, minden bizonnyal úgy kiált majd fel, hogy micsoda látvány, micsoda hangzás, mert hogy ismét vár bennünket a zenél, a Vár Zenélő Budapest program mini koncertje. A Várkert Bazár Glorietjén szombat este 5 órakor és fél 6-kor is. Ezen az ingyenes programon is itt jön a micsoda látvány rész. Huszárruhás részfúvósok játszanak majd nekünk, és hogy mit? Micsoda hangzás, reneszánsz és barokk darabokat, részfúvós hangszereken. A zenészek hagyományőrző ruhája a budai vár legszebb korszakát idézi majd meg. Másnap pedig, vasárnap, a Canfuoco Clarinet Quartet muzsikál majd nekünk, ők azonban nem a Glorietnél, hanem a Lovardánál. Ők a magyar romantika legszebb darabjait mutatják majd be. Virtuóz műsoruk különleges zenei kaland lesz a hallgatóság számára. Természetesen a koncertek ingyenesek, úgyhogy ott Tali. Itt a Sláger FM-en pedig a Coldplay dalával megyünk tovább, a Feels Like I'm Falling in Love érkezik.
1: Hello, we're Coldplay.
2: Ez a
3: Sláger FM.
2: Minden, amit szeretünk.

magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Britney Spears-től szólt a Baby One More Time itt a Sláger FM-en. 4 perccel járunk 3:30 után, úgyhogy lassan elindul hazafelé az autósok tömkelege. Hamarosan mondom, hogy most merre mi a helyzet az utakon, de hogyha tudnak egy közlekedési információval hozzájárulni ahhoz, hogy a többieknek zöggenőmentes legyen a hazaútja, akkor tegyék meg. 0630 30 30 95 8, ide várom a közlekedési információkat. És már is hozom Alex Warren dalát, aki ugye a tavalyi nyarat uralta Ordinary című dalával, és hát idén évelején megjelent a Fever Dream, ami már azelőtt sláger lett, hogy egyáltalán megjelent volna. A sztár ugyanis a közösségi oldalain kezdte beharangozni ezt a szerzeményt, a fülbemászó dallam pedig megtette a hatását, és egy pillanat alatt eluralta a TikTok videókat. No, de most hamarosan teljes egészében meghallgatjuk. De előtte még szót ejtünk az időjárásról. Nagyon meleg van odakint, a Sláger FM hőmérője szerint 36 fokot mérhetünk itt Budapesten, Veszprémben azonban csak 32 fok van, ott egy picit felhősebb is az ég, az esti órákra pedig csapadékot ígérnek a meteorológusok, mert ugye elér bennünket egy hidegfront, ami miatt Veszprémben már olyan 6-7 óra körül, itt a fővárosban majd csak este 9-10 óra körül jöhet csapadék, holnap azonban megint napsütéses és nagyon meleg idő vár ránk, 32-33 fokkal. És már is mondom, hogy mire számíthatnak a közlekedők. Budapesten történt egy baleset a Nagyszőlős utcában, kifelé a Karolina út után a külső sávban. Telített sávokon autózhatunk a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, illetve a Rákóczi úton a Blahalújza térnél, de akadozik a haladás a pesti alsórakparton a Margit hídtól az Országházig, valamint a Széll Kálmán tér környékén. Városon kívül pedig Veszprémnél a 77-es számú főúton történt egy baleset az 1-es kilométernél. Itt 2 személyautó ütközött össze, félpályás korlátozás van érvényben. Vissza a fővárosba figyeljenek arra, hogy a 20. kerületben az Előd utcában a Török Flóris utca és a Fészekrakó utca közt lezárták a félútpályát, mert felújítják a csatornát, az Üllői úton pedig a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárás nehezíti az autósok dolgát csatorna karbantartás miatt, és dolgoznak a 2. kerületben a Szépvölgyi úton és a Virág Benedek utcánál, a forgalom egy sávon váltakozva halad, jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek, a 20. kerületben pedig a Virág Benedek utcában tart a felújítás, úgyhogy egyirányosították ezt az útszakaszt a Pacsirta utcától egészen a Székely híd utcáig. Vezessenek óvatosan!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Dua Lipa énekelt nekünk, ez volt a Don't Start Now. Emlékeznek még Pablóra, a kis tigrisre? Na, a kis tigris, mert nem is olyan kis tigris, de még mindig ifjoncnak számít jelenleg, a veresegyházi medve otthonban élvezi az életet, viszont elkészült a genetikai vizsgálata, és hát kiderült erről a kalandos életű kis tigrisről, hogy tiszta vérű, jószág, hamisítatlan, szibériai tigris. Bár az első genetikai vizsgálatoknál fölmerült a lehetőség, hogy valamilyen kevert fajta lehet, de nem, kékvérű a macsek. A vizsgálatot egyébként a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Genetikai és Biotechnológiai Intézete végezte, a kutatóknak pedig az összehasonlítás alapját képező genetikai adatbázist is maguknak kellett létrehozniuk, hogy pontos eredményt kaphassanak. Na hát kívánunk ennek a gyönyörű szibériai tigrisnek, Pablónak, aki most már mindig a mi kis tigrisünk marad, nagyon boldog életet, hogyha a veresegyházi medve otthonban járnak, akkor mindenképpen látogassák meg, akár ezen a hétvégén is. Én pedig mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, és elbúcsúzom, hiszen mindjárt 4 óra lesz, indul a slágerlista, Kisorsi, Kisó és Kovács Áron érkezik már is, velem pedig legközelebb hétfőn találkozhatnak, de továbbra is füleljenek nagyon, mert a koncertélmények nyara tart itt a Sláger FM-en. Rengeteg koncertre szeretnénk még önöket elvinni ezen a nyáron, úgyhogy mindig legyenek résen, és időben hívják a 0630303095-8-at, hiszen mindig a harmadik telefonáló az, aki zsebre teheti a koncertbelépőket, ha tud két kérdésre válaszolni. Én pedig zsebre teszem a kezem, és fütyörészve indulok haza, tegyenek így önök is, kísér bennünket Well Hello Odaút című dala. Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra.

0: lenni.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Változatosan. Sláger FM. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz. Moby. Most pedig irány a sziget. Faithless. Morcsiba. Zara Larsson. Natasha Bedingfield. Somber. I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
3: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
4: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
3: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
4: Tökéletes!
3: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
5: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
6: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
7: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező páron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
8: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
9: Ez a dal ismerős, ugye?
10: Haj, rózsa volnék.
9: Na és ez?
10: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
9: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
0: Sláger FM.
11: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Társadalmi egyeztetés indult a gyorshajtásról és az elektromos rollerekről. Új megbízott főigazgató vezeti a Bajcsi Zsilinszky kórházat, és az alacsony vízállás miatt változik több dunai hajójárat közlekedése. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtás, az illegális autóversenyzés és az elektromos rollerek szabályozásáról. A kezdeményezés célja a halálos és súlyos közúti balesetek számának csökkentése. Az emberek véleményt mondhatnak a gyorshajtás büntető jogi következményeiről, az ellenőrzési rendszerekről és a visszaeső szabályszegők szigorúbb szankcionálásáról. A kérdőív arra is kitér, hogy a bírságok összege igazodjon-e az elkövető jövedelméhez vagy a jármű értékéhez. Az egyeztetés része az is, hogy a közlekedési bírságokból származó bevételeket közlekedésbiztonsági fejlesztésekre fordítsák. Hermányi Zsolt belgyógyász szakorvos lett a budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet megbízott főigazgatója. Július 15-től tölti be a posztot. Az intézmény közlése szerint az új vezető célja az együttműködés, az átlátható működés és az összetartó szakmai közösség erősítése. Hermányi Zsolt 2007 óta dolgozik a kórházban, ahol korábban részlegvezető főorvos, orvosigazgató, osztályvezető főorvos, majd a központi rendelőintézet vezetője volt. Pályáját 1995-ben a Semmelweis Egyetemen kezdte. 4 szakvizsgával és PhD fokozottal rendelkezik. A betegellátás mellett oktatási és kutatási munkát is végez. Ismét elérhetők az MR diagnosztikai vizsgálatok a Szolnoki Hettényi Géza kórházban. Az intézmény tájékoztatása szerint kicserélték a készülék meghibásodott hűtési rendszerét, majd a sikeres próbaüzem után újraindították a vizsgálatokat. Az MR berendezés a hónap elején hibásodott meg. A javítás idején a fekvő és járó betegellátást más intézmények biztosították. A Duna extrém alacsony vízállása miatt több hajójárat módosított útvonalon közlekedik, illetve átmenetileg nem indul el. A Mahart Pest név tájékoztatása szerint július 22-ig a budapesti nappali Hop-On járat nem köt ki a Margit-sziget sportúszoda megállónál. Szünetel a Budapest Szentendre, a Budapest Visegrád és a Visegrád Esztergom járat közlekedése is. Nem indul el továbbá a visegrádi Hop-On járat, az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó sem. A társaság közlése szerint a többi budapesti hajójárat továbbra is fogadja az utasokat. A nyári szünet nem minden gyermeknek jelent pihenést. A felborult napirend, a ritkább kortárs kapcsolatok, a megnövekedett képernyőidő és az alvás ritmus elcsúszás a szorongást, ingerlékenységet is okozhat. A vakáció akkor támogatja a lelki jóllétet, ha nem teljesen szabálytalan, mondta el a Sláger FM-nek dr. Dura Monika, a budapesti Mindwell Pszichológiai Központ alapító vezetője.
13: Sok gyerek, hirtelen ráborul ez a sok szabadidő, meg felborulnak ezek a napirendek, ami ugye az iskola alatt elég adott. Ezért sok gyerek nem érzi magát ettől komfortosan, mert a napirend az mégiscsak valamilyen kapaszkodót ad. És hogy mire gondolok itt, hogyha napirendről szól mondjuk a nyári szünet, akkor arról tudunk beszélni, hogy a gyerekeket ne hagyjuk nagyon sokáig fent, reggel azért nem is korán, de azért legyen egy ritmus annak, hogy mikor ébrednek, hogy este el tudjanak aludni, és azért legyenek ilyen közös rituálék, hogy vagy a reggeli, vagy az ebéd az legyen közös, és amikor ugye újra visszakapcsolnak az iskolába, az megint egy ilyen napirenden alapul, és ez jó, hogyha nyárnak is van egy sajátos napirendje.
12: A szakértő szerint a nyári szünet kulcsa a rugalmas keretekben, a valódi pihenésben, az offline élményekben és a személyes kapcsolódásban rejlik.
7: A felhőtlen pihenés és az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
14: Köszönjük szépen a híreket. Nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Jan Csurák Bence. Szervusz, milyen híreid vannak számunkra?
15: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Pályakarbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonat közlekedésben. A Budapest-Vác-Szob vonalon a Vácra tartó S70-es vonatok 5 perccel korábban, óra 10-kor, illetve óra 40 perckor indulnak a nyugati pályaudvarról Vác felé. Vasárnapig dolgoznak a szakemberek a Veresegyházi vonalon. A vonatok csak Vác és Veresegyház között közlekednek. A pótlóbuszok Budapesten az Újpest központ metró megállótól indulnak. Új ütemhez érkezik a karbantartás a Ceglédi fővonalon. Vasárnaptól a Monori S50-es és a Lajos Mizsei S21-es vonatok a nyugati pályaudvar helyett csak Kőbánya Kispesti közlekednek és onnan is indulnak. Holnap kezdődik a karbantartás a H6-os Rászkevei hév vonalán. Csak a Közvágó híd és Sziget-Szent Miklós gyártelep között közlekednek a hév szerelvényei. Rászkevére a volán járataival utazhatnak. Jó utazást kívánok!
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most... Indul az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
17: Hello Los Angeles! Nem vagyok boldog. Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján a 2026-os év 29. adása. 28. nem is tudom. Itt van Orsi, a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig is. Itt vagyok én nagyon megütve, nagyon mélyen. Mondhat ez egy mélyütés. Szóval a hét sztárja Szolnoki Peti, Szolnoki Péter, akire egész adásunkban szeretettel emlékezünk, fájó szívvel és nagyon nehezen, mert személyesen ismertük, és sosem gondoltam, hogy ilyesmi szóba kerül az én életemben, hogy egy ilyen adást kell csinálnunk, de muszáj megcsinálnunk, mert rá kötelező emlékezni, és tudnotok kell, hogy nem csak nagyszerű énekes volt, nem csak a magyar könnyűzene egyik jellegzetes figurája, hanem jó ember, nagyon jó ember. A legjobbak közül van, akit ismertünk életünkben. 56 éves korában elhunyt, a mai műsorban rá emlékezünk. De természetesen a slágerlistával is haladunk, az Opelval is slágerlistában 40. helyen Selena Gomez és a Wolves.

0: 38. Miles Smith és a Stargazing két helyet javított, előtte Sushi és a Love Tonight visszatért a 39-re, Orsi pedig jön és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Nemrég ünnepelte 46. születésnapját Jessica Simpson, amerikai énekesnő, színésznő, divattervező. 2005-ben feldolgozta Nancy Sinatra 1966-os slágerét. A These Boots Are Made for Walking a Hazár megye lordjai című film betétdala volt. Ez jön most itt a Slágerfm-en.

Jessica Simpson és a These Boots Are Made For Walking. Köszönjük Korsunak, a Héjsztárja pedig szerintem a slágerlista történetének egyik legszomorúbb adása következik, ugyanis a Héjsztárja Szolnoki Péter. Ma rá emlékezünk. Hat éves korától zenei általános iskolába járt, 8 évesen pedig fuvolázni kezdett, amit aztán nyilván egész életében szeretettel használt. Sokáig nem énekesnek, hanem hangszeres zenésznek, egészen pontosan fuvola művésznek készült, ennyire komolyan vette ezt a hangszert. Klasszikus zenei képzést kapott, tehát nem volt hülye a zenéhez, már nem úgy, mint én, hogy csak úgy érzem, ő értette is. Később jazz és popzene és a dalszerzés is egyre fontosabbá vált számára. A fuvola mellett basszusgitározott, énekelt, zenét szerzett és hangszerelt is. Zongorázni is láthattuk egyébként itt-ott, tehát egy ilyen kis polihisztor volt a zenében. Szolnoki Péter halála nagyon friss, nagyon szívbe markoló, húsba vágó, de muszáj megemlékeznünk róla, mert nagyon rettenetesen szerettük és szeretjük. 37. közben a listán az Imagine Dragons és a Bones. Na, még ez is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! Például a 850 g-os élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi.
4: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
5: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfőshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól. Akár 10 év UV garancia. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
6: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
7: 188.
6: Hogy micsoda?
7: 188.
6: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
7: De ők biztosan tudnak. Mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
6: Kik ők?
7: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
6: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
8: Kult, szín, tér. 10 este, 10 előadás. 10 különleges élmény. Kest helyen, a Festetics Kastély parkjában július 17-től 26-ig. Jegyek a jegyszeret.hu-n, a Balaton Színházban vagy a helyszínen. Ha nyár és Balaton, akkor kult színtér.
9: A Kotányi az örömteli főzéshez szolgáltat inspirációt. Minőségi fűszereinkkel garantált a siker minden konyhában. Hosszantartó íz, intenzív aroma, végtelen kombináció bármilyen ételhez. Ez a Kotányi. Termékeinket keresd a Superbrands díjas Chef Marketnél. Chef Market. Hozzávalók éttermekbe.
10: Ez a dal ismerős, ugye?
11: Ha én rózsa volnék.
10: Na és ez?
11: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
10: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
1: A reklám után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most... Folytatódik az Opel Valli slágerlista. Slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 35.

0: Cyrus és a Flowers a 35. Ed Sheeran, a Bad Habits-el pedig a 36. Orsi jön, és hozza valamit a múltból, hogy fölrántsuk a zuhanógép orrát.
1: Visszapillantó.
2: Július 19-én ünnepli 69. születésnapját Patkó Béla Kiki. Zenei karrierje 5 évtizedet fog át, pályafutását ugyanis 1976-ban kezdte a Jeep zenekar énekes basszusgitárosaként, majd az első emelet frontembereként vált ismerté. Kiki ezúttal Vince Lilla partnereként érkezik, Júlia nem akar a földön járni, 1988-ból szól.

Bence, Lilla és Kiki, Júlia nem akar a földön járni, a zuhanógép orrát, hogy sikerült felállítani, abban nem vagyok biztos, de abban viszont igen, hogy folytatjuk a hivatalos magyar slágerlistát a kereskedelmi rádiók összesítés alapján, különös tekintettel a Sláger FM-re. A hét sztárja pedig a nemrég elhunyt, fájdalmasan fiatalon és egyáltalán Szolnoki Peti. Zenei szakközépiskolában katonazenésznek tanult, majd pályája elején hivatalos zenészként helyezkedett el. Tehát komolyan vette, amit csinált, nem csak bohóckodott ezzel az egész zené kérdéssel. Mondjuk ez azért hallható is volt, meg látható is. Mert ugye ennek megvan a hatása, ha valaki valamit komolyan vesz. Egy évvel az iskola elvégzése után a rendőrség zenekarához került. A Police Big Band tagjaként összesen 20 éven keresztül dolgozott rendőrzenészként. Na, tudtátok ezt? Őrület. Egyébként tényleg a katonaságnak is van zenekara, meg a rendőrségnek is van zenekara, és ez tök vicces, mert hogy rangot kapnak ilyenkor a zenészek, pedig semmi közük semmihez. Tehát én ismerek katonazenészt, játszom is egyel egy zenekarban, egy igazoltatást nem tudna levezényelni, vagy szerintem nem tudom, mondjuk a katona. Akkor úgy mondom, hogy egy rohamot nem tudna vezényelni, de rangban van, mert hát ez ilyen. A rendőrség zenekarában, a katonazenekarban mindenki rangban van. Nem tudom, a Szolnoki Peti milyen rangban lehetett, mindenesetre ez egy ilyen nagyon vicces. Saját elmondása szerint ebben az időszakban került igazán közel a jazzhez és a popzenéhez, és akkor kezdett egyre komolyabban foglalkozni az énekléssel is. Tehát azért látjátok, a rendőrség is tud adni az embernek életcélokat. Még hogyha nem is a köteléken belül, de ha valaki itt veszik komolyan az éneklést, persze kihallgatásokkal is szokták mondani, na énekelj. De ebben az esetben nyilván nem ez volt. Egyébként azért hülyeskedek egy picit ezzel az egésszel, mert hogy Szolnoki Peti nyilvánvalóan nem akarná, hogy egy szomorú műsor készüljön róla, mert egész életében egy baromi vidám, folyamatosan szóvicceket gyártó, állandóan mosolygó, állandóan nevető ember volt, úgyhogy próbálok ennek is megfelelni, meg hát azért szomorúak is vagyok, nem tudom, gyerekek, nézzétek el nekem, ez most egy ilyen adás lesz. Sírunk, nevetünk, nem tudom. Jason Derulo például táncol a 34-en.

0: Benson Boone és a Beautiful Things visszatért a 32-re, Tiesto gazdaságos a bizniszel a 33-dik. Orsi jön és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 27 évvel ezelőtt Ricky Martin 3 hetes listavezetésbe kezdett Nagy-Britanniában a Living La Vida Loca dalával. Az Egyesült Államokban 5 hétig volt az élen. Ez volt Ricky Martin első angol nyelvű albumának vezető kislemeze. 1999-ből érkezik Ricky Martin.

Martin és a Living La Vida Loca, és ha már Ricky Martin, köszönjük szépen Orsinak. Nem tudom, tudod-e, hogy Rickynél sok esélyed nem lenne egy randira már abban az esetben, hogyha tényleg nem csak barátságról lenne szó, de valamikor az még jobb is, mint hogyha egyébként más kapcsolatról lenne szó. Komolyan. Ricky Martinnál például én megállnék a barátságnál, simán, gond nélkül, sőt, nagyon örülnék. Na, jó, a hülyeséget félretéve, tart a koncertélmények nyara a Sláger FM-en. Néhány szerencsés hallgatónk ott lehetett Ricky Martin budapesti koncertjén, hiszen ezen a nyáron nem csak slágereket hozunk nektek, hanem a legnagyobb koncertélményeket is. Olyan fellépőkről beszélünk, akinek koncertjére pillanatok alatt elfogynak a jegyek, Pitbull, Lenny Kravitz és Seal van még a csőbe töltve. A következő napokban játszatok, mert lehet, hogy ott lesztek a koncerten, és lehet, hogy nem kell jegyet venni, hanem mi adjuk nektek. Na én meg mit kerestem, mit... Ja, Where is my husband? A 31.

0: Ray és a Where is My Husband a 31. vége az órának, szünet hírek, időjárás, közlekedés, és hamarosan folytatjuk az Opel Valdis slágerlistát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Igen, itthon is. A Sláger FM-et hallgatja.
2: Ha megkeresik telefonon vagy online,
3: kérjük mondja el. Sláger FM.
2: Köszönjük.
4: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
5: Ugye tudja, hogy a balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
6: Július 19-én Siófokon, a Kálmán Imre szabadtéri színpadon Aranyosi Péter Digitális Ninja című előadása. Jegyek elővételben a jegy.hu-n és a helyszínen. Találkozunk július 19-én.

0: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
1: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben, vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
2: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
3: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
4: Az egyik szamuráj kardomat.
3: Nem már. NASZ ajándékba?
4: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
5: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.
6: A reklám után.
7: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. Újraindult a szülészeti ellátás az Uzsoki utcai kórházban. Július végére 90% fölé emelkedett a Flórián téli felüljárók felújításának készültsége. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtás, az illegális versenyzés és az elektromos rollerek szabályozásáról, hogy az emberek véleményét kikérve olyan előírásokat alkosson, amelyeket mindenki elfogad és betart. A cél az emberéletek védelme és a súlyos balesetek számának csökkentése, mivel tavaly több százan vesztették életüket közúti balesetekben. A szigorúbb szabályozás az elektromos rollerek körüli káosz mérséklését is szolgálná. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon a gyorshajtás büntető jogi következményeiről, az ellenőrzési rendszerekről, valamint arról is lehet véleményt nyilvánítani, hogy a bírságok jövedelem vagy járműérték arányosan kerüljenek-e megállapításra. A párbeszéd kitér arra is, hogy a bírságokból származó bevételek közvetlenül közlekedésbiztonsági fejlesztésekre fordíthatók lennének. Ismét a megszokott módon üzemel a budapesti Uzsoki utcai kórház szülészeti ellátása. Újra az elvárt körülmények között dolgozhatnak a császárműtőben, áll az intézmény Facebook bejegyzésében. A zuglói kórház szülészeti ellátása a légtechnika meghibásodása miatt szünetelt július 9-e óta. A várandós anyukákat akkor a Honvéd kórházba irányították. Jól halad a Flórián téli felüljárók felújítása. A projekt készültsége hónap végére várható meghaladja a 90%-ot. A BKK beruházásában és a KM építő Kft. Kivitelezésében több jelentős szerkezeti munka lezárult. Elkészült az Árpád híd felüli hídfő új vasbeton szerkezete, zajlik a Szentendrei út felüli hídfő átépítése, befejeződött a hídpálya geometriájának helyreállítása, és folyamatosan épülnek az új acélkorlátok. A következő hetekben a vízelvezetés rendszer és az új aszfaltburkolat kialakítása következik. A fő munkák nyár végére zárulhatnak, ősszel megnyílhat az északi felüljáró. A munkákról és az aktuális forgalmi helyzetről a floriantér.hu oldalon, valamint a BKK info felületein lehet továbbra is tájékozódni. A Duna extrém alacsony vízállása miatt több hajójárat közlekedése módosult vagy szünetel, közölte a Mahart. A társaság tájékoztatása szerint július 22-ig a Budapest nappali hoponjárat nem köt ki a Margit sziget sportuszoda megállóban. Emellett nem közlekedik a Budapest Szentendre, a Budapest Visegrád, valamint a Visegrád Esztergom járat, továbbá a visegrádi hoponjárat, az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó. A budapesti járatok továbbra is várják a hajózni vágyó. Júniusban a személyszállító vonatok 78,23%-a érkezett a meghirdetett menetrend szerint, ami az előző hónaphoz képest 2, a tavaly júniusi adathoz viszonyítva pedig 2,5%-ponttal alacsonyabb, közölte a MÁV. A leggyengébb pontosság továbbra is az országos IC, interrégió és nemzetközi járatoknál jelentkezett. A 20 perc feletti késések többsége is ezeknél volt. A késés biztosítás révén júniusban mintegy 122 millió forintot utaltak vissza az utasok. utazásoknak. A MÁV szerint tartósan csökken az ideiglenes lassú jelek okozta késések aránya, javult a balatoni és a szobi vonal pontossága, és további fejlesztésektől a 100-as fővonal, vagyis a Budapest-Cegléd-Debrecen-Záhony vasútvonal menetrendszerűsége is javulhat. A hívek 99,4%-os pontossággal közlekedtek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. Holnap eleinte több teljességünkön futózáporok, néha zivatarok kialakulhatnak. Napközben azonban sok napsütésre számíthatunk. Időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és főként nyugaton, északon és északkeleten újabb esőzápor lehet. A minimum 16 és 23, a maximum 27 és 36 fok között várható. Vasárnap napos gomoly felhős idő lesz, majd estétől egy hidegfront miatt több felé érkezik csapadék. Délután 28-34 fokot mérhetünk majd. Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 30-as Martonvásári csomópont előtti szakaszon árukba hajtott egy kamion, lezárták a külső és a leálló sávot a 32-es kilométernél. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon kisebb torlódásra kell készülni. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni. Már Tatabányától torlódnak a járművek. Ettől távolabb Óbaraknál és Bicskénél is nem csak a külső, de az átterelt belső sávban is lassabban lehet autózni. A Budapest felé közlekedők megnövekedett menetidővel számoljanak. Baleset történt a Hegyalja úton kifelé a Mészáros utca után a belső sávban. Akadozik az előrejutás a budai alsórakparton a Margit hídtól délre, és szintén lassú a haladás a Szélkámán tér környékén és a Margit körúton a Margit híd felé. Telítettek a sávok a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
9: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádiók összesítés alapján. Orsi a múltból hozza lukat, a hét sztárja pedig Szolnoki Péter. Borzasztó, hogy már megemlékezünk róla. Mert hogy inkább jó lenne felhívni, röhögni vele, muzsikálni vele. De sajnos a jóisten ez máshogy akarta. Tragédia az elvesztése, és szerettünk volna mindenképpen megemlékezni róla. Bár talán pont ez a közelség az időponthoz, vagy a halálának a közelsége az, ami miatt ez rendkívül nehéz. Na mindegy. Folytatódik az Opel Valli slágerlista, ráadásul hogy konferálják ilyen dalokat, hogy Dracula a Tém Impalától. Új belépő, úgyhogy köszönjünk neki szépen.
10: Az biztos, hogy itt valami bűzlik.
9: És nem mellesleg a 30.

0: Angol Justin Bieber és a Stay visszatért a 28-ra, a David Guetta pedig a One Republic az I Don't Wanna Wait című óriási slágerével ugyan 10 helyet rontott, de még így is a 29-dik. Na Orsi, hozd nekünk valami atomjó, ilyen cicás dalt.
1: Visszapillantó.
2: 1982. július 17-én született, tehát 44 éves lett Natasha Hamilton, angol énekesnő, dalszerző. 2000-ben az Atomic Kitten tagjaként volt egy listavezető dala. Ez volt a Whole Again, amit már indítottam is. Indul a nosztalgia vonat.

Atomic Kitten, It's Okay. Köszönjük szépen! Ez itt még mindig az Opelval is legelista. Érkezik a hét sztárja, a sajnálatos módon nagyon fiatalon nemrég elhúny Szolnoki Péter. Török Tomival 95-ben alapították meg a Bombon együttest, azért az már testvérek között is több mint 30 éve volt, és innen egy könnyű matek, hogy Török Tomival Szolnoki Péter már több mint 30 éven keresztül dolgozott együtt, a Bombon pedig a magyar popzen egyik legismertebb formációjává vált. Ami azért érdekes, mert ugye említettem, hogy abszolút klasszikus zenei nevelést kapott Szolnoki Péter, és mégis egy ilyen habkönnyű Bombonná formálta a popzenében. Jó, persze voltak a zenében eldugva egy-két, voltak azért ilyen kis ötletek, amire lehetett tudni, hogy valaki azért tanulta ezt a formációt, de minden esetre érdekes, hogy a klasszikus zenéből hogy lesz Bombon. Az első igazán nagy áttörést, hát úgy, hogy 99-ben megjelent a Sex Appeal-em, és ezt valamiért nagyon-nagyon megszerették. Nyilván ez egy ilyen önironikus nóta. Akkoriban mindenki ezt a macsó csávót nyomta, mindenki ezt a kemény gyereket. Tudjátok, kopaszfej, napszemüveg, kigyúrt test, ez azért 99-ben még nagyon ott volt. Hát ők pedig úgy, na, hát megjelentek, ahogy voltak, mint emberek, és erről énekeltek, hogy hát bocs ez, de jó a szívem, ez a Sex Appeal-em. A dalszint az utolsó pillanatban került a lemezre, eredetileg a régi Four Seasons sláger feldolgozásának ötletéből indultak ki. Aztán ez hozta meg az áttörést. Innen folytatjuk akkor, de most jön Szigala, Giacomini, Ilyen Kidron és a Riptide a 27-en.

0: Joe Corey, Galantis, Izu Bizu, Stay a Little Longer, a 25. Ray Dalton, Do It Again-je pedig a 26. Na tessék, hát volt, amikor elsőnek konferáltam Ray Daltont. Jó, az is igaz, hogy nem tegnap. Na kérem, Orsi, tudod fogozni?
1: Visszapillantó.
2: A mai adásban 16 évvel ezelőtt is lágerlistáról szemezgetek magyar dalokat. Minden órában egyet hozok. Irány tehát 2010. A Csapból is ez volt. Lehet zöld az ég. Varga Viktor énekel.

Orsinak, aki a múltból előásta Varga Viktort, a Lehet zöld az éggel. Köszönjük szépen! A hét sztárja, a nemrégiben elhunyt Szolnoki Péter, róla emlékezünk. A Bombon dalai nem csak a rádiókban, hanem a magyar filmekben is fontos szerepet kaptak. Ők készítették például az Európa Express főcímdalát, az együttes egyik korai filmes sikere lett. Az országos ismertségüket 2002-ben az Egekbe emelte a Valami Amerika című filmhez kapcsolódó daluk, amit egyébként mindenki játszik, tehát nincs olyan partizenekar, beleértve jó magamat is, hogy időnként a színpadon ne vedd elő a Valami Amerikát. És az a legészben a legszomorúbb, hogy mostantól kezdve... Mert hogy erre mindenki bulizik, mindenki üvölti, mindenki énekli, picit nehéz lesz ezt úgy fejben, szívben, lélekben rendeznünk, de hát ez a helyzet. Valami Amerika megkerülhetetlen parti dal. Azóta is Szolnoki Péter egyik legismertebb szerzeménye, több generáció is kívülről énekli. És nyilvánvalóan, miután Péter nem akarná, hogy mindenki, azért beszélek így róla, mert személyes kapcsolatunk is van, személyes ismertség, nem csak nekem, a szerkesztőknek, mindenkinek itt a rádióban, ő egy végtelenül kedves, végtelenül jó, de nem tudok róla beszélni. Drága barátaim, higgyetek el, hogy egy rendkívüli embertől búcsúztunk el, illetve el sem búcsúztunk, hanem hirtelen hagyott itt minket. Szóval a lényeg az, hogy ő sem akarná, hogy mi itten keseregjünk, és amikor a Valami Amerika felcsendül, nyilvánvalóan nem akarja majd, hogy mindenki könnyes szemmel hallgassa, de hát ebben azért nem csak ő dönt. Meg kell értse a felhők fölött, hogy azért itt hagyott szomorúságot is maga után. Innen folytatjuk a megemlékezést, de Alex Warren és az Ordinary a 24-en most mégiscsak lejátszásra kerül.

0: Felix Jenő és Sushi Walk With Me 3 helyet javított, a 22. Teddy Sims és a Dor pedig a 23. Köszönjük szépen, Orsi, hozz valamit a múltból, kérlek.
1: Visszapillantó.
2: 17 évvel ezelőtt 5. albumuk előfutáraként megjelent a Muse Uprising dala. A számot a csapat frontembere Matt Bellamy szerezte. Az amerikai Billboard listán a 37. helyen nyitott, 7 országban pedig rögtön a top 10-ben. Irány 2009, szól az Uprising a Muse-tól.

0: és az Uprising. Köszönjük szépen, folytatjuk az Opelval és legellistát a jelenből, méghozzá Bulvár, tehát nem a múltból dal, a jelenből Bulvár. Na, érzitek azért ezeket a kis színes hajtűkanyarokat?
1: Nem.
0: Timothée Chalamet meglepetés vendégként jelent meg Los Angelesben. Hello Los Angeles! A Dűne harmadik rész rajongói eseményén. Mi az már megy? Ja ne, bocsánat, folytatom, ahol az új előzetes is bemutatták, szóval akkor egy előzetes volt. Los Angelesben összejönnek a rajongók megnézni egy előzetest.
2: Úgy tűnik.
0: Ennyi idejük van. Na mindegy, ő közben megható őszintességgel beszélt arról, hogy milyen nehéz volt lezárni ezt a fejezetet. Azt mondta, hogy a forgatás végén kifejezetten melankolikus volt, mert úgy érezte, elveszít egy fontos darabot az életéből. Paul Atreides karaktere és Denis Villeneuve trilógiája örökre meghatározó része marad a pályafutásának. Meg tudom érteni, és ennél csak egy szomorúbb ilyen filmes élményt láttam, ahogy a Stranger Things gyerekszínészei, akik a sorozat közben felnőttek, mikor így elbúcsúznak a sorozattól meg egymástól. Na az kegyetlen, az szívettépő. Tényleg a gyerekkoruk, a fél életük benne volt ebben az egészben, és gondolom Timothée Chalamet is valahogy így érez. Bár neki csak egy baromi nagy homokozó adódott, de na mindegy. Mindenkinek a saját nyomora a legnagyobb nyomor. Így van vele Kígyó is, meg a One Republic is, meg a Chasing Paradise a 21.

0: Rádió és a One Republic Chasing Paradise a 21. helyen félpályánál járunk, a hírek után jön a Top 20, folytatjuk az Opelval és Lagerlistát a szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
4: Két este a Bagosi Brothers Company-val a Budapest Parkban. Augusztus 21-én népzenei műsorral, 22-én pedig eredeti Bagosi koncerttel készülnek a srácok. 21-én a koncert után táncházak hajnalig. Bagosi Brothers Company, augusztus 21-22. Jegyek budapestpark.hu.
5: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
6: A Praktikerben.
5: Júliustól.
6: Júliustól.
5: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
7: Fontos, hogy odafigyeljenek rád? A White Labnál gyors és kíméletes vérvétellel várunk. Eredmény akár 24 órán belül. Foglalj időpontot a whitelab.hu-n. White Lab. A család laborja.
8: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
9: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsik landó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
11: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
2: A reklám után...
1: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Felülvizsgálják a Papp László Budapest Sportaréna 10 éves bérleti szerződését. Elindult a próbaüzem az Alteo új DRS hulladékfeldolgozó üzemében Kistarcsán. Több mint 40 balatoni településen érhetők el ingyenes szabad strandok. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Vizsgálat indult a Papp László Budapest Sportaréna hosszú távú bérleti szerződésével kapcsolatban. Erről Kálnoki Kis Attila számolt be Facebook oldalán. Az államtitkár bejegyzése szerint a felülvizsgálat a Nemzeti Sportügynökség ZRT kötelezettségvállalásaira, valamint az állami tulajdonban lévő sportingatlanok szerződés állományára is kiterjed. A vizsgálat során azt is értékelik, hogy indokolt volt-e a Sportaréna 10 évre szóló bérbeadása, megfelelő volt-e a pályázati eljárás, illetve kellően érvényesültek-e az állami vagyonvédelmi kapcsolódó szempontok. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A keddi és szerdai napon a Hegyalja úton, a Szentendrei úton, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokra fókuszáltak. A két napon összesen 89 esetben intézkedtek, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Megkezdődött a próbaüzem az Alteo Kistarcsai telephelyén, az új DRS hulladékfeldolgozó üzemben. A létesítmény nyártól évi 28 ezer tonna visszagyűjtött italcsomagolás feldolgozására lesz képes, ezzel a petpalackok és fémitalos dobozok körforgásos gazdaságban tartását biztosítják. Az üzem július 6-án kapta meg a hatósági engedélyt. A Kistarcsai gépsor 14 ezer tonnás éves kapacitással működik, így az Alteo teljes DRS kapacitása megduplázódik. A próbaüzem tapasztalatai alapján finomhangolják a folyamatokat, hogy rövid időn belül teljes kapacitással működhessen. A Kistarcsai létesítmény jelenleg Magyarország legmodernebb visszaváltott csomagolásokat feldolgozó üzeme. Az idei szezonban is több tucat balatoni településen lehet ingyen strandolni, különösen a déli parton. 2026-ban is több mint 40 településen lehet díjmentesen fürdeni. Idén Keszthelyen a Helikon strand lett ingyenes. A települések listája hosszú, de ha valaki kifejezetten ingyenes strandot keres, a déli parton, Balatonbogláron, Balatonfenyvesen, Balatonberényben, Zamárdiban vagy Siófokon is több olyan partszakaszt talál, ahol nem kell belépőt fizetni. A nyári szünet nem minden gyermeknek jelent pihenést. A felborult napi rend, a ritkább kapcsolatok a barátokkal, a megnövekedett képernyőidő és az alvásritmus elcsúszása szorongást, ingerlékenységet is okozhat. A vakáció akkor támogatja a lelki jólétet, ha nem teljesen szabálytalan, mondta el a Sláger FM-nek dr. Dura Mónika, a fővárosi Mindwell Pszichológiai Központ alapító vezetője.
6: A Mindwell Pszichológiai Központban azt tapasztaljuk, hogy sok gyerek hirtelen ráborul ez a sok szabadidő, meg felborulnak ezek a napi rendek, ami ugye az iskola alatt elég adottak. Ezért sok gyerek nem érzi magát ettől komfortosan, mert a napi rend az mégiscsak valamilyen kapaszkodót ad. És hogy mire gondolok itt, hogyha napi rendről szól mondjuk a nyári szünet, akkor arról tudunk beszélni, hogy a gyerekeket ne hagyjuk nagyon sokáig fent, reggel azért nem is korán, de azért legyen egy ritmus annak, hogy mikor ébrednek, hogy este el tudjanak aludni, és azért legyenek ilyen közös rituálék, hogy vagy a reggeli, vagy az ebéd az legyen közös. És amikor ugye újra visszakapcsolnak az iskolába, az megint egy ilyen napirenden alapul, és ez jó, hogyha a nyárnak is van egy sajátos napirendje.
12: A szakértő szerint a nyári szünet kulcsa a rugalmas keretekben, a valódi pihenésben, az offline élményekben és a személyes kapcsolódásban rejlik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. Holnap sok napsütés várható a fátyol és gomoly fellők mellett, napközben csak kis eséllyel fordulhat elő csapadék térségünkben. Éjjel azonban átmenetileg megvastagszik a felhőzet, esőzápor, zivatar kialakulhat. A délutáni hőmérséklet általában 27 és 36 fok között alakul, késő este 25 fok valószínű. Szombaton délutánra 28-34 fokot ígérnek, tovább melegszik a levegő, de késő délutántól északnyugat felől újabb felhők érkeznek, és újra előfordulhat zápor vagy zivatar. Telítettek a sávok a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Kerepesi úton kifelé a Hungária körút közelében, az M3-as autópálya kivezető szakaszán, a Szerencs utcához közeledve, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A második kerületben a Szépvölgyi úton a Virág Benedek utcánál a forgalom egy sávon változva jelzőlámpás irányítás mellett haladhat, mert gázvezetéket építenek. Az M7-es autópályán a Budapest felé vezet oldalon, a 30-as Martonvásár csomópont előtti szakaszon korábban árokba hajtott egy kamion, lezárták a külső és a leálló sávot a 32-es kilométernél, így egy sávra szűkül a pálya, torlódásra kell készülni. Az ellenkező oldalon is lelassult a forgalom, már az M1-es, M7-es elválásától telítettek a sávok. Az arra közlekedők most mindenképpen hosszabb menetidőre készüljenek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Los Angeles! Egy hivatalos magyar slágerlistát hallgattok, a kereskedelmi rádiók összesítése alapján készítettük, plusz hát nyilvánvalóan elég markánsan beleszólt a szerkesztésbe a Sláger FM saját listája. Orsi a múltból az dalokat, a hét sztárja pedig Szolnoki Péter. Ma rá emlékezünk. Folytatjuk az Opel-val a slágerlistát Fastboy-jal, ez a Good Life és a 20.

0: Katonini és Jani bácsi a Turn the Lights Off-val a 18. Lady Gaga és a Dead Dance pedig a 19. Orsi meg jön és hozza amit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Ismét magyar percek következnek, 2010-es slágerlistáról válogatok magyar dalokat, óránként egyet hozok. 2010-ben mutatták be a Szinglik éjszakája című magyar játékfilmet Sas Tamás rendezésében. A főcímdal hatalmas sláger lett Adri előadásában. Ez következik.

0: Adri és a Szinglik éjszakája. Köszönjük szépen, nem vagyok érintett.
1: Sajnos.
0: Nem mondtam, hogy sajnos, és nem is gondoltam. Érkezik a hét sztárja, szomorú apropóval, nemrég hunyt el Szolnoki Péter. Kitűnő ember és muzsikus és jó barát. Nem egyszerűen a Bombon frontembere volt, hanem zeneszerzőként, hangszerelőként és producerként is dolgozott benne. És mindenkivel barátságos volt. Ha ezt elmondhatom tényleg saját élményként, hogy a Teréz anya azt mondta, hogy arra kell törekedni mindenkinek, hogy amikor találkozik valakivel, az az illető boldogabb legyen, mikor elválnak, mint amilyen előtte volt. Tehát, hogy valami olyan pluszt adj egy találkozásnak, hogy mindenki boldogabban menjen tovább, és nem azért, mert végleg lerázta a másikat, és nem kell vele beszélgetni, hanem mert kapott valamit, és a Szolnoki Peti abszolút ilyen volt. Tehát ha vele találkozott az ember, biztos, hogy pozitív energiákkal agyon töltve, meg nem tudom, mivel ment tovább. Tehát mindenképpen elképesztő volt vele találkozni, mert beteljesítette ezt a Teréz anyai kívánalmat, hogy egyszerűen plusszal mentél tovább, ha találkoztál vele, akár 5 percre, akár 5 órára, akár 5 pillanatra. És gondolom, ez másoknak is feltűnt, az egész szakma imádja egyébként, tehát na, mindegy, nem kell róla beszélni. Olvassátok el a nekrológokat, mindenki ki van tőle, tehát ilyet még nem láttam. Azért ennyire általánosan nem volt szeretve senki szerintem Magyarországon, mint ő. Rengeteg előadó lemezén működött közre, pont ezért. Énekelt, duetteket, háttérénekesként is hallottuk. Ráadásul tényleg úgy volt vele, hogyha valaki megkérte valamire, akkor ilyen nagyon nehezen mondott nemet. Tehát, hogy mindenki duettezni akart a Szolnokival. Mindenki! Az összesnő, akit ismerek. És egy csomóak sikerült. Tehát, hogy mármint ez a szót szoros értelműben duettezésről beszélünk, tehát éneklésről. Mert egyszerűen szerette csinálni. Aztán a legnagyobb slágerek nyilván Outchillával, a Féltelek című dal, de több más magyar produkcióban is közreműködött. A filmes világ is közel állt hozzá, és akkor tényleg ezen generációk nőttek föl, például a saját gyerekeim. A Szilaj, a Vadvölgy paripája változatban Bryan Adams énekhangját képviselte magyar nyelven, hogy ezt a hülyeséget mondjam, de ő énekelte föl valami elképesztő jól. Tehát a Szilajt, azt nem azért érdemes megnézni, mert egy jó film, egyébként jó film, tehát egy jó rajzfilm, hanem hogy a Szolnoki énekli, és valami elképesztő jó. Tehát, hogy az önmagába hallgatod, tehát, hogy na mindegy, ilyeneket csinált. Megyünk tovább nem sokára a megemlékezésünkben, de jön most Kashmir és a Wild Ride a 17-en. Mert ez van, az élet megy tovább, borzasztó. Show must go on.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Holnap eleinte több tájegységünkön futózáporok, néha zivatarok kialakulhatnak. Napközben azonban sok napsütésre számíthatunk. Időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és főként nyugaton, északon és északkeleten újabb esőzápor lehet. A minimum 16 és 23, a maximum 27 és 36 fok között várható. Vasárnap napos gomoly felhős idő lesz, majd estétől egy hidegfront miatt több felé érkezik csapadék. Délután 28-34 fokot mérhetünk majd. Ma 22 órától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között nem közlekedik karbantartás miatt. A 19-es és a sűrítve közlekedő 49-es villamos, valamint az 58-as busz igénybevételét ajánlják. A 6. kerületben a Király utcában a Rottenbiller utcánál félpályás lezárásra készüljenek burkolatjavítás miatt várhatóan vasárnap reggelig. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa irányítja. Lezárták a külső sávot a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Barostéri felüljáró előtt csatornaépítés miatt. Lezárták a 6. kerületben a Bajza utcát az Andrássy út és a Déli Báb utca között. A Déli Báb utca és a Benczúr utca közötti szakasz egyirányúsága megváltozott. Lezárják ma 22 órától hétfőn hajnal 5 óráig a félútpályát a 4. kerületben az Elem utcában az Ódri Árpád utca és a Vasúti átjáró között. Karbantartás miatt hétvégén napközben a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök segítik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik az Opel Wallis slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. 15.

0: 15. Lady Gaga és az Abracadabra, Ed Sheeran kamerája pedig a 16. Érkezik Orsi, és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 1977. július 15-én született, tehát 49 éves lett Ray Toro, a My Chemical Romance vezető gitárosa. 2006-ban az Egyesült Államokban vezették az album eladási listát harmadik The Black Parade albumukkal. A lemez negyedik, egyben utolsó klippes dala 2007. májusában debütált a rádióban. Nekem abszolút kedvencem, ez a Teenagers a Sláger FM-en.

Ó, a Kemikális Romance Teenagers című dalát hallottuk, köszönjük szépen. Ez itt a hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádió közösítése alapján, különös tekintettel a Sláger FM-re, mert azért nyilván azt nézzük, hogy ti mit hallgattok. A hét sztárja pedig Szolnoki Péter, ma rá emlékezünk. Elképesztően felháborítóan fiatalon 56 éves korában búcsúzott el tőlünk. Nyilván nem önszántából, de hát egyszerűen, hogy a jóisten miért ilyen furcsán méri meg azt, ami nekünk adatik, azt egyszerűen nem tudom és nem találok rá.

magyarázatot. Na mindegy, emlékezzünk Szolnoki Péterre. A Bombom mellett szóló előadóként is bemutatkozott, a Follow Me című első önálló albuma 2014-ben jelent meg. 12 dal volt ezen a lemezen, hallgassátok meg, többségében angol nyelvű felvételekkel. A Bombom 2025-ben ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját, 2020 májusában pedig jubileumi koncerten ünnepelték meg a 30 éve veletek koncerten. Az előzenekar Szolnoki Peti fiainak együttese volt. És ez is milyen helyes, hogy vannak egyébként sokan, akinek muzsikálnak a gyerekei, de mondjuk a Szolnoki meg a Cutor, azok az emberek, akik ezt így nagyon fölvállalva tolják, és nagyon jó kis zenekarok, ráadásul tehetségesek a gyerekek, jó látni őket ilyen klasszikus felállásokban muzsikálni. 3 évtizednyi dalt hallottak azok, akik ott voltak a koncerten, és hát rengeteg közös emlék maradt utána. Szolnoki Peti hangja pedig tovább él mindazokban, akik szeretik őt, azokban a slágerekben, amiket hallgatunk, és amelyekkel örökre beírta magát a magyar könnyűzene történetébe. A legszomorúbb az, hogy neki hiába mondjuk azt, hogy Don't Leave, ahogy a következő dalban elhangzik, sajnos ezt már nem tudja teljesíteni. 14. helyen Accent, Sarah és Misha Miller.

0: Patton és Norma Jean Martin, valamint Henry Audamai hegye a 12. Ray Dalton és a Blood Running pedig a 13. Orsi jön, és hoz valamit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: 40 évvel ezelőtt, 1986. július 14-én Madonna a csúcsra ért Nagy-Britanniában, ugyanis vezette az albumlistát 3. True Blue albumával, továbbá a kislemezlistát Papa Don't Preach számával. Utóbbi heves vitákat váltott ki akkoriban, ugyanis a történet szerint Madonna megpróbálja elmondani az édesapjának, hogy várandós. Voltak, akik úgy gondolták, Madonna a tinédzsereket gyermekvállalásra buzdítja, az abortusz elleni csoportok pedig a dal pozitív üzenetét látták benne. Papa Don't Preach, Madonna következik.
3: 40 éves ez a dal.

0: Madonna! Madonna, ahogy egyébként mondani kell. Tehát aki úgy mondja, hogy Madonna, az magyar. Aki úgy mondja, hogy Madonna, az is magyar, csak legalább próbálkozik. Uh-huh. Papadomprics, ezt hallottuk, köszönjük szépen. Justin Baldoni és felesége Emily másfél év hallgatás után először beszéltek nyilvánosan. Ez milyen lett másfél évet hallgatni?
1: Jó!
0: Ja, hogy a Blake Lively-vel folytatott jogi csatározásról, értem. Akkor nem az volt, hogy hallgattak másfél évig, pedig hát néha receptre kéne felírni ezt, nem?
1: De igen!
0: Mármint a hozzátartozóknak, nem nekünk, hanem úgy nekik. Na mindegy, egy közel 5 perces videóban elárulták, hogy miért maradtak csendben. Nem akarták tovább fokozni a botrányt, ki gondolta volna. Baldoni úgy fogalmazott, az elmúlt időszakot rengeteg fájdalom és igazságtalanság jellemezte, ami az egész családot megviselte. Azt mondta, hogy a nehéz hónapok alatt a hite, a felesége és a gyermekei segítették át leginkább. A rendező szerint egyszer eljön az ideje annak, hogy részletesebben elmesélje, hogy mi történt, most azonban gyógyulásra és a saját családjára szeretne koncentrálni. Egy kis háttérrel az egészről, Blake Lively vagy Lively, nem kíván törlendő, szexuális zaklatással és lejárató kampány szervezésével vádolta meg Baldonit a közös filmjük A velünk véget ér forgatása után. Baldoni tagadta a vádakat és visszaperelt. A másfél évig tartó jogi csata végül peren kívüli egyességgel zárult.
2: Döbbenetes.
0: Ahogy szinte az összes ilyen peren kívüli megegyezésekkel zárul, ez engem egy kicsit zavar.
2: Miért?
0: Őszintén szólva, mert ha valakinek igaza van, akkor az vigye végig, ha valakit igazságtalanul vádolnak meg, vigye végig, de amikor leülnek a felek, és akkor így elkezdődik ez az üzletelés, és akkor megy az alkudozás, valahogy az egésznek a nem tudom miért, a súlyát nagyon elkönnyíti.
3: Ez igaz.
0: Legyetek olyan szerencsések, hogy nem kerültök ilyen helyzetbe. Get Lucky Lloyd-tól a 11.

0: Lovis Gertlaki a 11. Köszönjük szépen, időjárás, közlekedés, és már csak a legjobbak vannak hátra. A top 10, folytatjuk az Opel-val is slágerlistát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Budapest történetének legnagyobb elektromos buszfejlesztése készül. A Duna-Budapesten már csak 6 cm-re van a valaha mért legalacsonyabb vízállástól. Kedvező árakkal indul hamarosan az új MOL Bubi. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Budapest történetének legnagyobb elektromos buszfejlesztését készítik elő. Karácsony Gergely szerint legalább 250 új elektromos busz érkezhet a fővárosba a szükséges töltőinfrastruktúrával együtt. A projekt előkészítése a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT együttműködésében zajlik, Európai Uniós forrásból valósulhat meg. A főpolgármester Facebook oldala szerint több száz korszerű alacsonypadlós, midi, szóló és csuklós jármű válthatja ki a jelenleg közlekedő több mint 400 darab 10 évnél idősebb dízelbusz. A beruházás jelentős infrastruktúra fejlesztést is tartalmaz, kiépül a komplex energiaellátó rendszer, a töltőberendezések és az energiamenedzsment rendszer, valamint megújulhatnak a BKV buszgarázsai. A társaság előzetes piaci konzultációt indított, az első új buszok 2029-ben állhatnak forgalomba. A tartós csapadék hiány és a hőség egyre látványosabb nyomokat hagy Magyarország folyóin. A Duna-Budapesten már csak néhány centiméterre van a valaha mért legalacsonyabb értéktől. A fővárosban csütörtök délelőtt 11 órakor 39 cm mutatott a vízmérce, ami mindössze 6 centivel magasabb a valaha mért legalacsonyabb 33 cm-es értéknél. Ezt a rekordot 2018. október 25-én jegyezték fel, számolt be róla az Időkép. A folyó apadása több ponton is látványos. A megszokottnál jóval nagyobb partszak azok kerültek szárazra, a víz visszahúzódásával pedig olyan mederrészek is láthatóak lettek, amelyeket normál vízállás mellett teljesen ellep a Duna. Végéhez közeledik a megújult MOL Bubi próbaüzeme. A Budapesti Közlekedési Központ a felhasználói visszajelzések alapján finom hangolja a rendszert. A tesztidőszakban közel 15 ezer felhasználó vett részt. Tapasztalataik segítették a kerékpárbeállítások módosítását és az edukációs anyagok megtervezését. A háttérrendszer utolsó tesztjei zajlanak. A BKK a Magyar Kerékpáros Klubbal egyeztetett, és ezután alakította ki a közbringa rendszer árazását is. Így az elektromos rásegítésű kerékpárok 4500 forintos havi bérlettel 15 percig díjmentesen használhatók, a klasszikus biciklik éves bérlete pedig kedvezményesen 17 000 forintba kerül. Giacomo Puccini műveiből összeállított este zárja nyári műsorát a Magyar Állami Operaház. A Best of Puccini című előadás július 25-e és augusztus 18-a között 11 alkalommal várja a közönséget az Ybl Palotában. Az előadásokat Madaras Gergely és Cser Ádám vezényli. Most már hivatalos, hogy Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban legutóbb 5. helyezett Liverpool FC-vel. A klub péntek délután közölte, hogy a 25 éves középpályás hosszú távú megállapodást írt alá, és bár azt nem árulták el, hogy új szerződése pontosan meddig szól, angol médiaértesülések szerint 2031-ben jár majd le. Történelmi áron talált gazdára, Pelé ikonikus meze. A brazilok legendás labdarúgója, a háromszoros VB győztes Pelé 1958-as világbajnoki meze közel 4,9 millió dollárért, vagyis több mint másfél milliárd forintért kelt el. A 10-es számmal ellátott kék felső minden idők második legértékesebb futballmeze lett. Ennél többért csak az a mez kelt el, amelyet az argentin Diego Maradona viselt az 1986-os angolok elleni VB negyed döntőben. Azért a felsőért közel 9,3 millió dollárt adtak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották. Holnap sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett, napközben csak kis eséllyel fordulhat elő csapadék térségünkben. Éjjel azonban átmenetileg megvastagszik a felhőzet, eső, zápor, zivatar kialakulhat. A délutáni hőmérséklet általában 27 és 36 fok között alakul, késő este 25 fok valószínű. Szombaton délutánra 28-34 fokot ígérnek, tovább melegszik a levegő, de késő délutántól északnyugat felől újabb felhők érkeznek, és újra előfordulhat zápor vagy zivatar. Lezárják ma 17 órától a 13. kerületben a Párkány utcát a Süllő utcánál építkezés és felújítás miatt. Szombat hajnaltól lezárják Budafokon a Kossuth-Lajos utcát, a Donszki Árpád utca előtt, itt toronydarut bontanak várhatóan 23 óráig. A Mária Terézia utcát kétirányosítják a Szavolyai Jenő tér és a Donszki Árpád utca között. Szombattól vasárnap hajnalig lezárják Csepelen a Károli Gáspár utcát a Szent Imre térnél, a Kossuth-Lajos utca és a II. Rákóczi-Ferenc út között rendezvény miatt. Szombaton 7 és 15 óra között a 6. kerületben a Benczúr utcában szakaszos és időszakos sávlezárásra készüljenek, mert kertészek dolgoznak, a forgalmat jelzőrök segítik majd. Szombaton és vasárnap napközben a 4. kerületben a Fóti úton, a Váci út felé, a Fiumei út közelében sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. A 11. kerületben a Fehérvári úton, a Hausmann-Alajos utcánál lezárták a villamos átjárót és a befelé vezető belső sávot felújítás miatt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
0: Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista, a kereskedelmi rádióközösítés alapján jön a top 10. Orsi a múltbólos dalokat, a hét sztárja pedig Szolnoki Péter, aki fájdalmasan fiatalon hunyt el, nagyon jó barátunk volt, személyes ismerősünk, úgyhogy nagyon nehéz ezzel nekünk mit kezdeni. A feldolgozás része az, hogy ma ráemlékezünk. Folytatjuk az Opel-val és slágerlistát Cameron-del, ez a Be Mine és a 10.

0: Alex Kenji Bambolé, a 8. Taylor Swift Fate of a filiája pedig a 9. helyen. Na, Orsi, dobjál föl valami butarokkal.
1: Visszapillantó.
2: 70 éves lett Mark Mendoza, a Twisted Sister basszusgitárosa. A zenekarhoz 1978-ban csatlakozott. 1984-es lágerük szól most, ez a We're Not Gonna Take It.

Twisted Sister és a We're Not Gonna Take It. Ezt most már nem tűrhetjük. Igen, ez itt az Opel-val is slágerlista, és nem tűrhetjük, hogy Szolnoki Péter a hét sztárja, akire emlékezünk, ennyire fájdalmasan fiatalon hagyott itt bennünket. Igazi jó barát volt, igazi jó muzsikus, igazi jó ember. Az egyik legemlékezetesebb koncertélményének azt a 2002-es fellépését nevezte, amikor a Hősök terén mintegy 70 ezer ember előtt játszottak. Három gyermek édesapja volt, ez különösen fájdalmas ilyenkor, két fia van, Péter és Balázs, valamint Boglárka leánya. Boglárkát tavaly kísérte az oltár elé, amelyről megható bejegyzés is történt az interneten. Egy interjúban mosolyogva mesélte, hogy mindhárom gyereke már az édesanyjuk poszakjában is végigjárta a Bombón koncertjeit, így szinte szó szerint beleszülettek a zenébe. Ha már gyerekek és család, azért annyit elárulok, hogy ha szabad, egy személyes élményt, hogy volt egy olyan időszaka az életünknek, amikor mind a ketten ugyanabban a cipőben jártunk, ami az életünkkel, az életközepi válságunkkal, a családunkkal kapcsolatos, és úgy tudtunk erről beszélgetni valahol egy udvaron, egy próba után, vagy közben, vagy egy forgatás szünetében, már nem tudom, olyan teljes őszinteséggel, olyan barátsággal, olyan szeretettel, amit általában olyan emberekkel szokott az ember megtenni, vagy még olyanokkal se, akik rettentesen közel vannak hozzá. De a Szolnoki az ilyen volt, hogy megjelent, és azonnal szeretted, mint családtag volt, ezt sokan mondják, családtagja volt mindenkinek. Három perc alatt el tudta azt érni, hogy megnyíljanak neki, és ő is megnyílt mindenkinek. De nehéz. Wonderful Life 25, Hertz és a Purple Disco Machine a 7. Menjünk inkább tovább.

0: Stemfeld, Rosalind, Hard Like Mania az 5., Tóth Abigail és Ex and Sugar Daddy pedig a 6. Orsi, gyere hozzá, amit a múltból.
1: Visszapillantó.
2: Elérkeztünk az utolsó magyar dalhoz a visszatekintőket illetően, továbbra is 2010 az évszám. 16 évvel ezelőtt a slágerlisták előkelő helyén szerepelt Olá Ibolya, méghozzá a Baby című dalával, amit most meg is hallgatunk.

Olai Bolya és a Baby, köszönjük szépen! Ez itt még mindig az Opelval is slágerlista. A nyár folyamán nem csak zenéket adunk, hanem élményeket is. Koncertjegyeket lehet nyerni, gondolom már hallottatok ezerszer. A lényeg az, hogy még mindig van Seal, Lenny Kravitz meg Pitbull jegy, ezért lehet játszani, és akkor, ha már nem kaptok jegyet, vagy nem jutok hozzá, vagy nincs lóvé rá, mert mitől lenne? Hát nyár végére kinek van már pénze? Szóval, hogy akkor játszatok velünk, és simán eljuthatok a koncertre egy pici szerencsével. Oké, tegyétek meg, addig nyomok egy kis Bibi Dixát nektek a Faithless-szel. Ez a New Religion és a negyedik.

0: Vanessa és a Faithless új vallása után jön Orsi a világ egyik legfájdalmasabb visszapillantójával.
1: Visszapillantó.
2: A mai utolsó visszapillantó dalunk apropója a Szolnoki Péter váratlan és tragikus halála. Az egész adásban ráemlékeztünk, most pedig következzen egy bombondal. Annyi sláger fűződik hozzájuk, a Holnaptól, a Szexepilem, a Viva Espanya, a Valami Amerika, vagy épp a Hétvégi Királylány. Én azonban most egy kevésbé ismert dalt választottam. A Varázsjel 2007-ben született újjá, és annyira szerettem azt a verziót, hogy Peti felénekelte nekem a refrént hangjegyzetben. És abban a pár sorban benne volt minden kedvessége, minden mosolya. Sokáig az volt a telefonom csengő hangja.

világ túl hangos, és még sincs semmi változás. Ez most nem így van. Van változás, Szolnoki Pétertől el kellett búcsúznunk, elment, itt hagyott minket, és jóval csöndesebb lett a világ. Meg egy kicsit szomorúbb, meg egy kicsit sötétebb, de nyilván ezt ő nem akarná, és ismerve őt nem értené, és most is így valami szóviccel bejelentkezne, hogy fölrázom minket ebből az apátiából, úgyhogy ebből kell erőt merítenünk, amilyen ő volt, amilyen az életében volt, és ehhez igazodni. És amellett, hogy nyilván elcsendesedünk, ezt sem soha elfelejteni, hogy milyen ember volt Szolnoki Péter valójában. Vidám, nyitott szímű, viccelődős, szeretettel teli, nyitott, nem, csak jót tudok róla mondani, de tényleg, és ez életében is így volt, ebben talán ez a legszebb. És hogy a listához is visszatérjünk, már csak a top 3 van hátra, nézzük, kik jutottak be a top 10-be. Cameron és a

State of Ophelia a 9. helyen. Alex Kenji 8. a Bamboleo-a. Hurts a 7. ez a Wonderful Life 25. Tóth Abigail és a Cukros bácsi a 6. helyen. Sam Feld behúzta az 5. Rosalinnal, ez a Hard Like Mine. Negyedik helyen hallottuk Bibi Rixát és a Faithless-t a New Religion-nál. Harmadik helyen pedig Martin Garrix, Mathis és Szatkó, valamint Butterflies-ja 4 helyet javítva. Ővé a bronzérem.

0: Martin Garrix és a Butterflies után a bronzérmes, után egy kis hír Nicole Kidmanről, aki ismét szerelmes lehet.
1: Akkor jó.
0: A friss hírek szerint a színésznő hónapok óta egy befolyásos üzletemberrel vagy szórakoztató ipari vezetővel találkoztat. Kivel találkozgatsz mostanában? Egy szórakoztató ipari vezetővel. Csodálatos. Aha. Kapcsolatokat igyekeznek teljesen távol tartani a nyilvánosságtól. A bennfentesek szerint Nicole tudatosan döntött úgy, hogy ezúttal nem szeretné reflektorfényben élni a magánéletét. Megjegyzem, egy kicsit elkésett ezzel. Állítólag csak a legszűkebb baráti kör tud az új románcról.
2: Valóban?
0: Meg mi, akik most erről beszélgettünk. Hú, de sikerült titokba tartani.
1: Szép munka.
0: Egyelőre egyik fél sem erősítette meg a kapcsolatot, de Hollywoodban egyre többen beszélnek róla. És ami Hollywoodban történik, az nem marad Hollywoodban.
2: Sajnos nem.
0: Taylor Swift közben az Opolite-tal a második.

0: Swift és az Opel Light a második helyen. És akkor jön egy kínzó kérdés, ami gondolom sokatokat foglalkoztatott mostanában, sőt évek óta gyötör, és nincs rá válasz, most megadom rá. Miért sárga a legtöbb ceruza?
1: Miért te?
0: Ugye? Hát mindenkit nyomasztott, nem? Na, nem véletlen. Tudatos márkaépítés. A Kohinoor ceruza luxust és minőséget akart sugallni, nevét a híres gyémántról kapta. A sárga szín akkoriban a keleti eleganciát, a gazdagságot, a prémium minőséget idézte.
2: Ugyan ma.
0: A Hardmuth, esetleg Hardmuth, esetleg Hardmuth cég technológiai újítása a kaolin és grafit keverékéből készült ceruza betét is hozzájárult a sikerhez. A marketing annyira bevált, hogy a sárga máig a klasszikus grafit ceruza színe maradt. Na, tehát ha valaki luxust és minőséget akar sugallni, legyen sárga.
1: Hogy érted ezt?
0: Ezért jönnek a kínaiak ennyire.
3: Tiltakozom!
0: Jó, hát ennek helyt adok. Na ennyi volt már az Opelval, de férjem már bele ennyi, jó? Egy eleve nem túl vicces napon. Ennyi volt már az Opelval is slágerlista, köszönöm, hogy velünk tartottatok. Egy picit emlékeztünk Szolnoki Péterről, ami nagyon nehéz, mert egy csomó történet nem bírja el a rádiót, egy csomó pedig igen, de nem fér bele. Mindenesetre egy a fontos, soha az életbe nem fogjuk elfelejteni. És hogyha igaz az, hogy valaki addig él, amíg nem felejtik, akkor Szolnoki Péter rendkívül hosszan fog élni. Mert az biztos, hogy mi el nem felejtjük, amíg élünk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, Ed Sheeran és az Azizam az ezüstöt aranyra cserélte. Szavazni!

0: Valli slágerlista. Slágerlista. Kovács Áron és Kisó a legnagyobb slágerekkel. Jövő hét pénteken visszatér.
1: A műsor támogatója az Opel Vallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Vallist keresse. www.opelvallis.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
3: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
2: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem, Mautner Zsófival.
1: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
2: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
1: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
5: Még emlékszem.
4: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
6: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
7: A Spondobot fedélzetén a nyár egyik legjobb találkozóhelye vár a Duna felett. Munka után a kollégákkal, este a barátokkal, vagy vacsora kettesben. Délutántól lunch ritmusok, estére élő zenei pillanatok, naplemente és Budapest fényei várnak a fedélzeten. Minden este más ritmus, minden este Spoon. Szerelembe ejtünk Budapesttel. Asztalfoglalás spoonboat.hu.
8: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
9: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
8: De hát honnan tudtad?
9: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
8: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
10: Egy trópusi szigeten nyaralnátok a családdal? Nem kell messzire utaznotok. Nyíregyházán egy különleges tóparti környezetben vár a 4 csillagos Sziget Hotel. Családi szobák, szigetlen játszóház, trambulin, kerékpározás, vízibicikli és késő estig nyitva tartó wellness. Éljétek át a nyár legszebb pillanatait együtt. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
11: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
12: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
0: Sláger FM.
2: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Benyújtották az iskolakezési támogatásról szóló törvényjavaslatot. A fővárosi szakaszon folytatódik a Budapest-Záhony vasútvonal nyári karbantartása. Életveszélyes állapotban van a zárva lévő Erzsébet kilátó. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat, amit a kormány nevében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtott be péntek délután. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szükségessége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá és nem számítják be az ellátásokra való jogosultság megállapítását. Sem. A törvényjavaslat részletezi, hogy kik jogosultak a támogatásra. Dr. Herbányi Zsolt belgyógyász szakorvos lett a budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet megbízott főigazgatója. A posztot július 15-től tölti be. Az intézmény közleménye szerint a vezető célja, hogy újra megerősödjön a munkatársak lelkesedése, mert csak összetartó közösség tud eredményesen dolgozni a betegek érdekében. Herbányi Zsolt volt részlegvezető főorvos, orvosigazgató, osztályvezető főorvos és a központi rendelőintézet vezetője. Vasárnaptól a Budapest-Záhony vasútvonal karbantartási munkái a fővárosi szakaszon elsősorban Kőbánya-Kisfest állomáson és annak környezetében folytatódnak, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. A tárcavezető hangsúlyozta, a MÁV komplex beavatkozásai révén megszűnhetnek a több perces késéseket okozó sebességkorlátozások, sok helyen visszaáll a 120 km/órás pályasebesség, és megbízhatóbbá válik a közlekedés. A munkák során ágyazat és vágánycserét, váltófelújítást, valamint utastájékoztatási fejlesztéseket végeznek. A nyári ütemezés miatt jelentős menetrendi változások és terelések is lesznek. A János-hegyen álló február óta zárva tartó Erzsébet kilátó életveszélyes állapotba került, ezért több milliárd forintos azonnali felújításra szorul, közölte a 12. kerület. Kovács Gergely polgármester állami támogatást kért Vitézi Dávid közlekedési és beruházási minisztertől, valamint Magyar Péter miniszterelnöktől, aki a kerület országgyűlési képviselője is. A szakértők egy 100 éves statikai hibát tártak fel, amelyet súlyosbította az 50-es években a kilátóra szerelt, majd eltávolított vörös csillag. Bár az 1910-ben átadott műemléket 2003 és 2005 között részben felújították, a legújabb vizsgálatok szerint a felső szintek szerkezeti problémái akkor nem oldódtak meg véglegesen. A kilátó biztonságos újranyitásához átfogó rekonstrukció szükséges. Egyirányosítják az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé közművezeték javítás miatt, ezért hétfőtől augusztus 5-ig a Krisztina körúton a Vérmező út felé csak egy sáv járható. A Szél Kálmán tér felől nem lehet behajtani az Attila útra, a Krisztina körúton a Vérmező út felé pedig csak egy sáv lesz járható. A munkák miatt az 5-ös és a 905-ös busz terelve közlekedik. A Széchenyi gyógyfürdő már a Forma 1-es hétvégére készül, ekkor ugyanis különleges medence parti programokkal várják a vendégeket. A július 24-i pénteki Friday Thermal Club divatbemutatóval, gurméfalatokkal, Formula 1-es koktélokkal és DJ zenével hozza el a magyar nagydíj hangulatát egészen 23 óráig. A futam utáni levezetést pedig július 27-én egy regenerálódást segítő programmal támogatja meg a Szecska. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul a Sláger DJ.

0: Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, itt a péntek este, és indul a Sláger DJ, a Sláger FM Mix műsora. Pontosan 2 órán keresztül a lemezjátszók és a mikrofon mögött Náksi Attila, hozom a 90-es évek, a 2000-es évek elejének és a közelmúltnak a legnagyobb dance-slágereit, úgy, ahogy szeretjük, úgy, ahogy szoktuk hallgatni, és táncolni rá. Jó szórakozást!
1: Sláger DJ!

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Benyújtották az iskolakezési támogatásról szóló törvényjavaslatot. A fővárosi szakaszon folytatódik a Budapest-Záhony vasútvonal nyári karbantartása. Életveszélyes állapotban van a zárva lévő Erzsébet kilátó. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat, amit a kormány nevében Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter nyújtott be péntek délután. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szükségessége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá és nem számítják be az ellátásokra való jogosultság megállapítását. Sem. A törvényjavaslat részletezi, hogy kik jogosultak a támogatásra. Dr. Herbányi Zsolt belgyógyász szakorvos lett a Budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet megbízott főigazgatója, a posztot július 15-től tölti be. Az intézmény közleménye szerint a vezető célja, hogy újra megerősödjön a munkatársak lelkesedése, mert csak összetartó közösség tud eredményesen dolgozni a betegek érdekében. Herbányi Zsolt volt részlegvezető főorvos, orvosigazgató, osztályvezető főorvos és a központi rendelőintézet vezetője. Vasárnaptól a Budapest-Záhony vasútvonal karbantartási munkái a fővárosi szakaszon elsősorban Kőbánya-Kisfest állomáson és annak környezetében folytatódnak, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. A tárcavezető hangsúlyozta, a MÁV komplex beavatkozásai révén megszűnhetnek a több perces késéseket okozó sebességkorlátozások, sok helyen visszaáll a 120 km/órás pályasebesség, és megbízhatóbbá válik a közlekedés. A munkák során ágyazat és vágánycserét, váltófelújítást, valamint utastájékoztatási fejlesztéseket végeznek. A nyári ütemezés miatt jelentős menetrendi változások és terelések is lesznek. A János hegyen álló február óta zárva tartó Erzsébet kilátó életveszélyes állapotba került, ezért több milliárd forintos azonnali felújításra szorul, közölte a 12. kerület. Kovács Gergely polgármester állami támogatást kért Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztertől, valamint Magyar Péter miniszterelnöktől, aki a kerület országgyűlési képviselője is. A szakértők egy 100 éves statikai hibát tártak fel, amelyet súlyosbította az 50-es években a kilátóra szerelt, majd eltávolított vörös csillag. Bár az 1910-ben átadott műemléket 2003 és 2005 között részben felújították, a legújabb vizsgálatok szerint a felső szintek szerkezeti problémái akkor nem oldódtak meg véglegesen. A kilátó biztonságos újranyitásához átfogó rekonstrukció szükséges. Egyirányosítják az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Széll Kálmán tér felé közművezeték javítás miatt, ezért hétfőtől augusztus 5-ig a Krisztina körúton a Vérmező út felé csak egy sáv járható. A Széll Kálmán tér felől nem lehet behajtani az Attila útra, a Krisztina körúton a Vérmező út felé pedig csak egy sáv lesz járható. A munkák miatt az 5-ös és a 905-ös busz terelve közlekedik. A Széchenyi gyógyfürdő már a Forma 1-es hétvégére készül, ekkor ugyanis különleges medence parti programokkal várják a vendégeket. A július 24-i pénteki Friday Thermal Club divatbemutatóval, gurméfalatokkal, Formula 1-es koktélokkal és DJ zenével hozza el a magyar nagydíj hangulatát egészen 23 óráig. A futam utáni levezetést pedig július 27-én egy regenerálódást segítő programmal támogatja meg a Szecska. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger DJ.
2: Péntek este van, és ez itt a Sláger DJ második órája a Sláger FM-en. A lemezjátszóknál továbbra is Náksi Attila, és a 90-es évektől egészen a közelmúltig pörgetem a legnagyszerűbb táncoló zenéket. Jó szórakozást!

Náksi Attila voltam, lassan véget ér a péntek esti Sláger DJ, de senki ne menjen túl messzire, hiszen szombat este folytatjuk, 8 órától várok mindenkit, ugyanitt a Sláger FM hullámhosszán vagy a www.slagerfm.hu-n vagy az alkalmazásokban, hiszen bárhol hallgathatnak minket a világban. Nagyszerű éjszakát kívánok minden kedves hallgatónknak, és holnap, azaz szombaton várok mindenkit a Sláger DJ-vel, 8 órától.

0: egy helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Felülvizsgálják a Papp László Budapest Sportaréna 10 éves bérleti szerződését. Elindult a próbaüzem az Alteo új DRS hulladékfeldolgozó üzemében Kistarcsán. Több mint 40 balatoni településen érhetők el ingyenes szabad strandok. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Vizsgálat indult a Papp László Budapest Sportaréna hosszú távú bérleti szerződésével kapcsolatban. Erről Kálnoki Kis Attila számolt be Facebook oldalán. Az államtitkár bejegyzése szerint a felülvizsgálat a Nemzeti Sportügynökség ZRT kötelezettségvállalásaira, valamint az állami tulajdonban lévő sportingatlanok szerződés állományára is kiterjed. A vizsgálat során azt is értékelik, hogy indokolt volt-e a Sportaréna 10 évre szóló bérbeadása, megfelelő volt-e a pályázati eljárás, illetve kellően érvényesültek-e az állami vagyonvédelmi védelméhez kapcsolódó szempontok. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A keddi és szerdai napon a Hegyalja úton, a Szentendrei úton, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokra fókuszáltak. A két napon összesen 89 esetben intézkedtek, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Megkezdődött a próbaüzem az Alteo Kistarcsai telephelyén, az új DRS hulladékfeldolgozó üzemben. A létesítmény nyártól évi 28 ezer tonna visszagyűjtött italcsomagolás feldolgozására lesz képes. Ezzel a petpalackok és fémitalos dobozok körforgásos gazdaságban tartását biztosítják. Az üzem július 6-án kapta meg a hatósági engedélyt. A Kistarcsai gépsor 14 ezer tonnás éves kapacitással működik, így az Alteo teljes DRS kapacitása megduplázódik. A próbaüzem tapasztalatai alapján finom hangolják a folyamatokat, hogy rövid időn belül teljes kapacitással működhessen. A Kistarcsai létesítmény jelenleg Magyarország legmodernebb visszaváltott csomagolásokat feldolgozó üzeme. Az idei szezonban is több tucat balatoni településen lehet ingyen strandolni, különösen a déli parton. 2026-ban is több mint 40 településen lehet díjmentesen fürdeni. Idén Keszthelyen a Helikon strand lett ingyenes. A települések listája hosszú, de ha valaki kifejezetten ingyenes strandot keres, a déli parton, Balatonbogláron, Balatonfenyvesen, Balatonberényben, Zamárdiban vagy Siófokon is több olyan partszakaszt talál, ahol nem kell belépőt fizetni. A nyári szünet nem minden gyermeknek jelent pihenést. A felborult napirend, a ritkább kapcsolatok a barátokkal, a megnövekedett képernyőidő és az alvásritmus elcsúszása szorongást, ingerlékenységet is okozhat. A vakáció akkor támogatja a lelki jólétet, ha nem teljesen szabálytalan, mondta a Sláger FM-nek dr. Dura Mónika, a fővárosi Mindwell Pszichológiai Központ alapító vezetője.
2: A Mindwell Pszichológiai Központban azt tapasztaljuk, hogy sok gyerek hirtelen ráborul ez a sok szabadidő, meg felborulnak ezek a napi rendek, ami ugye az iskola alatt elég adottak. Ezért sok gyerek nem érzi magát ettől komfortosan, mert a napi rend az mégiscsak valamilyen kapaszkodót ad. És hogy mire gondolok itt, hogyha napi rendről szól mondjuk a nyári szünet, akkor arról tudunk beszélni, hogy a gyerekeket ne hagyjuk nagyon sokáig fent, reggel azért nem is korán, de azért legyen egy ritmus annak, hogy mikor ébrednek, hogy este el tudjanak aludni, és azért legyenek ilyen közös rituálék, hogy vagy a reggeli, vagy az ebéd az legyen közös. És amikor ugye újra visszakapcsolnak az iskolába, az megint egy ilyen napirenden alapul, és ez jó, hogyha a nyárnak is van egy sajátos napirendje.
1: A szakértő szerint a nyári szünet kulcsa a rugalmas keretekben, a valódi pihenésben, az offline élményekben és a személyes kapcsolódásban rejlik. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatos.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Régi kedves barátunkat, Szunyi Timmert köszöntöm nagy szeretettel, a Madame Tussauds, jól mondtam ki?
2: Igen,
1: okay, igyekeztem, nagyon igyekeztem. Marketing és értékesítés, marketing és értékesítési vezetőjét látod, a Tussauds-t már kimondtam, most a titulussal volt egy kis probléma, de nagyon örülök neked mindig, amikor jössz, mert mindig van valami aktualitás nálatok veletek, és én azért szeretem azt, amit ti képviseltek, mert tulajdonképpen hátra is dőlhetnétek, nem? Ezekkel a viasz figurákról el lehet lenni egy pár évig.
2: Hát elméletileg igen.
1: De mindig vannak újítások.
2: Gyakorlatilag igen, hál' Istennek így az egész csapatunk, mondhatom, hogy nagyon kreatív, és rendszeresen ötletelünk, hogy mivel lehetne még vonzóbbá, még interaktívá tenni a kiállítást, és rengeteg jó ötletünk van, ezeket igyekszünk meg is valósítani.
1: Hát ez is egy ilyen, amivel most kapcsolatban érkeztél. Azt mondja, hogy és az első kérdésem az az, hogy hogyan lehet tulajdonképpen egy világkuriózum, egy különlegesség Magyarországon. Egy kutya. Nem akárkinek a kutyája viasz figurában, ugye? Kalambó kutyája.
2: Igen, igen, hát őre nagyon büszkék vagyunk egyébként, mert még az előzményekhez hozzátartozik, hogy mikor megnyitottunk, és ugye Peter Falk figuráját bemutattuk a
1: igen,
2: közönségnek.
1: Meg ezt tudom, hogy ő van,
2: akkor,
1: vagy volt.
2: Igen, igen, akkor ilyen nagyon büszkén kommunikáltuk, hogy egyedül nálunk látható az ő viasz figurája, és valóban nagyon közkedvelt figura, és nagyon örültek neki az emberek, de sok olyan kommentet, meg visszajelzést kaptunk, hogy na jó, jó, de hol a felesége? Uh-huh. Hol a kutyája? Hát most ugye a feleségét, mivel a sorozatban nem ismertük, mindig csak emlegette.
1: Ugye, talán egyszer sem
2: így
1: láttuk.
2: Egyszer sem lehetett látni. Így őt nem tudtuk prezentálni a közönségünknek, meg a látogatóinknak, de arra gondoltunk, hogy ha már a kutyáját ennyien emlegetik, és ennyien hiányolják, akkor őt megpróbáljuk megjeleníteni, és hogy ne legyen úgymond most idézőjelesen sablonos, hogy nem viaszból képzeltük el a kutyáját, hanem még játékosabb formában, Lego formájában, és ehhez segítségünkre sietett egy építészmérnök hallgató, uh-huh. aki egyébként maga is egy óriási Lego rajongó.
1: Jó, tehát akkor tényleg Lego, mert én láttam a fotót,
2: igen,
1: csak nem hittem
2: igen,
1: el.
2: Igen, igen.
1: De akkor
2: igen, ez tényleg. Ja, ez. Okay. És kifejezetten nekünk, illetve Kalambó hadnagynak a figurájának lett tervezve, tehát 1:1 méretarányú, és ez a mérnök hallgató fiú, ő még azt is hát így közvetítette felénk, hogy melyik kockát honnan lehet megrendelni. Aha. Úgyhogy ez egy, tényleg ez egy elég hosszadalmas procedúra
1: meg
2: volt.
1: Meg gondolom macerás is volt.
2: Meg macerás is volt.
1: Meg hát a igen, drága, igen, vagy az anyagi részében nem is beszélve.
2: Igen, igen, de nagyon sokan segítettek nekünk, úgyhogy így több mint 5000 darab Lego kockából sikerült összeállítani ezt a kutyát, de azt elmondhatom, hogy például csak az, hogy magákat a beérkezett Lego darabkákat külön válogassuk. Egyébként ez a mérnök hallgató fiú, ő irányította az építést is, és csak az, hogy ezt külön válogassuk, az egy teljes nap volt, hát szerintem ilyen 6-8-an dolgoztunk rajta. Tehát kollégák,
1: nem gondolná, hogy ez...
2: kollégák gyerekei.
1: De jó.
2: Úgyhogy nagyon...
1: Össznépi. Összefogás volt. Na ezt akartam kérdezni, hogy hogyan lehet Hungarikum egy alapvetően nem is magyar kutyából. Ez egy amerikai kutya, nem?
2: Igen, igen, igen, de Magyarországon is nagyon közkedvelt.
1: Az oké, okay, az oké. Okay.
2: Tényleg nagyon sokan például elküldik nekünk a saját kutyájuknak a képét, meg, tehát hogy tényleg nagyon...
1: Na most nem vagyok abban biztos, azt tudom, hogy Kalambó szobor van Pesten. A kutya igen. is ott van vele?
2: Hát így Legóban.
1: Na, ja, nem, nem.
2: Ja, a szobor. Na, ez egy jó kérdés.
1: Na jó, ennek utána nézek,
2: szerintem
1: addig beszélni.
2: Szerintem igen, egyébként.
1: Akkor illett a kutya most már hozzátok
2: szerintem
1: is.
2: Szerintem igen. Igen.
1: Na,
2: igen.
1: De az igaz, hogy sehol máshol nincs viasz figurája
2: nincs,
1: ennek a kutyának.
2: Nincs.
1: Mert nem akárki a kutya, ugye Kalambó kutyája. Az nem is tud akárki lenni. De a ti, mondhatom, hogy a Tűzfurcok történetében vannak-e állatok? Úgy világszerte?
2: Vannak, de nagyon kevés helyen láthatóak. Egyébként pont Erzsébet, második Erzsébet angol királynőnek kutyáit örökítették meg viaszból. Például a bécsi Tűzszó kiállításon is láthatóak ezek a kutyusok. És hogyha elárulhatok egy titkot, ez még igazából belső egyeztetéseket folytatunk, hogy már tervezzük, mivel a korgi is ugye egy nagyon népszerű fajta itthon hazánkban, ezért tervezzük, hogy akkor Erzsébet királynőnek is megcsináljuk Legóból, de mondom, ezek még tervezési
1: fázisban. Jó, meg ezek hosszas
2: fázisban.
1: Folyamatok.
2: Igen.
1: Megértettük.
2: Igen.
1: Jó, akárhányszor össze, ezt muszáj sajnos, ne haragudj érte, tisztázni, mert ha egy újszülöttnek minden információja, akkor egy új hallgatónak is, hogy akkor Tűzszó vagy Tűzfurc, én azért mondtam Tűzfurcnak, mert tőled hallottam így.
2: Igen, hát megmondom őszintén, én is az angol kollégáktól hallottam így, mivel ugye a Merlin, a mi franchise jogtulajdonosunk, tehát a Madame Tussauds jogtulajdonosa, nekik ugye Londonban van a székhelye, egyébként minden figura London mellett Ectonban készül, és hivatalosan Tussauds, de nagyon sok országban egyszerűen csak Tűzszónak nevezik.
1: Nem haragszatok egyikért sem.
2: Nem, okay. Nem.
1: Te voltál az összes, nem tudom, panoptikumnak mondhatjuk ezt? Tudom, hogy nem szeretitek.
2: Legyek? Igen, nem szeretjük.
1: Nem szeretitek, oké, okay, de akkor az összes kiállító helyen voltál?
2: Nem, sajnos nem.
1: Mennyi van a világon?
2: Hát több mint 20, 22. Tehát New Yorktól Sydney-n át, Tokióig, Shanghaiban, Hongkongban, Szingapurban, úgyhogy én nagyon sok helyre szívesen elutaznék, hogy megtekintsem a kiállítást. Legutóbb egyébként Londonban voltam 2025-ben.
1: Mivel más a magyar kiállítás? Most azon túl nyilván, hogy itt vannak hungarikumok benne.
2: Igen, hát én elmondhatom, és szerintem ez nem csak az én személyes véleményem, hanem így a visszajelzések alapján is, hogy a magyar attrakció, múzeum, az sokkal kidolgozottabb, tehát látszik rajta, hogy a díszleteket aprólékosan megmunkálták a mesteremberek, több száz mesterember dolgozott egyébként, közel 4 évig, amíg elkészült ez a múzeum, és tényleg ilyen diorámák, kézzel festett oszlopok, aranylappal bevont bélétes kapuk, tehát hogy ilyen nem létezik máshol.
1: Aha, csak itt Magyarországon.
2: Csak itt Magyarországon. Tehát annyira figyeltek minden apró részlet, ami vissza is jön, tehát ahogy belép az ember, az első termünk, az egyébként a Duna korzót ábrázolja. Ott is például elég csak annyit említeni, hogy a padló az itáliai, vagyis hát olasz bazalt kő, tehát egy robbantott bazalt kő, és tényleg így kövenként rakták le, hogy picit emlékeztessen ugye a Duna korzóra. És ez át is jön az embereknek, hogy itt van, ami... Igen. Igen, illetve hát ott rögtön a Lánchidat meg tudják csodálni az emberek, vellette ugye Will Smith ül, aki annó ugye felmászott a Lánchidra, tehát hogy mindennel összefügg, tehát semmi nem véletlen. Vagy például az, hogy George Clooney szintén ebben az első teremben egy padon ül, és mögötte egy virágbolt található. Az sem véletlen, mert úgy gondoltuk, hogy George Clooney karakteréhez ez nagyon illik, egy gyönyörű, szép virágbolt. És hogyha ezt is elárulhatom, hogy például, hogyha Clooney mellé leül valaki, és a szívére hajtja a fejét, vagy teszi a kezét, akkor érzi a szíve dobogását.
1: De jó.
2: És, na, ami szintén nincs sehol a világon.
1: Más, tehát tele van ilyen attrakciókkal.
2: Tele,
1: most már kutyaik van, Kalambó kutyája.
2: Igen,
1: ott van, és
2: aminek nagyon
1: máshol
2: örülünk.
1: Megnéztem, közben a szobornál is van egyébként.
2: Van, jó.
1: Most
2: van,
1: már
2: van.
1: Akkor ez biztos. Na, de hát ilyen verzióban meg soha nem, meg sehol nem láthatták, úgyhogy ha megnézték a szobrot, menjenek el hozzátok is.
2: Várjuk, sok
1: szeretettel. Az egy teljesen más hangulat, és esküszöm, hogy csak a nem a kekeckedés, meg semmi rossz szándék nincs benne, hogy miért nem szeretitek, csak hogy megtanuljuk egy életre, hogy miért nem panoptikum.
2: Mert a panoptikumnak a véleményünk szerint van egy kicsit ilyen poros hangulata, ami egy ilyen álló álló kiállítás.
1: Ez meg nálunk tud nagyon mai lenni?
2: Igen, igen. Nálunk meg tényleg minden mozgalmas, tehát a fényhatások, a hanghatások. Akkor mondom, minden érzékszervre próbálunk hatni. Igen. Tehát azt szerintem múltkor meséltem, igen, hogy van olyan figuránk, akinek saját illata van. Ugye nem árulunk el nagy titkot, például a Szoboszlai Dominiknak is, hogyha
1: aki tényleg minden nap hozzá. Egyébként? Minden nap
2: majdnem minden nap, minden második, harmadik nap körülbelül.
1: Kezelve van.
2: Igen, igen, vagy Ariana Grande-n is a saját parfümjét érezhetik az emberek. Tehát, hogy tényleg itt minden érzékszervre hatunk, és ez egy nagyon mozgalmas kiállítás, és szeretjük így bevonni az embereket, hogy átérezzék, és hogy átadjuk ezt az élményt. És a panoptikum szó nem tükrözi ezt. Úgyhogy mi ezt ezért
1: jó, jogos, nem is, nem fogom többet emlegetni, megígérem. Neked nem is rosszból mondtam egyébként. Meg amúgy is most, ami miatt jöttél, az a kutya.
2: Igen.
1: Lego. 5000 darabból épült fel egyébként a Kalambó Lego kutyája. Milyen érzés hozzáérni például?
2: Hát nagyon jó. Én...
1: Most azért, mert te már
2: tesztelted. Igen, én rendszeresen megsimogatom. Tehát amikor így elmegyek.
1: Ez szabad a látogatóknak is?
2: Szabad. Tehát a figurákhoz is hozzá lehet érni. Mindig azt szoktuk mondani, hogy úgy, mintha finoman egy barátodhoz érnél hozzá. Tehát megnézheted a ruháját, megtapinthatod.
1: Ez el van mondva mindenkinek, aki bemegy, vagy ki van írva, ki is van írva.
2: Igen.
1: Mint egy viselkedési
2: kultúra. Is, igen.
1: Volt-e bármi köze annak a ti ötleteteknek, megvalósításnak, hogy felröppentek azok a hírek, hogy van valamiféle magyar vonatkozása a Kalambónak, vagy a Peter Falknak?
2: Igen, mindenképp, de igazából a figura szelekció, ugye az még 2018-ban történt meg, amikor is az ötlet megszületett, hogy Magyarországon is nyit ennek a nemzetközi láncnak egy újabb egysége, attrakciója, és akkor egy nagyon komoly kutatást végzett egy cég, mind a magyar jövőbeni látogatók között, mind külföldi turistákat is szólítottak le, és Peter Falk neve nagyon sokszor felmerült, aminek lehet, hogy van ehhez köze, hogy valószínűsíthetően van ugye magyar szála is, de abban biztos vagyok, hogy ez azért is történt, mert tényleg nagyon népszerű. Tehát meglátják az emberek, és rögtön úgy állnak mellé, hogy ők is tartják a szivart a kezükbe, mint ahogy a figura.
1: Jó, hát legenda, ikonikussá vált.
2: Ikonikus legenda, igen. Ahogy egyébként Bud Spencer is. Tehát Bud Spencer is hasonló reakciókat vált ki az emberekből, és az ő figurája is csak nálunk.
1: Na de milyen jó, hogy ezek a karakterek, na és pláne, hogyha még ő is csak igen, a magyarországiban van, hogy ezek nem tudnak, mármint a karakterek eldevalválódni.
2: Nem.
1: Ők nem celebek voltak.
2: Nem, pontosan. Ezt nagyon jól mondod, mi is így érezzük. Ők egyszer örök. Tehát hihetetlen. És az, hogy mai napig emóciót váltanak ki az emberekben. Tehát ez csodálatos.
1: Na most összességében a kutya, tehát hogy meddig készült akkor pontosan, ha mindent összeadsz, mert az még nekem nem világos.
2: Hát sokkal tovább, mint ahogy mi is terveztük.
1: De ezek évek voltak?
2: Nem. Ez hát egy, szerintem egy közel 2 hónap, és péntekeket neveztük ki erre a Lego építő napra. Ott fent nálunk az irodában volt egy terem, ahol ennek lehetőséget adtunk. És tényleg aki tudott, csatlakozott. És egyszerűen teljesen a flow élmény is megvolt, és utána, amikor már láttuk, hogy hát ebből most már tényleg lesz valami, és nem sokára kihelyezhetjük, akkor, ha nem árulok el titkot, egy időkapszulát is beletettünk. Az építészmérnöknek szóló kapszulát, tehát az ő neve van benne, és egy nagyon szép idézet.
1: Azt nem lehet tudni, hogy mi az az idő?
2: Vagy hát azt nem árulom, mert ez az időkapszula, mert...
1: Aha. Majd... Na, de az mit jelent, hogy azt mit 10 év múlva majd egyszer megnézhetik, vagy akár több is?
2: Igen, végül is igen.
1: Na jó, hát akkor kedves, ne felejtsék el, hogy van egy ilyen, amit ki kell deríteni. Egy útra való egyébként?
2: Egy útra való, egy nagyon szép pláne. Útra való. Igen,
1: pláne, én kívánom is, hogy...
2: tehetség előre, és...
1: Hogy ez sokáig maradjon. Az, hogy meddig van kiállítva valami nálatok, az kin múlik?
2: Igazából nyilván, mivel nekünk a franchise partnerünk a Merlin Entertainment, uh-huh. így mindent közösen döntünk, de mi senkitől nem szeretnénk megszomorulni.
1: Uh-huh. De olyan lehet egyébként, hogy valaki kifutja magát?
2: Lehet, igen.
1: Tehát le lehet
2: cserélni. Más attrakcióban igen, előfordul az ilyen, illetve azért nyilván a viasz figuráknak is van egy bizonyos korhatár, ami után
1: elérhet.
2: Hát, hogy mondjam, szépen elkezdenek öregszeni. Úgyhogy, és akkor igen,
1: is.
2: Igen, igen. Tehát van sok olyan világsztár, akiről több időszakában, életének fázisaiban aha. készítettek figurát, és akkor mindig az újat tették uh-huh. ki. Ugyanis ez nagyon fontos még megemlíteni, hogy a figurák az életüknek egy ikonikus pillanatában készültek, tehát úgy jelenítjük uh-huh. meg őket. Tehát nem feltétlen mindenki a mai kornak megfelelő kinézete van, hanem
1: az adott
2: igen, például Whitney Houston, amikor berobbant a legelső uh-huh. slágerével, őt fiatalon ábrázoljuk, Madonnát is a fénykorában. Tehát, hogy sokan mondják, hogy jaj, de hát, hogy idősebbek ezek a világsztárok, mint ahogy a figurán. Igen, mert a figura egy, hát jó, az életének egy bizonyos szakát.
1: Persze, de a sikerkorszakot
2: igen,
1: mutatja.
2: Igen, igen.
1: Egyébként, hogy milyen érdekes ennek a lélektana, hogy nem csak a Hollywood bulváron, vagy ezen a hírességek sétányán uh-huh. csillagot elnyerni, vagy a nevet odaírni lehet nagy szó, hanem az is, hogy ide bekerülni hozzátok hát a rendszeretekbe.
2: Igen, igen.
1: Az is egy mérföldkő.
2: Ez abszolút egy mérföldkő. Tehát amikor ez hivatalosan úgy működik, hogy a Merlin Entertainment keresi meg ezeket az embereket, akiket szeretnénk uh-huh. megformálni viaszból, és ez tényleg egy megtiszteltetés. Tehát én nem is nagyon tudok olyat, aki esetleg azt mondta volna, hogy nem. Mert ez egy...
1: De milyen szomorú lehet az, aki kikerül a rendszerből egyszer csak.
2: Nem, egyébként általában úgy szokott kikerülni, hogy már... Tehát nem tudom, aki például gyerekként robbant be uh-huh. mondjuk egy fiúbandával, lánybandával, uh-huh. de utána elért mondjuk szóló karriert is, akkor már nem a nagyon fiatalkori
1: világos,
2: élét
1: okay.
2: mutatjuk, hanem már egy kicsit a
1: az újabb mérföldköveket.
2: Az újabb mérföldkövet, igen.
1: Világos. Na de hát Kalambó kutyájával mit lehet kezdeni? Neki egy korszaka volt, az a 15 évig tartott.
2: Igen.
1: Ugye, hogy is igen, volt? Igen, 68 igen, és igen. 2003 között forgatták, még 2003-ban igen. voltak Kalambók.
2: Igen.
1: Ezt nem is tudtam.
2: És egyébként, ha információim nem csalnak, az igazi felesége, tehát nem a szerepbeli felesége, az igazi felesége is megjelent egy-egy jelenetben.
1: Na, hát te se tudtam. De ha most számolgatok, hogyha ez 68-ban indult, akkor itt valószínűleg nem egy kutyával csinálta végig.
2: Nem, kettő.
1: Kettő
2: kutya
1: volt?
2: Igen. Igen.
1: De két hasonló.
2: Két teljesen
1: most akkor
2: hasonló,
1: kettőből igen, kellett igen, összehozni?
2: Igen. Mi az elsőt vettük alapul, igen. Igen. Tehát ő volt a modellünk.
1: Okay, jogos.
2: Ő volt hosszabb ideig a társa.
1: Uh-huh. Na, hát akkor
2: és úgy tudom, hogy kötődtek érthető. Is egymáshoz. Úgyhogy ez.
1: Azt tudtuk, hogy hívták? Nektek ki van írva?
2: Nem,
1: vagy Kalambó kutyája?
2: Az nincs kiírva. Jó. Igen, de most jó, hogy mondod
1: hát
2: majd.
1: Hát csináltok egy nem tudom én, névadó valamit.
2: Jó, ez jó ötlet, köszönjük.
1: Adjanak nevet a látogató Kalambó, mert most Kalambó kutyája, ez olyan, mint amikor a gyerekes szülőknél mondja, hogy Klári anyukája. Érted? Tehát, hogy nem mondják be a nevet, csak ez ő anyukája. Tehát Kalambó kutyája, ilyen szempontból.
2: Képzeld, hogy egyszer volt egy karácsonyi rendezvényünk, ahol azt kérték a résztvevőktől, egy cégnek volt a karácsonyi partia, hogy öltözzenek be valamilyen uh-huh. jelmezbe, és egy hölgy felvett egy nagyon hasonló ballonkabátot, mint Kalambó hadnagyom, ilyen kis ővel szépen összekötötte, és a hátára kiírta, hogy Mrs. Kalambó. ő volt ugye Kalambó felesége, nagyon vicces volt tényleg.
1: Nyáron is érdemes, gondolom, hozzátok ellátogatni. Feltételezem, hogy jó idő van.
2: Igen,
1: nálatok.
2: Nálunk muszáj, hogy jó idő legyen.
1: Nem 42 fok, mint odakint időnként.
2: Nem. Egyébként beletrafáltál, mert így is reklámozzuk, vagy promotáljuk mostanában magunkat, hogy nálunk garantáltan 24 fok.
1: Na, igen. Szuper. Egyébként a bábuk miatt
2: igen,
1: is kell,
2: igen,
1: hogy
2: igen,
1: legyen?
2: 24 fok felé nem lehet a hőmérséklet. Igen.
1: Mi történne? Elhamadnának?
2: Hát nem lenne egy hatással rájuk. Igen,
1: értem.
2: Igen. Hát nyilván, hogyha most a 42 fokba kiraknánk a tűzőnapra, na akkor elég gyorsan látható hát szétesés lenne, de vigyázzunk rájuk nagyon.
1: Van olyan látogatottok, aki bemegy és nem készít fényképet?
2: Nagyon ritkán, de van. Például pont a napokban láttam egy olasz úriember, egyedül jött, és mi éppen forgattunk, úgyhogy itt láttam, hogy ő így éppen hol van, meg mit csinál, és nagyon érdekes, hogy minden táblát, ugye minden figuránál van egy tábla, amin bemutatjuk magát a figurát, és még található egy QR kód is rajta, ahol még további információkat lehet róla olvasni, meg idézeteket tőle, ezt egyébként nagyon szeretik a látogatók, és például ez az olasz úriember, ő nem csinálta egy fotót se, minden egyes táblát elolvasott, minden QR kódot letöltött, azt nézte, fotót nem csinált, de így látszott, hogy nézi a ruhákat, beleásta magát, nézte a kihelyezett vagy kiállított múzeumi kardokat, mondjuk Szent István mellett, vagy Mátyás király mellett, tehát olyan alapossággal nézett meg mindent, hogy őszintén megmondom, hogy mi már zártunk volna, már zárási idő volt, de mivel láttuk, hogy teljesen belemélyült, így ő észre se vette, de ő miatt a tovább tartottunk nyitva, hogy végig tudjon érni, és tényleg mindent
1: hát ez az ember központúság, meg a közönség gért levés.
2: Igen, hát
1: gratulálok hozzá. Na hát jó, társaságban repül az idő, sajnos a végén vagyunk, de akkor lesz, az attrakció megvan a nyárra. Kalambó kutyája. Hungarikumként, kedves hallgatóink, Legóból a magyar Madame Tussaudban, úgyhogy szívből ajánljuk mindenkinek.
2: Várunk mindenkit szeretettel.
1: Jó idő lesz, az biztos. Nem csak a kutya miatt természetesen, hanem a többiek miatt is. Meg hát már a múltkor mondtuk, hogy sok mindenre használható a ti helységetek, például a randevúkra is.
2: Abszolút.
1: Vannak ilyenek, de majd legközelebb jössz, aztán majd mondod, hogy a randevúk hogy sikerülnek ott nálatok, mert randi estek is.
2: Igen, abszolút.
1: Vannak úgy, rendszeresen. Úgyhogy gondolom a Madame Tussauds honlapján, weboldalán, közösségi oldalain minden pontos, fontos
2: abszolút
1: információt megtalálnak, úgyhogy szép nyarat kívánok.
2: Nagyon
1: nektek
2: köszönjük, és viszont kívánok.
1: Szunyi Tímával beszélgettem, kedves hallgatóink, akitől most elköszönök, de önöktől még nem, mert jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
0: Ez a Slágerkult.

0: A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, régi kedves barátunkat, Gál Pétert köszöntöm nagy szeretettel, örülök neked, milyen jó, hogy most megint találkozunk.
2: Köszönöm szépen a meghívást,
1: és személyesen is.
2: Örülök, hogy itt lehetek.
1: Egyrészt... Hát nagyon szép ajándékokkal érkeztél, és ezt őszintén köszönöm. Hoztál egy nagyon szép CD-t, és egy még szebb, talán még szebb, mert ilyet még nem is nagyon láttam, díszdobozos pendrive-ot. Tehát mintha ez egy konkrétan egy CD vagy egy lemez, csak nem vinil, hanem ez most már pendrive, de borítója van, nagyon szép tartója, és benne exkluzívan itt van a pendrive is.
2: Igen,
1: a borítóval mindennel.
2: Hát ez nem véletlenül készült, mert ma már a háztartásokban egyre inkább nem használnak CD lejátszót. Uh-huh. Mindenütt van a számítógépen pendrive olvasó, a televízión pendrive olvasó, a gép, az új gépjárműkben csak pendrive olvasó van, tehát ott oda már nem is tudsz CD-t berakni, és azért döntöttem úgy, hogy legyen egy olyan, hogy pendrive is legyen, meg legyen CD is. Hát aki a hagyományosat szereti, ez még nem a régi, a bakelit azt már
1: az okay,
2: azt nem,
1: az...
2: lehet, nem lehet megfinanszírozni. Tehát aki azt szeretné a CD-t, az CD-t tud kapni, aki meg az új modern hangzásot szeretné, az kapja.
1: Annak meg ott van a pendrive. Szóval haladsz a korral, ez a lényeg.
2: Hát majdnem.
1: Na, tényleg jó, hogy itt vagy. És most ugye a te szerzői munkásságodról beszélünk ezzel a lemezzel, amit mi nem szoktunk ebben a műsorban, és csak azért tettünk kivételt, annyi helyen vagy egyébként az egyéb kulturális lábaiddal, akár Szűcs Totyával közösen,
2: igen,
1: vagy az Attilás...
2: Attila fénytársulat.
1: Fénytársulat, tehát hogy rengeteget lehet veled találkozni.
2: És sorolhatnám.
1: Így, tudom, tehát annyi helyen vagy itt, hogy hál' Istennek vissza is tértél a színpadra, úgyhogy nagyon örülök neki itt, vagy éppen egészségesen,
2: igen,
1: és ennek őszintén, meg külön örülök. Annak meg, hogy itt van a te több évtizedes pályafutásod, hát majdhogy nem lenyomotta.
2: Hát ez körülbelül...
1: Hány év munkája ez?
2: Azt mondja, hogy...
1: Hány évtized? Most számol, csak mondom a hallgatóknak.
2: 45 év körülbelül.
1: Na, hát címből köszönöm, már vénülő kezemmel.
2: Igen.
1: Ez a címe. Klasszikus költők megzenésített versei. Ugye te vagy a zeneszerző minden egyes,
2: igen,
1: dalnál, és nyilván a verseket mindig más írta, de mindig más is énekli ezeket a dalokat. Tehát egy igazi sztárparádét hoztál össze.
2: Hát vannak olyanok, akik két dalt is énekelnek.
1: Akkor is sokan vannak.
2: De a kiosztás miatt, és hát tehát úgy kellett összeválogatnom a közreműködő művészeket, hogy valamilyen módon bízzak benne, hogy ezeket jól tudják interpretálni, jól elő tudják adni, és hát egy ilyen hanghordozó egy kevés költségvetéssel készül.
1: Uh-huh.
2: Tehát meg kell oldani, hogy ez ne legyen drága, és akik közreműködnek, azok gyakorlatilag az elmúlt 40 akárhány év, akikkel én együtt dolgoztam, van, akikkel együtt dolgozok a mai napig, uh-huh, is, sokat vagyunk együtt, és az első szóra mellém álltak, és ingyen is bérmentve jöttek énekelni, ami ez egy nagy dolog, mert
1: de jó.
2: Hát egyébként ez
1: felsorolhatom a borítóról,
2: hogy
1: és akkor nem hagyunk
2: persze,
1: ki senkit. Fehér Adrien, Kalapács Ódor Szintia, Keresztes Ildikó, Nagy Anikó, Tóth Renáta, Kalapács József, Kálmán György, Mr. Bazari, Rudán Zsó, Sipos Péter, Varga Miklós, csak az énekesek.
2: Igen.
1: Ez egy szuper
2: igen, körülbelül, igen.
1: Na de hát ott vannak a Jankó.

0: Kai Béláék, Bekepp Péter, Jenei Szilveszter, Kormoránból, ugye? Makovics Dénes,
1: igen, hát
0: régi, kedves.
1: Igen.
0: Barátunk Margit József, Schneider Szilveszter, Szűcs Antal Gábor, tehát tényleg az egész gárda, akár az énekesi, akár a zenészi gárdát nézzük, ez egy szupergrup.
1: Hát a zenészek is azok is igenis jöttek, tehát akikkel együtt dolgozom a mai napig, illetve hát a Dénessel én nem dolgozom együtt, hanem amikor van valahol valami nagy koncert, és meghívnak engem is, mint közreműködő művészt, őt is meghívnak, akkor találkozunk, és nagyon örülünk, és anekdotázunk, és poénkodunk, és egy nagyon jó ember, és egy fantasztikus szaxofonos. Tehát én azt mondom, hogy a number one-ok közé tartozik.
0: Na, de a number one-ok is itt vannak a te lemezeden. Igen. Szóval neked ez most egy szép elégtétel, mondhatom ezt így? Vagy egy összegzés? Minek nevezzük?
1: Inkább hívjuk azt, hogy egy összegzésnek.
0: Lenyomata a pályát.
1: Igen, valamikor nagyon régen verseket zenésítettünk meg, és úgy gondoltam, úgy döntöttem, hogy jó volna egy olyat csinálni az életem vége felé zenét, amikor már a pályám, nem mondjuk nem az életem, de a pályám vége felé, hogy egy olyan hanghordozót, amin újból költökversenyt zenésítem meg. És ez egy nagyon komoly munka volt, mert ezt elkezdtem 2024-ben csinálni.
0: De akkor ez két év munkája, az a lemez?
1: Hát gyakorlatilag igen, aha. Tehát 2024-ben, ami avval kezdődött, hogy elkezdtem verseskötetet olvasgatni. Rengeteg, nem tudom én, tehát 40-50 kötetet. Most nem azt jelenti, hogy mindet végigolvastam, de hogy belelapoztam, az első két sor valamit bennem elindított, azt, hogy kiírtam, hogy na, akkor ezt tetszik, és akkor így összejött ebből a rengeteg verses kötetből, nem tudom én, 150-200 vers, nem emlékszem. Akkor azokat újból elkezdtem, akkor már egy kicsit tovább mentem, hogy egyáltalán, hogy megszólal bennem valami zeneileg, vagy nem, tehát, hogy... Uh-huh. És akkor szépen így szűkítettem, és végül is ez lett a végeredmény. De hát ez egy komoly nagy munka volt, és amikor elkészültem valahogy, megírtam a zenét, valamilyen szinten a hangszerelés egy darabig elkészült, akkor mentem a Jankai Bélának, egy csak úgy hívom Béluska, aki nekem egy remek kollégám és segítőtársam, és megkerestem őt, hogy mehetek a stúdiójába, mert hogy hát van ez az anyag is, és hát ezt meg szeretném csinálni, és persze mondtam, hogy hát erre olyan sok pénz nincsen, és akkor azt mondta, hogy de hát Péter, hát neked nem kell, az egy családtagjaimnak ingyen van, de mondom, de Béla, én nem vagyok ott egy családtagod. Hát azért már nagyon régen annak számít. Az.
0: De jó.
1: Tehát,
0: melléd állt.
1: Ő is mellém állt, igen. Tehát ez...
0: És azért is örülök ennek, mert ez tulajdonképpen ez egy irodalmi misszió.
1: Igen.
0: Az meg nagyon ritka manapság. Tehát én azt gondolom, hogy a kalákán kívül nem is nagyon találkoztam még most itt a műsort illetően olyanokkal, akik ezt felvállalták volna misszióként.
1: Hát... Nézd, mondom, hogy ebben kezdtük valamikor, igen, a Kormorán együttessel, és nagyon sok olyan lemezt csináltunk, amik versek megzenésítése volt, és ez mindig közel állt hozzám, és az irodalom az, hogy mikor elkezdesz egy verset olvasni, és abban a pillanatban megszólal egy dallam mögötte, akkor ez egy fantasztikus dolog, és gyakorlatilag minden olyan vers, ami megszólít engem, az megszólítja azt, hogy egy dallam is ott van mögötte. És én nem is tudnék úgy írni zenét, hogy fogom is elkezdek írni egy zenét, mert latin az más, de egyébként nem. Tehát az, mikor arról van szó, hogy valaki azt mondja, hogy hát írjál már egy dalt nekem, mondom, jó, és a vers, tehát engem a vers érdekel, az mert az szólít meg, az mondja meg, hogy milyen stílusba írodjon ez a dal, és ezért én azt mondom, hogy ez a lemez, ez egy tehát viszonylagosan egy ekletív lemez, mert hogy ahány dal, az szinte mind más stílusba íródott. Más a hangszerelése, másképp szólalnak meg a hangszerek. Van olyan, ami a kormor, régi kormorára hajaz a stílusban. Van olyan, ami blues, van olyan, ami rock, van olyan, ami swing. Tehát nagyon-nagyon változó.
0: Széles a paletta.
1: Széles, mert magában a vers így szorított meg engem is. Nem az volt a szándék, hogy egy stílusba írok egy lemezt, mert akkor az úgy nem lenne igaz.
0: De egyébként az, hogy dalszöveg vagy vers, az téged másként szólít meg? Tehát a költemények azok mívesebbek, mint egy dalszöveg? Vagy nem lehet ilyet kijelenteni?
1: Nem lehet ilyet kijelenteni, ha jól a dalszöveg,
0: akkor az is felér egy versen.
1: Persze, hát ha jól a dalszöveg, tehát hogyha most mondhatnám Boródi Jancsi, Horváth Attila, írtan akartam mondani a Dusán. Tehát vannak olyan zenei vers írók, akik verset írnak. Nem dalszöveget írnak, hanem verset írnak. És ha verset írnak, akkor azt meg lehet csinálni nagyon-nagyon szépen. Vannak olyanok, akik meg dalszöveget írnak, az meg nálam nem jön be, mert ottan nem találom meg, hogy mi az, ami megszólít engem, mert tehát egyfajta akár ritmikailag nem stimmel nekem, akár tehát szótag számban nem stimmel ritmikailag, nem szinte, tehát az nem.
0: Hát itt azért Ady Endre, Juhász Gyula, Radnóti Miklós, itt ez elég díszes a skála itt is.
1: A nagy baj a költőknél, hogy ők mindig szerelmesek voltak. Tehát a versek többsége az szerelmes vers. Persze vannak nem, meg vannak olyan balladák, amik nem szerelmes versek, tehát rengeteg olyat lehet találni.
0: De a legtöbbje igen.
1: De azért a szerelmes versek, hogy itt is azért szerelmes versről van szó, de hát hogyha igen, ez a jellemző.
0: Szerették el énekelni ezeket a dalokat a vendég énekeseid? Meg egy ilyen verset, azt nem nehezebb énekelni? Kérdezem én, aki nem énekelek.
1: Hát én sem énekelek, tehát ezért nekem, én hangszeres zenész vagyok. Szerették, tehát senki nem mondta azt, hogy nekem ez nem tetszik, nem vállalom, adjál nekem más verset, vagy írjál más zenét hozzá. Mindenki jött és csinálta, énekelt, és jó hangulat volt a stúdióban, tehát
0: ez fontos.
1: Nem volt olyan, hogy valaki, hogy most imelámmal felénekelek. Nyilván nem egy formák. Hallgasd végig, remélem, hogy tetszeni fog.
0: Biztos vagyok benne.
1: Mondjuk a CD-nél van egy erőnye, hogy ha nem tetszik, akkor magába a CD-t, ezt egyensúlyral átétnek tudod használni.
0: Ugyan. De tényleg hol tart most szerinted a közönség befogadásban, nyitottságban, megértésben?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát erre nem tudom a visszajelzést, hogy hol tart, mert akik vásároltak ebből, azok visszajeleznek, hogy nagyon szép, nagyon tetszik, nagyon jó, de egyébként nem tudom. Más már a közönség egyébként, mint volt ezelőtt, 30 évvel, 40 évvel, és erre nem is szabad rossz arcot vágni, hiszen amikor mi kezdtük a pályánkat, vagy még hát az Illési Komegáik, akik régebben kezdték, azok egy stílust kezdtek el Magyarországon bevezetni, mi ugye a folkrockot a kormoránnal, de az úgynevezett tánczenétől teljesen eltérő zenét játszottunk. Akkor, abban az időben, akik a táncdalt énekelték, azok igen meg voltak sértődve, gúnyolták, nem tudom, lenézték ezt a stílust, aztán később ők is fölvállalták, és eltörölte azt valamilyen, nem törölte teljesen ez a rossz kifejezés, hanem háttérbe szorította a régi tánczenéket, ahol egyébként remek előadók voltak, a Sárosi Katitól kezdve, a Zárai Vámosig, tehát lehetne sorolni, tényleg remekek voltak, és szerintem nem is szabad őket elfelejteni, és jobb volna, hogyha többet is játszanának a rádiók belőlük. most már jött egy, megint egy új korszak. Már nem mi vagyunk azok, akik számítanak. Hozzátéve, hogy van olyan produkció természetesen, ahova elmegyünk, ilyen az Attila fiai, a régi kormoránnóták szólalnak meg, az István királyból szólalnak meg dalok. Ott a közönség, akár legyen 4-5 ezer, az végig tombolja az egészet. Ha végignézünk a közönségen, akkor azt lehet látni, hogy hát bizony a 40-50 éves korosztálytól felfele vannak. Az alatt lévők, azok már nincsenek ott. Tehát az, hogy mennyire elfogadó a közönség, hát ezt már nagyon nehéz megítélni. Irányunkban egyre nehezebb, én azt gondolom.
0: De például a vers az a mai napig segít neked? Te olvasol?
1: Én szoktam, program? igen. Sokat olvasom a Facebookon a verseket, mert van egy...
0: Ott is.
1: Mert van egy csoport, nem is egy csoport, van 2-3 csoport, akik valaki mindig földob valami, ez most a kedvenc versem, hiszem, hogy van olyan, aminek ez a címe, hogy kedvences, és akkor ott ma élő költőktől is jön neki verset.
0: Tehát
1: és
0: kortárs.
1: Akkor azt én elolvasom, és rengeteg olyan van, ami nagyon tetszik, ami nagyon jó. Hát a régiek közül meg hát az persze ismétlődnek, tehát van olyan, hogy visszaköszön nekem, amit én egyébként megzenésítettem, de hogy, de persze olvasok a mai napig verset. Nekem az irodalom számomra nagyon fontos. Én dolgoztam a 24. színházban, és a Várszínházban, ahol remek színészekkel dolgoztam, amit köszönhetek a sorsnak, a nem tudom én életnek, hogy Töröcsik Mari, Iglódi, mint rendező, Jancsó Miklós, mint rendező, tehát olyan Jobba Gabi, mint színésznő, Tordai Terézsi, mint színésznő, tehát rengeteg olyannal, akikkel nagyon sok mindent lehetett tanulni. Élvezet volt nézni a rendelkező próbáktól kezdve végig, ahogy ezek a megalakított, vagy létrehoztak egy személyiséget a színpadon. Úgyhogy, és hát ők azért predesztináltak arra, hogy azért olvassak sokat. Könyvet is, meg verset is.
0: Na, de ez meg is maradt?
1: Meg. Könyvolvasása az már egy kicsit nehezebb történet. Ott az már nehezebben
0: megy. Jó, mindegy, hát most
1: de olvasok, hát eljutnak hozzá. Van, a kéziratát odaadta egy orvos, hogy véleményezzem, hogy írt egy remek könyvet.
0: Fellépni szeretsz még?
1: Nagyon szeretek. Hát
0: találkozni a közönséggel?
1: A fellépés az egy olyan dolog, hogy aki egyszer a színpadra áll, megszokja a tapsot, a sikert, annak nagyon nehéz erről leszokni. Ezért van az, hogy szinte onnan fordul le az ember a színpadról, és ott van vége mindennek. És
0: ez beszippant egy életre tényleg.
1: Igen, és a színpad az, ami tényleg nem vicc olyat produkál, hogy bármi bajod van, legyen ez pszichés, legyen ez konkrétan betegség. Abban a pillanatban, amikor felmész, és ott a produkcióban ott vagy, akkor minden megszűnik, minden eltűnik, ész a zenének, és amikor leérsz, és bemész a backstage-be, az öltözőbe, akkor épp lehet, hogy össze akarsz esni. A feleségem szokta mondani, hogy a színpadon egy teljesen más ember vagyok. Aha. Tehát ottan virulok, ott jól nézek ki, ott minden oké, az amikor hazamegyek, akkor már baj van.
0: Na jó, de konzervál a színpad, ez
1: igen,
0: a
1: abszolút, igen.
0: És hát maradjon is így, ezt kívánom. Te jó szájízzel hallgatod a lemezedet? Egyáltalán hallgatod?
1: Hát az utóbbi pár napban nem nagyon, nem pár napban, pár hétben nem nagyon hallgattam, de
0: büszke vagy rá?
1: De büszke vagyok rá, csak mindig az a baj, mikor létrejön egy produkció, hogy legyen ez lemez, tehát beszéljünk a lemezről, hogy visszahallgatni sokszor én nem szeretem. Mert akárhányszor hallgatom, akkor mindig jönnének újabb ötletek, hogy
0: mit csinálnám másképp?
1: Mit csinálnék másképp, hogy hangszerelnem, mert másképp. Mennyivel jobb volna, hogyha nagyon sok pénz volna erre, mert akkor azért bővebben tudna az ember hangszerelni, sokkal több mindent tudna rátenni, tehát azért egy szegényes büdzsével készült
0: ahhoz képest milyen szupergrupot összehoztál?
1: Jó, de tehát a hangszerelésben azért úgy idő is, az nyilván időigényes, és hát az egy nagyon, nagyon komoly dolog, plusz zenészeket behívni, plusz embereket, tehát ez...
0: Oké, de ugye nem véletlenül használtam a misszió vagy küldetés kifejezést, mert az irodalmat akár a fiatalabb közönséget, tehát egy hírvívő vagy, vagy egy hídépítő, aki a múltat köti össze a jelennel, és közben építed a jövőt. Mert lehet, hogy ezeket a egyébként ikonikus verseket nem ismernék meg másképp. Az elemek segítenek.
1: Most van ebbe a kiadványban egy olyan barbatrükk, hogyha kinyitod és kiveszed a CD-t, akkor a hátulján ott vannak felsorban az összes olyan social média, ahol ez meghallgatható. Aha. Ahol fönn van az összes.
0: Tehát minden fent van, tehát ha mi befejeztük most a beszélgetést, bele tudnak hallgatni.
1: Abszolút,
0: hallgatók.
1: Abszolút, a Spotify-tól kezdve, tehát ott minden fönn van.
0: Az Apple-ön, a YouTube-on, Deezer-en, Spotify-on ott van.
1: Igen. Tehát azért haladtunk a korral.
0: Azt látom.
1: Hogy nem arról szól, hogy fizikálisan meg is kell venni, hanem ott van, és lehet hallgatni, és hogyha tetszik, akkor hallgassa meg sokszor, és akkor én annak nagyon örülök.
0: De hát ez egy, még egyszer mondom, ez egy nagyon szép gesztus a részedről. Egyébként azért is érdemes megvenni a fizikai hordozót is, mert itt vagytok a feleségeddel, meg a kutyátokkal lefotózva.
1: Igen.
0: Sétáltok.
1: Igen.
0: Az úton. De jó lett a címe is egyébként, az egész.
1: Ikonikus
0: ez is.
1: Nagy vers, amit sokan megzenésítettek, remélem Varga Miki, én azt gondolom nagyon-nagyon szépen elénekelte. Nagyon felkészült a stúdióba, amikor jött, hogy nem ott találkozott a versen és a dallammal, hanem tehát érezhető volt, hogy dolgozott rajta.
0: Világos.
1: Hogy ezt hogy énekelje. Remélem, hogy sok embernek tetszeni fog ez a dal.
0: Hát kedves hallgatóink, akkor így a végén most arra kérek mindenkit, hogy Gál Péter Már vénülő kezemmel lemezét, akár a Spotify-on, akár a YouTube-on, hogy csak a két legismertebbet említsen, most el szabad indítani a beszélgetésünk után. Nagyon jó egészséget kívánok neked, és nagyon örültem.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Ezt meg őszintén köszönöm.
1: Én meg köszönöm szépen a meghívásodat.
0: Sok csillogó szempárt kívánok neked. A közönséggel, amikor találkozok, akkor nagy baj nem lesz.
1: Oké, köszönöm szépen. Vigyázz
0: magadra. Gál Péterrel beszélgettem, kedves hallgatóink. Pétertől most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Cunyi Tímeának és Gál Péternek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Budapest történetének legnagyobb elektromos buszfejlesztése készül. A Duna-Budapesten már csak 6 cm-re van a valaha mért legalacsonyabb vízállástól. Kedvező árakkal indul hamarosan az új MOL Bubi. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Budapest történetének legnagyobb elektromos buszfejlesztését készítik elő. Karácsony Gergely szerint legalább 250 új elektromos busz érkezhet a fővárosba a szükséges töltőinfrastruktúrával együtt. A projekt előkészítése a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT együttműködésében zajlik, Európai Uniós forrásból valósulhat meg. A főpolgármester Facebook oldala szerint több száz korszerű alacsonypadlós, midi szóló és csuklós jármű váltatja ki a jelenleg közlekedő több mint 400 darab 10 évnél idősebb dízelbuszt. A beruházás jelentős infrastruktúra fejlesztést is tartalmaz, kiépül a komplex energiaellátó rendszer, a töltőberendezések és az energiamenedzsment rendszer, valamint megújulhatnak a BKV buszgarázsai. A társaság előzetes piaci konzultációt indított, az első új buszok 2029-ben állhatnak forgalomba. A tartós csapadék hiány és a hőség egyre látványosabb nyomokat hagy Magyarország folyóin. A Duna-Budapesten már csak néhány centiméterre van a valaha mért legalacsonyabb értéktől. A fővárosban csütörtök délelőtt 11 órakor 39 cm mutatott a vízmérce, ami mindössze 6 centivel magasabb a valaha mért legalacsonyabb 33 cm-es értéknél. Ezt a rekordot 2018. október 25-én jegyezték fel, számolt be róla az időkép. A folyó apadása több ponton is látványos. A megszokottnál jóval nagyobb parcak azok kerültek szárazra, a víz visszahúzódásával pedig olyan mederrészek is láthatóak lettek, amelyeket normál vízállás mellett teljesen ellep a Duna. Végéhez közeledik a megújult MOL Bubi próbaüzeme. A Budapesti Közlekedési Központ a felhasználói visszajelzések alapján finom hangolja a rendszert. A tesztidőszakban közel 15 ezer felhasználó vett részt. Tapasztalataik segítették a kerékpárbeállítások módosítását és az edukációs anyagok megtervezését. A háttérrendszer utolsó tesztjei zajlanak. A BKK a Magyar Kerékpáros Klubbal egyeztetett, és ezután alakította ki a közbringa rendszer árazását is. Így az elektromos rásegítésű kerékpárok 4500 forintos havi bérlettel 15 percig díjmentesen használhatók, a klasszikus biciklik éves bérlete pedig kedvezményesen 17 ezer forintba kerül. Giacomo Puccini műveiből összeállított este zárja nyári műsorát a Magyar Állami Operaház. A Best of Puccini című előadás július 25-e és augusztus 18-a között 11 alkalommal várja a közönséget az Ybl Palotában. Az előadásokat Madaras Gergely és Cser Ádám vezényli. Most már hivatalos, hogy Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban legutóbb 5. helyezett Liverpool FC-vel. A klub péntek délután közölte, hogy a 25 éves középpályás hosszú távú megállapodást írt alá, és bár azt nem árulták el, hogy új szerződése pontosan meddig szól, angol médiaértesülések szerint 2031-ben jár majd le. Történelmi áron talált gazdára, Pelé ikonikus meze. A brazilok legendás labdarúgója, a háromszoros VB győztes Pelé 1958-as világbajnoki meze közel 4,9 millió dollárért, vagyis több mint másfél milliárd forintért kelt el. A 10-es számmal ellátott kék felső minden idők második legértékesebb futballmeze lett. Ennél többért csak az a mez kelt el, amelyet az argentin Diego Maradona viselt az 1986-os angolok elleni VB negyed döntőben. Azért a felsőért közel 9,3 millió dollárt adtak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Budapest történetének legnagyobb elektromos buszfejlesztése készül. A Duna-Budapesten már csak 6 cm-re van a valaha mért legalacsonyabb vízállástól. Kedvező árakkal indul hamarosan az új MOL Bubi. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Budapest történetének legnagyobb elektromos buszfejlesztését készítik elő. Karácsony Gergely szerint legalább 250 új elektromos busz érkezhet a fővárosba a szükséges töltőinfrastruktúrával együtt. A projekt előkészítése a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT együttműködésében zajlik, Európai Uniós forrásból valósulhat meg. A főpolgármester Facebook oldala szerint több száz korszerű alacsonypadlós, midi, szóló és csuklós jármű váltatja ki a jelenleg közlekedő több mint 400 darab 10 évnél idősebb dízelbusz. A beruházás jelentős infrastruktúra fejlesztést is tartalmaz, kiépül a komplex energiaellátó rendszer, a töltőberendezések és az energiamenedzsment rendszer, valamint megújulhatnak a BKV buszgarázsai. A társaság előzetes piaci konzultációt indított, az első új buszok 2029-ben állhatnak forgalomba. A tartós csapadék hiány és a hőség egyre látványosabb nyomokat hagy Magyarország folyóin. A Duna-Budapesten már csak néhány centiméterre van a valaha mért legalacsonyabb értéktől. A fővárosban csütörtök délelőtt 11 órakor 39 cm mutatott a vízmérce, ami mindössze 6 centivel magasabb a valaha mért legalacsonyabb 33 cm-es értéknél. Ezt a rekordot 2018. október 25-én jegyezték fel, számolt be róla az Időkép. A folyó apadása több ponton is látványos. A megszokottnál jóval nagyobb partszakaszok kerültek szárazra, a víz visszahúzódásával pedig olyan mederrészek is láthatóak lettek, amelyeket normál vízállás mellett teljesen ellep a Duna. Végéhez közeledik a megújult MOL Bubi próbaüzeme. A Budapesti Közlekedési Központ a felhasználói visszajelzések alapján finomhangolja a rendszert. A tesztidőszakban közel 15 ezer felhasználó vett részt. Tapasztalataik segítették a kerékpár beállítások módosítását és az edukációs anyagok megtervezését. A háttérrendszer utolsó tesztjei zajlanak. A BKK a Magyar Kerékpáros Klubbal egyeztetett, és ezután alakította ki a közbringa rendszer árazását is. Így az elektromos rásegítésű kerékpárok 4500 forintos havi bérlettel 15 percig díjmentesen használhatók, a klasszikus biciklik éves bérlete pedig kedvezményesen 17 ezer forintba kerül. Giacomo Puccini műveiből összeállított este zárja nyári műsorát a Magyar Állami Operaház. A Best of Puccini című előadás július 25-e és augusztus 18-a között 11 alkalommal várja a közönséget az Ybl Palotában. Az előadásokat Madaras Gergely és Cser Ádám vezényli. Most már hivatalos, hogy Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó bajnokságban legutóbb 5. helyezett Liverpool FC-vel. A klub péntek délután közölte, hogy a 25 éves középpályás hosszú távú megállapodást írt alá, és bár azt nem árulták el, hogy új szerződése pontosan meddig szól, angol médiaértesülések szerint 2031-ben jár majd le. Történelmi áron talált gazdára, Pelé ikonikus meze. A brazilok legendás labdarúgója, a háromszoros VB győztes Pelé 1958-as világbajnoki meze közel 4,9 millió dollárért, vagyis több mint másfél milliárd forintért kelt el. A 10-es számmal ellátott kék felső minden idők második legértékesebb futballmeze lett. Ennél többért csak az a mez kelt el, amelyet az argentin Diego Maradona viselt az 1986-os angolok elleni VB negyed döntőben. Azért a felsőért közel 9,3 millió dollárt adtak. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: után, megszakítás nélkül, Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Műcsarnokban szeptember 27-ig látható az utak és útkereszteződések harmadik része, a Fotóművészeti Nemzedék Szalon 2026-os verziója is változata. Az 5 évente megrendezésre kerülő Fotóművészeti Nemzeti Szalonnak nem a krónika írása feladata, mert vállaltan személyes válogatás az utóbbi évek rendkívüli fotóműveiből. Régebben a művészeti szakmák törekedtek a történések lejegyzésére, évkönyvek, almanakok kiadásával, ma már úgy gondolják, hogy úgyis minden fent van a neten, vagyis mi gondoljuk úgy, ám a világháló nem pótolja az áttekintést, az összefüggések megmutatását, az értékek kiemelését. A művészi önkifejezés útjain sokan járnak, kelnek különböző irányokba, eltérő sebességgel, intenzitással, más-más céllal. Mindegyikük útjának van létjogosultsága. Tulajdonképpen valamennyi érdemes is lehet a megmutatásra. Ennyi hely persze nincs a világ egyetlen kiállító helyén sem. Dönteni kellett tehát, merre induljanak az idei fotószalon szervezésének megkezdésekor a szervezők, a kiválasztott 150-nél több fotográfus különféle utakon közelít, bevallott vagy burkolt célja felé, ami nem más, mint a koherens életművet építeni, folyton változó és alakuló világunkban. Ezek az utak sokféleképpen definiálhatók, átnevezhetők, mint az igazi utak is, de véleményünk szerint nagy részt lefedik a kortárs magyar fotográfia térképét. Ezt egyébként a szervezők állítják. A hagyományos történelmi távlattal rendelkező széles stráda dokumentarista szemléletű, társadalomkritikai célzattal készített fotók útja, melyen gyakran riportszerű, néha szociális hevülettel készült képek vagy fotóesszék hasítanak. Hát kedves hallgatóink, a Műcsarnokban tehát szeptember 27-ig megnézhetik az utak és útkereszteződések harmadik részét, ami azért is exkluzív, mert csak 5 évente látható.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről. Újra indult a szülészeti ellátás az Uzsoki utcai kórházban. Július végére 90% fölé emelkedett a Flórián téli felüljárók felújításának készültsége. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Társadalmi párbeszédet indított a kormány a gyorshajtás, az illegális versenyzés és az elektromos rollerek szabályozásáról, hogy az emberek véleményét kikérve olyan előírásokat alkosson, amelyeket mindenki elfogad és betart. A cél az emberéletek védelme és a súlyos balesetek számának csökkentése, mivel tavaly több százan vesztették életüket közúti balesetekben. A szigorúbb szabályozás az elektromos rollerek körüli káosz mérséklését is szolgálná. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon a gyorshajtás büntető jogi következményeiről, az ellenőrzési rendszerekről, valamint arról is lehet véleményt nyilvánítani, hogy a bírságok jövedelem vagy járműérték arányosan kerüljenek-e megállapításra. A párbeszéd kitér arra is, hogy a bírságokból származó bevételek közvetlenül közlekedésbiztonsági fejlesztésekre fordíthatók lennének. Ismét a megszokott módon üzemel a budapesti Uzsoki utcai kórház szülészeti ellátása. Újra az elvárt körülmények között dolgozhatnak a császárműtőben, áll az intézmény Facebook bejegyzésében. A zuglói kórház szülészeti ellátása a légtechnika meghibásodása miatt szünetelt július 9-e óta. A várandós anyukákat akkor a Honvéd kórházba irányították. Jól halad a Flórián téli felüljárók felújítása. A projekt készültsége hónap végére várhatóan meghaladja a 90%-ot. A BKK beruházásában és a KM építő Kft. Kivitelezésében több jelentős szerkezeti munka lezárult. Elkészült az Árpád híd felüli hídfő új vasbeton szerkezete, zajlik a Szentendrei út felüli hídfő átépítése, befejeződött a hídpálya geometriájának helyreállítása, és folyamatosan épülnek az új acélkorlátok. A következő hetekben a vízelvezetés rendszer és az új aszfaltburkolat kialakítása következik. A fő munkák nyár végére zárulhatnak, ősszel megnyílhat az északi felüljáró. A munkákról és az aktuális forgalmi helyzetről a floriantér.hu oldalon, valamint a BKK info felületein lehet továbbra is tájékozódni. A Duna extrém alacsony vízállása miatt több hajójárat közlekedése módosult vagy szünetel, közölte a Mahart. A társaság tájékoztatása szerint július 22-ig a Budapest nappali hoponjárat nem köt ki a Margit-sziget sportuszoda megállóban. Emellett nem közlekedik a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád, valamint a Visegrád-Esztergom járat, továbbá a visegrádi hoponjárat, az esztergomi sétahajó és a szárnyas hajó. A budapesti járatok továbbra is várják a hajózni vágyó. Júniusban a személyszállító vonatok 78,23%-a érkezett a meghirdetett menetrend szerint, ami az előző hónaphoz képest 2, a tavaly júniusi adathoz viszonyítva pedig 2,5%-ponttal alacsonyabb, közölte a MÁV. A leggyengébb pontosság továbbra is az országos IC, interrégió és nemzetközi járatoknál jelentkezett. A 20 perc feletti késések többsége is ezeknél volt. A késés biztosítás révén júniusban mintegy 122 millió forintot utaltak vissza az utasok. A MÁV szerint tartósan csökken az ideiglenes lassú jelek okozta késések aránya, javult a balatoni és a szobi vonal pontossága, és további fejlesztésektől a 100-as fővonal, vagyis a Budapest-Cegléd-Debrecen-Záhony vasútvonal menetrendszerűsége is javulhat. A hívek 99,4%-os pontossággal közlekedtek. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatos

hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast. Hátul szok te hozzád, írt

0: példahajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Ez a Sláger FM

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Felülvizsgálják a Papp László Budapest Sportterén a 10 éves bérleti szerződését. Elindult a próbaüzem az Alteo új DRS hulladékfeldolgozó üzemében Kistarcsán. Több mint 40 balatoni településen érhetők el ingyenes szabad strandok. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Vizsgálat indult a Papp László Budapest Sportaréna hosszú távú bérleti szerződésével kapcsolatban. Erről Kálnoki Kis Attila számolt be Facebook oldalán. Az államtitkár bejegyzése szerint a felülvizsgálat a Nemzeti Sportügynökség ZRT kötelezettségvállalásaira, valamint az állami tulajdonban lévő sportingatlanok szerződés állományára is kiterjed. A vizsgálat során azt is értékelik, hogy indokolt volt-e a Sportaréna 10 évre szóló bérbeadása, megfelelő volt-e a pályázati eljárás, illetve kellően érvényesültek-e az állami vagyonvédelmi kapcsolódó szempontok. Két napig ellenőrizték a rendőrök Budapest főbb útvonalain a buszsáv jogosulatlan használatát, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A keddi és szerdai napon a Hegyalja úton, a Szentendrei úton, az Andrássy és az Üllői úton a buszsávokra fókuszáltak. A két napon összesen 89 esetben intézkedtek, amiből a buszsáv jogosulatlan használata miatt 75 alkalommal helyszíni bírságot szabtak ki. Megkezdődött a próbaüzem az Alteo Kistarcsai telephelyén, az új DRS hulladékfeldolgozó üzemben. A létesítmény nyártól évi 28 ezer tonna visszagyűjtött italcsomagolás feldolgozására lesz képes. Ezzel a PET-palackok és fémitalos dobozok körforgásos gazdaságban tartását biztosítják. Az üzem július 6-án kapta meg a hatósági engedélyt. A Kistarcsai gépsor 14 ezer tonnás éves kapacitással működik, így az Alteo teljes DRS kapacitása megduplázódik. A próbaüzem tapasztalatai alapján finom hangolják a folyamatokat, hogy rövid időn belül teljes kapacitással működhessen. A Kistarcsai létesítmény jelenleg Magyarország legmodernebb visszaváltott csomagolásokat feldolgozó üzeme. Az idei szezonban is több tucat balatoni településen lehet ingyen strandolni, különösen a déli parton. 2026-ban is több mint 40 településen lehet díjmentesen fürdeni. Idén Keszthelyen a Helikon strand lett ingyenes. A települések listája hosszú, de ha valaki kifejezetten ingyenes strandot keres, a déli parton Balatonbogláron, Balatonfenyvesen, Balatonfenyvesen,